0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, nagyon kellemes éjszakát kíván neked a műsorvezető Kenész Volos, azzal a Berkes Oliverrel, aki az utóbbi éveket egyébként külföldön töltötte, és továbbra is ott van, inspirálódik, ahogy elmondta. Reméljük, hogy hamarosan visszatér, és újabb dalokat is köszönhetünk neki. Így tehát most egy korábbi kedvencünket tudom neked bemutatni. Az igaz életem, ez szól 2021-ből.

Az Orka dalát hallottad a Petőfi Rádióban minden magyar vasárnapon, augusztus 9-e, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos. Dr. Kotász, tőle a januárból április a következőkben, és egyébként a zenekar többször is megjárta a Hajrá Magyarok című műsorunkat, amelyben Mákatával beszélgettek. Visszanézhetőek, visszahallgathatók a koncertek például a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Hadd szóljon!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Petőfi Rádió augusztus 9-én, vasárnap a mikrofonnál Kenész Kolos, és nagyon különleges zenei válogatás ebben az órában is azért, hogy jól teljen az éjszakád. Mindjárt a Dream Flow, vagy épp Mayfly, na meg például a magyar banda is betekint hozzánk, de most Rudán Joe-val töltheted időd.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenei.

Sok régi banda kezdett el újra dalokat alkotni az utóbbi években, elég a TNT-re, vagy épp az FLM-re gondolni, de a Unisex sem állt le a munkával. Más úton ez a következő felvételük címe, hogy ma kiket ünneplünk, és például mik azok az események, amelyek a történelemben megemlíthetők az augusztus 9-éhez kapcsolódóan. Nem sokára mondjuk, addig viszont érkezzen ez a Vadi Unisex dal.

Kovács Barnát hallottad, ha zuhanni látszom. Ez a tavalyi felvétel szólt nálunk a Petőfi Rádióban. Augusztus 9-e van, nagy szeretettel köszönhetjük az emődöket, igazán különleges ez a név is, de még a mai napra vannak bevésve a Jánosok, a Rolandok, valamint a Románok, Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel. Nem sokára megosztjuk veled, hogy milyen események kapcsolhatók a mai naphoz, addig viszont a Csík zenekar játszik neked. Annyi minden című felvétel.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak se.

0: 80 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 4 óra van, ez az az időszak, amikor nehéz eldönteni, hogy ki az, aki most fekszik le, meg ki az, aki most kell fel. Ilyenkor a legjobb elnézni egy vasútállomásra. Köszöntelek a mikrofonnál, Kenész Kolos, remélhetőleg tudsz pihengetni például Benji hangjára, With You a dal címe, elindítjuk ezt az órát.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Egy életen át szólt az Almost Kocsis Tibortól itt a Petőfi Rádióban. Elkezdődött a pizai torony építése, amit nem terveztek amúgy Ferdére. Ez is augusztus 9-én kezdődött, legalábbis a történelmi beszámolók alapján 853 éve nem ma volt. Az biztos, hogy a torony harmadik emeletét felhúzták és megsüllyedt. Innentől kezdve viszont nem ijedtek meg, elkezdték további is építeni a tornyot, és így hagyták, ahogy volt. 5 fokot és 22 percet mozdult el a hivatalos adatok alapján.

a Petőfi Rádió minden magyar. Képzeld el, a budapesti állatkert 160 éves, 1866-ban Szantusz János természettudós közreműködésével megnyitották ezt az igazán különleges állat- és növénykertet, amely a mai napig várja egyébként a látogatókat. Szóval ez egy történelmi esemény, amely augusztus 9-én történt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt mindenkinek, hajnal 5 óra van, ez pedig a Petőfi Rádió igazán különleges hazai dalokkal. A Szintaxist már várjuk, de velünk lesz például a Sirius is. Az újak közül pedig a Nem kiárat zenekart ajánlom. Itt van a kezdésnek a Seholdra, hát bizony a Hold is nem sokára eltűnik. Jön a nap!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar

Itt a Petőfi Rádió, jó reggelt! A mai vasárnapunkon a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így tehát csapadékot sem várhatunk sajnos. Viszont a lassú felmelegedés folytatódik, de nagyjából ezen a szinten egyébként be is áll majd a következő napokban, ugyanis ma már 36 fokot is mérhetünk, ennél magasabb értékekre viszont nem igen lehet majd számítani. Most még talán nem vagy elkésve a szellőztetéssel, meg a Sirius dalának a felhangosításával. Itt van a hajnali ének a Petőfin.

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: elfogadtam már.
1: Vigát hallottad a Petőfi Rádióban. Jó reggelt, a mikrofonnál Kenész Kolos a Vasárnapban is. Éles stílus magazin műsorunk jelentkezik nem sokára. Loján Gergő lesz a vendégünk, akivel Laura a személyes ismerkedésről és az ismerkedős estekről beszélget. A házi pizzával kapcsolatban pedig további tippek majd a Befordultam a konyhára című műsorunkban 11 órától. Ez is nagyon kellemes hallgatózást kívánok neked.

0: Az Aporozsász dalával kívánok neked további kellemes rádiózás Korcsok Laurával, mi pedig folytatjuk délután 2-től és 3-tól pedig benépesül a stúdió, hogy kikkel, majd kiderül. Számítok rá. Csáó, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a hőség, megnevezte elnökjelöltjét a Tisza párt, keddig maradnak a hőség miatti postai intézkedések.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja. Az alsó tagozatosoknak szóló új ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte, az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt, augusztus 9-e vasárnap reggel, 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik az Éles Stílus magazin, Loján Gergő coach, rendezvényszervező lesz a vendégem, és a személyes ismerkedésről lesz szó. Tarts velünk, tele a szívem, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Az ismerkedés ma már egészen más, mint néhány évvel ezelőtt. A társkereső alkalmazásoknak köszönhetően szinte végtelennek tűnik a lehetőségek száma, mégis sokan érzik úgy, hogy egyre nehezebb megtalálni a valódi kapcsolódást. Vajon mi változott meg, és tényleg nehezebb ma párt találni? Erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Loján Gergővel, kóccsal, rendezvényszervezővel, aki közösségi ismerkedős programokat szervez, vagyis a Relationship alapítója. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Szia, Laura. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valós, amit a felvezetőben mondtam, valóban nehezebb mostanában ismerkedni?
2: Szerintem abszolút. Az az igazság, hogy ugye rengeteg olyan eszköz van már manapság, ami elméletileg könnyíti az ismerkedést így az online felületeken, de egyre inkább szerintem az látszódik, hogy ez inkább nehezíti.
1: Mivel nehezíti?
2: Valahogy ad egy olyan fals reményt talán, hogy ezen fogja megtalálni az ember a párját, és ebbe a reménybe belekapaszkodva igazából elveszi magától az összes többi lehetőséget, ami egyébként ugyanúgy ott van, vagy ott lehetne, de valamiért ebben sokkal inkább bízunk. Szerintem.
1: Ez egy fals remény? Én azért láttam jó sztorikat, amikor házasság meg gyerekek lett a vége.
2: Vannak jó sztorik, ez abszolút így van, csak valahogy szerintem annyira átterelődött a fókusz arra, hogy ez az egyetlen megoldás, hogy az emberek már nem nagyon tudnak kiszakadni a komfortzónájukból, és sokkal inkább elhagyatkoznak, mint sem arra, hogy személyesen ismerkedjenek.
1: Mert akkor milyen lehetőségek vannak még szerinted?
2: Hát személyes ismerkedés terén ugye mi ismerkedős esteket, illetve különböző ismerkedős workshopokat szervezünk, ami direktben erre lett kitalálva, hogy bárki, aki személyesen ismerkedne, az el tud jönni, és nem csak az, hogy párkapcsolatot tud találni, de akár egyébként barátságokat, vagy bármilyen kapcsolódást, amit csak szeretne. Valamint szerintem még arra is nagyon jók ezek, hogy vissza tudják hozni az embernek az önbizalmát és a nyitottságát arra, hogy hogyan tudjunk személyesen kapcsolódni.
1: Nehéz kérdés, abszolút, mert azt tapasztalom és látom, hogy felnőtt fejjel nehezebben találunk új barátokat, vagy akár ilyes hasonló kapcsolatokat, és azok nagyon szerencsések, akik általános iskolában, meg gimnáziumban megtalálják a baráti körüket, de akik nem, azoknak nagyon nehéz lehet. Miért ilyen nehéz? Miért nehéz valahogy, valamilyen úton, módon új barátokra szert tenni?
2: Hát szerintem ebben nagyon nagy hangsúly van azon is, hogy az embernek folyamatosan változik a személyisége. Tehát ahogy egyre feljebb kerülünk az életbe, akár munkahelyeket váltunk, akár nem tudom, bizonyos iskolákat elvégzünk, úgy változik az érdeklődési körünk is, és úgymond csiszolódik a személyiségünk. Egyre inkább meg lesz az, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amit nem szeretünk. És amíg még ez úgymond egy ilyen teljesen tiszta lap, ahhoz könnyen kapcsolódik bárki arra, a tiszta lapra bárki bármi rá tud írni, úgymond. De hogyha ez a lap már tele van színezve mindennel, akkor ott már nem sok hely van, hogy bárki még oda kanyarincson mellé valamit.
1: Micsoda színes lapos példa. Hát akkor nem sokára egy ilyen színes lapos példával folytatjuk, hiszen a ti programjaitokon is vannak színes lapok az ismerkedések végén, úgyhogy a programotokkal folytatjuk nem sokára. A vendégem Loján Gergő, kócs, rendezvényszervező, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Szajanó Éva vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk az ismerkedés, azon belül is talán a személyes ismerkedés. Leginkább a vendégem pedig Loján Gergő, coach, rendezvényszervező, aki közösségi ismerkedős programokat szervez, vagyis a Relationship alapítója. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Köszönöm, Laura, a meghívást.
1: Nos, hát azt nagyjából már árnyaltuk, hogy miért nehéz a mai világban kapcsolódni, vagy új kapcsolatokra, ismertségekre szert tenni. De hogyan lehet könnyebb?
2: Hát azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes sokkal inkább nyitottnak lennie, csak ez a nyitottság ez nem feltétlenül jön olyan természetesen manapság. Picit talán bele kell erőszakolnunk magunkat olyan helyzetekbe, már az erőszakolás az talán erős szó, de hogy rá kell venni magunkat arra, hogy kiszakadjunk a komfortzónánkból. És valahogy újra el kell tudnunk magunkkal hitetni, hogy azok az emberek, akik így köztünk járnak, és bármikor összefuthatunk velük, ők egyébként nem ellenségesek, vagy nem az ellenségeink. Szerintem, hogyha az ember sétál az utcán, akkor csomószor van olyan érzése, hogy hú, most biztos, hogy azért néznek, mert valamit észrevettek rajtam, hogy nem tudom, most lyukas a pólóm, vagy valami baj van. De közben meg csomószor csak szimplán arról van szó, hogy szimpatikusnak találnak minket. És mégis egy teljesen más megközelítés az, ami nekünk lecsapódik. Szerintem a mi eseményeink olyan szempontból tudnak segíteni, hogy vissza tudják adni azt a fajta önbizalmat, azt a fajta nyitottságot, hogy egyébként nyugodtan lehet kapcsolódni ismeretlen emberekkel. Tehát nem azért vannak ők, hogy bántsanak minket, sőt, nagyon sokszor igazából olyan dolgokat tudnak nekünk megfogalmazni, akár így az önismereti vonalon is, hogy egyébként csomó önismereti ismerkedős estet is tartunk, ami egy olyan visszajelzés, hogy sokkal nyugodtabban tudunk utána belemenni bármilyen fajta kapcsolódásba, sokkal bátrabban.
1: És ezeken az esteken, amiket tartotok, hogy kell ezt elképzelni? Azért nem kicsit komfortzónán kívüli dolog, főleg, hogyha egyedül érkezünk egy ilyen nagy rendezvényre.
2: Abszolút, de mindent meg szoktunk tenni annak érdekében, hogy ez a lehető legkomfortosabb legyen. Alapból az esteknek a felépítése az olyan, hogy 4 fős asztal társaságokba ültetjük az embereket. Tehát nem az van, hogy szemtől szembe ülsz valakivel, és úgymond, mint egy ilyen kínos interjú helyzetben kell szint vallani arról, hogy ki vagy és honnan jöttél.
1: De ez nem kínos interjú, most remélem.
2: Nem, ez egyáltalán nem az. Tehát 4-en szoktak lenni egy asztalnál, és ezt is próbáljuk úgy oldani, hogy vannak különböző játékok, amiket játszottunk az este során. Minden asztalültetésnél másik játék jön elő, és azokat közösen beszélik át, oldják meg úgymond a részvevők. Tehát erre is szoktunk figyelni, hogy kicsit úgy, mint ahogy próbálnánk visszakapcsolódni a gyermekkori énünkhoz, hogy gyerekként sem úgy ismerkedtünk, hogy szia, te melyik utcában laksz, hogy hívják a szüleidet, meg hasonlók, ilyen titulusok, ahogy manapság egyébként ez szokás, hanem odaültél valaki mellé, megnézted, hogy mit rajzolt, és akkor te is rajzoltál valamit, aztán cseréltetek, vagy valami ilyesmi. Szóval kicsit ilyen gyermekibb módon próbáljuk ezt az egészet, vagy hogy is mondjam, talán mélyebben. Az este végén egyébként mindig van lehetőség arra is, hogy az emberek átadják úgymond egymásnak ezeket az ötletliket, amit nemrég említettél, ami igazából kicsit díjak. Ezek a díjak arra szolgálnak, hogy kimutassuk azt, hogy valaki szimpatikus volt. És nem csak azt tudjuk kimutatni ezekkel, hogy szimpatikus volt, hanem akár tudunk adni egy elérhetőséget is. Ami pedig azért fontos, mert szerintem egy sokkal etikusabb módja annak, hogy valakit úgymond felkérjünk egy táncra vagy egy keringőre, hogyha lehet ilyen motivumokkal fogalmazni, mert hogy megadjuk a másik félnek a lehetőséget, hogy ő vegye fel a fonalat.
1: Milyen díjakra gondolsz, milyen titulusokat lehet átadni?
2: 3 fajta alapdíjunk van, a legviccesebb, a legszimpatikusabb és a legfigyelmesebb, és van egy 4. ami egy ilyen teljesen szabadon megírható díjazás. Ilyenkor beülnek ugye egy társaságba, egy ilyen 4 fős társaságba, és lehet egymásnak adni egy ilyen első visszajelzést, egy olyan első benyomást, hogy mi az, amit látsz a másikon. És ez szerintem egy nagyon érdekes önismereti játék, mert nagyon sokszor kapunk olyan visszajelzést, amit mi így egyáltalán nem gondoltunk volna, hogy lehet, hogy pont azt feltételezzük magunkról, hogy nem vagyunk szépek, vagy nem vagyunk nem tudom, kedvesek, vagy éppen rossz paszban vagyunk, és háromból három ember mondjuk azt mondja, hogy mennyire szépek, meg kedvesnek tűnünk.
1: Ez azért egy jó visszajelzés szerintem, vagy jó lehetőség arra, hogy a másiknak visszajelzést adhassunk. Na hát akkor a továbbiakban is szépek és kedvesek maradunk, ugyanis nem sokára folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Loján Gergő, coach, rendezvényszervező, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban. Ez a legújabb magyar zene.

0: Lenkét hallottad most itt a Petőfén Minden Magyar. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Loján Gergővel, coachcsal, rendezvényszervezővel. Szerintem egy nagyon fontos témát érintünk, ami az ismerkedés a mai világban, és azon belül is inkább a személyes irányról beszélgetünk, hogy miért olyan nehéz új kapcsolatokra szert tenni a mai világban. Tarts velünk a továbbiakban is, a legfrissebb hírek következnek, vagyis a hírpercek, utána pedig ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kellett kórházba vinni az Igali gógyfürdőből.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Új terelést építettek ki az M3-ason a kerekharaszti pihenő térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Tisza többség leendő bábjának nevezte az államfői posztra jelölt Baka Andrást, a Fidesz frakció vezetője. Bóka János a Facebookon azt írta, Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását önkényesen és illegitim módon szüntette meg a Tisza párt, így az új államfő választása is illegitim. A KDNP szerint Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. Rétvári Bence frakcióvezető a Facebookon azt írta, a sérelmek megtorlása se nem visz előre, se nem segít megerősíteni a nemzet egységét. A Mi Hazánk szerint Baka András alkalmatlan az államfői tisztségre. Torockai László pártelnök az Exen azt írta, a jogtudós jelölése pikáns, mivel korábban pontosan az olyan diktatórikus személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotás ellen lépett fel, amelyet most csúcsra járat a Tisza párt.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Kapitány István hangsúlyozta, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre átszervezte termelését és mérsékelte fogyasztását. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrár támogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja. Az általános iskolás alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbb bététele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Véletlenszerűen ellenőrzik mostantól a spanyol hatóságok az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben. A nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Uszályok elsüllyesztésével próbálják biztosítani a csernavodai atomerőmű működését Romániában. A Duna alacsony vízállása miatt több kővel megrakott uszály süllyesztenek a folyómedrébe, hogy ezáltal több vizet tereljenek az erőmű felé vezető ágába. Péntek óta már két uszályt sikerült ellenőrzötten elsüllyeszteni, a tervek szerint pedig további két uszályt is a mederbe helyeznek. Földrengés volt tegnap reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3,5 erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken, nagyobb károk azonban nem történtek. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok pénteken este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben idehaza, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 embert, köztük 2 gyermeket vitte kórházba az Igali gyógyfürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a Hajógyári szigetre. Ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Meringer Marci, Koli és a Blaha Louisiana szigetfesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en. A Duna Média Szolgáltató tájékoztatása szerint egyre több előadóval sikerül megegyezni fellépésű közvetítéséről. A tárgyalások jelenleg is tartanak. A magyar előadó koncertjeinek rögzítéséről és műsorra tűzéséről szerdán született megállapodás a Sziget és a közmédia között. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A 2 szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható ma is, számottevő eső továbbra sem lesz. A hajnali 14-20 fok után napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A Real Madrid nyert a Grupa Ma Arénában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re veszített a Ferencváros labdarúgó csapata a Real Madrid ellen a Grupa Arénában felkészülési mérkőzésen. A 41. percben Mario Rivas, majd a 49. Carlos Espi szerzett gólt. Ezt követően az 57. percben Kenan Kodró szépített. Az FTC és a Real 31 év után játszott újra egymás ellen. 4-2-re nyert az Újpest Kisvárdán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A szombati játéknap első mérkőzésén a Vasas 5-0-ra verte a Zalaegerszeget hazai pályán. A Zete Peradze piroslapját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. Ezüstérmet szerzett Tamás Botond a férfiak döntőjében, Szép Balázs a 11., Koleszár Mihály a 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött a 3. helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország 1 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a nyíltvízi számokat a franciaországi vízes EB-n. Új világrekordot állított feltörőcsik Zsófia búvárúszó, aki 107 méterre merült az úszony nélküli kötél segítségével végrehajtott szabad tüdős merülés versenyszámban a horvátországi viadalom. Végül egy szomorú hír, elhunyt Jorge Messi, a 8-szoros aranylabdás futballista Lionel Messi édesapja. A hírt az argentin labdarúgó szövetség is bejelentette. Jorge Messi hosszantartó betegség után 68 éves korában péntek éjjel Rosarióban halt meg. Fia pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelte az üzleti ügyeit. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Loján Gergő, coach, rendezvényszervező, aki közösségi ismerkedős programokat szervez, vagyis a Relationship alapítója. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Annyi tapasztalatod lehet már az ismerkedős estekkel kapcsolatban, úgyhogy oszd meg nekünk párat, néhányat. Miket látsz ilyenkor az embereken? Tegyük fel, valaki egyedül érkezett. Nem társasággal, hanem egyedül, körbenéz, gondolom szemléli a többieket, próbál asszimilálódni, de mit látsz a tekintetén?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként. Ugye a legtöbb ismerkedős estünkön van egy modell, amit követünk, a DISC modell, ami különböző személyiségekre bontja az embereket, és próbáljuk igazából megmutatni azt, hogy ezek a különböző személyiségek hogyan működnek, és anélkül, hogy ráadnánk a karszalagot az emberre, és utána elfoglalná a helyét, anélkül is meg tudnám mondani egyébként abból, ahogyan leülnek az emberek, hogy melyik csoportba tartoznak.
1: Mert hogy van piros, sárga, zöld, kék, egy picit jellemezd őket minimálisan.
2: Igen. A zöldek, ők inkább egy kicsit introvertáltabbak, és érzelmi alapon döntenek. A kékek, ők introvertáltabbak, de logikai alapon döntenek. A sárgák, ők extrovertáltak, és érzelmi alapon döntenek. A pirosak pedig extrovertáltak, és logikai alapon döntenek. Ez az ilyen legegyszerűbb leírás róluk. És egyébként nagyon érdekes, hogy látszik a különböző színű embereken, úgymond, hogy amikor elfoglalják a helyüket, akkor mit csinálnak. Vannak olyanok, akik igazából leülnek az egyik legtávolabbi helyre egyedül, és onnan nézik az egészet, és igazából feszültnek látszanak egyébként. Nekik a legfontosabb az, hogy hozzuk ezeket a játékokat, és igazából ezeket a kis hangulatoldó technikákat, amiket beleviszünk az estbe, azt hiszem.
1: Mert itt talán a legkomfortzónán kívülibb nekik, hogy eljöjjenek egy ilyen eseményre.
2: Így van. Igen, igen. Szóval azt hiszem, hogy talán nekik a legnagyobb fejlődési lehetőség is egy ilyen esemény. A sárgák például ilyennel nem nagyon zavargulódnak, nekik egyáltalán nem probléma odaülni egy olyan társasághoz, ahol akár már hárman is ülnek, és emiatt tényleg azt látom, hogy nagyon másféleképpen jönnek hozzánk az emberek. Vannak, akik az elejétől kezdve nagyon oldottan és tele izgatottsággal, és nagyon várják az egészet, de azért vannak nyilván sokan, akiknek kell egy kis idő. Én azt szoktam látni, hogy nagyjából ilyen fél óra, egy óra, még mindenki elkezd szépen feloldódni. Az első körök azok még kicsit ilyen feszélyezettebbek, de ezen mindig próbálunk oldani, és a második, harmadik kör fele már hatalmas nagy nevetések szoktak kitörni, és mindenki nagyon boldogan élvezi az egész eseményt.
1: Mik a tapasztalataid olyan területen, hogy azt említetted már, hogy az est végén lehetőség van elérhetőségeket cserélni a cetlik segítségével, ami például mi az a három, amit át lehet adni? Plusz egy.
2: A legviccesebb, a legszimpatikusabb, a legfigyelmesebb és a külön díj.
1: Előszeretettel osztogatják?
2: Egyébként abszolút. Volt olyan próbálkozásunk még, amikor nem díjaknak neveztük, hanem csak simán zöld cetli, és akkor bárkinek írhattál egy bármilyen üzenetet. Na ott valamiért nehezebben indult meg a dolog. Szerintem talán pont ezért is, hogy az emberek nehezen merik felvállalni azt, hogy mi az, amit így éreznek a másik felé. Viszont így, hogy díjnak hívjuk, így már mindenki nagyon boldogan odaadja ezeket a díjakat egymásnak.
1: Köszönöm a beszélgetést, bár nem teljesen értettem meg, hogy miért ilyen nehéz kifejezni az érzésünket, de ezt egy következő beszélgetésben majd folytatjuk.
2: Ja, én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Nagyon jó, amit csináltok, úgyhogy folytassátok, és remélem, hogy sok mindenkinek segíthetek ezzel.
2: Hát köszönöm, mindenképpen folytatni fogjuk.
1: A vendégem Loján Gergő, coach, rendezvényszervező volt, aki a Relationship alapítója, tehát közösségi ismerkedős programokat szerveznek. Vele beszélgettem az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: szívem kerül.
1: Ha elvesznél, ezt hallottad most a Margaret Island-től, itt a Petőfin Minden Magyar. Ha elvesznél ebben a nagy világban, a pártalálás tekintetében, akkor remélem, hogy tudtunk segíteni neked Loján Gergővel, rendezvényszervezővel, kóccsal, ugyanis ő volt ma reggel az Éles Stílus magazinban a vendégem, és a személyes ismerkedésről beszélgettünk, illetve a pártalálásról, hogy a mai világban hogyan lehet ezt eredményesen, és hogy még mindig a személyes választás a legjobb, amikor szemtől szemben ismerkedhetsz meg valakivel, és tessék a bátorságot venni hozzá. Én veszem a bátorságot, hogy a Csukás meseórát elkezdhessük. Mesék, zenék, mondókák, nyelvtörők várnak most téged, utána pedig egy érdekes beszélgetés. Addig is mesés időtöltést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a hőség, Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakció. Jövő héten tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy a Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének, a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben. A nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Idehaza példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Jövő héten rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettő szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal és koncertekkel, valamint közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-27 fok között alakul.
3: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra. Petőfi Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
7: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Itt van.

0: Kis meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: A nyelvtörőkbe könnyű belegabajodni, amíg tanuljuk őket. Én nem is bánom. Olyan jókat lehet derülni, amíg kigubancoljuk a kócos szavakat. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Rózsaszín sündisznócska, most mondjuk együtt. Rózsaszín sündisznócska, és a legvége, uzsis zacskója. Most együtt, uzsis zacskója. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Rózsaszín sündisznócska, uzsis zacskója. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább, gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Lép be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Osváth Erzsébet, Ébred a Balaton. Aki elmondja, Pató Márton. Tavak és folyók. Bontja a nap a haját, tóba szórja aranyát, villognak a sirályszárnyak, pillevitorlások szállnak.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a struc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sűn, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két struc fióka. Fúj és fúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére fúj sem volt különb. A ma, a struc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a struc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a struc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után struc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a struc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a struc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a struc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A struc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a struc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva struc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját, fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen, fúj. Ama, a struc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót. Egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén, fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá, fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a struc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és struc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama, struc mama életének legboldogabb napja.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió, egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, Csőre Gábor vagyok, és most Fecske László Reggeli Készülődés című történetét mesélem el nektek. Reggeli készülődés. Alfonz bácsi korán kelt, de Marcit nem keltette fel hajnalok hajnalán, hagyta őt pihenni. Elvégre ez volt Maszat Marci első napja Alfonz bácsinál és Estella néninél. Maszat Marci, mint ahogy azt a neve is jelezte, egy igen neveletlen fiúcska volt, s újdonsült nevelőszüleinek adatott meg az a feladat, hogy ebből a pajkos legényképből egy illedelmesen viselkedő gyermeket neveljenek. Szép jó reggelt, Marci! Mondta Alfonz bácsi, miközben belépett a szobájába, és széthúzta a függönyt. Ez jó reggel! Nyafogta még álmosan a kisfiú. Még csak 9 óra van, hadd aludjak még egy kicsit, Alfonz bácsi! Igaz, hogy szombat van, de megígértem neked, hogy lemegyünk a játszótérre. Vagy nem akarsz jönni? Kérdezte tőle a bácsika. Marci szemei egyszerre nagyra nyíltak. A kisfiú felülcs, mint egy órarúgó, úgy pattant ki az ágyból. De a játszótérre gyorsan, hadarta. Na. Azért nem kell fellökni, viselkedj rendesen, különben nem megyünk sehová. Intette le Alfonz bácsi. Jó, viselkedek, lihegte Marci, s már nyargalt is a folyosó felé. Most hová mész? Hát húzom a cipőmet. Ej, Marcika, nem tudod a sorrendet? Mit csinálunk, amikor felkelünk? Kérdezte Alfonz bácsi széttárt kezekkel. Megyünk a játszótérre, hangzott a felelet. Nem, csóválta a fejét a bácsika. Először is megmozgatjuk magunkat. Miért? Kérdezte Marti, s a kérdése végén a száját is elfelejtette becsukni. Alfonz bácsi türelmesen magyarázott tovább. Hát, hogy a vérkeringés beinduljon bennünk, nem árt néhány karkörzés, törzshajlítás, guggolás. Maszat Marci körbefutotta néhányszor a bácsikát, aztán pedig párszor a magasba ugrott, de akármennyire is szerette volna, a csillárt nem érte el. Bennem már beindult a vérkeringés, Alfonz bácsi. Látod? Látod, hogy beindult? Látom, mondta nevetve Alfonz bácsi. Jól van. Akkor most irány a fürdőszoba. De miért? Kérdezte újfent a kisfiú. Azért, hogy megmosakodj. A víz jót tesz az arcbőrödnek és felfrissít. Magadhoz térsz tőle. Én már nagyon magamhoz vagyok térve, Alfonz bácsi, jegyezte meg Marci. Nem baj, sipirc, irány a fürdő. Mosakodj és törölközd meg, aztán pedig szépen öltöz fel. Estella néni már kikészítette a ruhádat a fotelre. Marci dúlva-fúlva vonult be a fürdőszobába, s elegetett a bácsika utasításának. A csempére még egy plakát is volt ragasztva, amely a helyes mosakodást ábrázolta. A kisfiú úgy tett, ahogy a képeken mutatták, azaz, hogy először bevizezte a kezeit s az arcát, majd beszappanozta őket, végül pedig lemosta a felhabzott szappant vízzel. A folyosón megjelent Estella néni, aki benézett az üres gyerekszobába. Hol van a kis csivész? Kérdezte a férjét. Tisztálkodik, felelte Alfonz bácsi. Nagyon helyes, elkészítettem a reggelit, a konyhában várlak benneteket, jelentette ki a nénike, majd visszavonult a konyhába. A virgonc kisfiú úgy szágoldott keresztül a házon, mint egy versenyautó, felugrott a székre, és a száját nyalogatva megkérdezte. Mi lesz a reggeli, Estella néni? Eperlekváros kenyér és egy bögre finom kakaó, mondta a nénike kedvesen. Nem lehetne, hogy 4 bögre kakaót igyak, vagy inkább 5-öt? Kérdezte Marci. Nem lehet, szólt közbe Alfonz bácsi, attól elcsapnád a hasad. A kisfiú nem is erőltette tovább a dolgot, igyekezett gyorsan elfogyasztani a reggelit, hogy aztán mehessenek is a játszótérre. A reggeli közben Estella néni hangos csámcsogásra lett figyelmes. Rá is szólt a kisfiúra, aki nyitott szájjal rákcsálta az ennivalót. Nem illik nyitott szája lenni és csámcsogni evés közben, mondta összehúzott szemöldökkel. Hát akkor hogy egyek? Csukott szájjal? Kérdezte Marci, aki még a helyes étkezést sem ismerte, és a kakaót is szürcsölve itta. Természetesen csukott szájjal kell enni, és kérlek, ne szürcsöld azt a kakaót, szépen igyad, micsoda dolog ez? Ej, sokat kell még tanulnod, Marcika, de majd mi segítünk Alfonz bácsival. Amint ezt kimondta, a kisfiú böffentett egyet. Ezúttal Alfonz bácsi szólt rá. Marcika! Marcika! Ezt aztán végképp nem illik. A kisfiú értetlen arccal merett mindkettejükre. Semmit sem illik, kérdezte. Mit tegyek, ha egyszer böffentenem kellett? Alfonz bácsi elmagyarázta neki, hogy sok olyan dolog van a világon, amit illendő, és sok olyan van, amit nem illendő csinálni. Böffenteni társaságban például nem illik. Ha nagyon muszáj, akkor próbáld meg halkan, de ne ilyen hangosan, hogy mindenki figyeljen rá, mondta Marcinak. Ki mindenki? Itt nincs más rajtunk kívül, nézett körbe a konyhában a kisfiú. Igen, de előfordul majd, hogy például vendégségben vagyunk valahol, és ott is így fogsz viselkedni. Ezt igyekszünk megelőzni a figyelmeztetéseinkkel. Érted már? Felelte fejcsóválva Estella néni. Marci bólintott egyet, felállt, kijelentette, hogy elfogyasztotta a reggelit, s hogy köszöni szépen. Ezt jól mondtam? Kérdezte a végén. Igen, ezt nagyon jól mondtad. A reggelit és minden más étkezést meg kell köszönni, mondta Alfonz bácsi. De miért? Kérdezősködött tovább a kisfiú. Mert azt valaki elkészítette, mint most Estella néni, és mert ez az etikett. Mitikett? Kerekedett ki Marci szeme. Etikett, Marcikám, ezt így mondják. A lényege, hogy udvariasnak és figyelmesnek kell lennünk másokkal szemben, folytatta az okítást a bácsika. Értem. Akkor megpróbálok etikettes lenni. Már is indulhatunk a játszótérre, kérem szépen. Igen, de előtte még megmosod a szádat, mert lekváros lett, állította meg a kisfiút az öltözködésben Estella néni. De hiszen az imént mosakodtam. Hányszor kell mosakodni reggel? 10-20-szor, csóválta a fejét Marci. Estella néni nagyot csóhajtott. Ahányszor csak összemaszatolod magad, válaszolt a csípőretet kézzel, és nincs olyan szám, hogy 10-20, ne beszélj balgaságokat. A tisztálkodás az egyik legfontosabb dolog a világon. Tudod, mennyi bacillus rátapad a kezedre, amikor például kint játszol az udvaron? Ezek nagyon hamar bejutnak a szervezetedbe, ha például megnyalod a koszos kezedet, és mindenféle betegséget okozhatnak. Maszat, Marci! Ijedtem merett a kezeire. A bácsika még felhívta a figyelmét a fogmosásra is. Jaj, még azt is! Muszáj! Nyöszörgött a kisfiú. Ha nem akarsz a fogorvoshoz menni, akkor muszáj. A rossz fogak bizony nagyon tudnak fájni, mondta Estella néni, miközben elpakolta a mosogatóba a tányérokat és a poharakat. Aztán alaposan dörzsöld meg őket, kiáltott Alfonz bácsi a szomorúan elkullogó kisfiú után. Felül, alul, elől és még hátul is. Az ételmaradékok jól el tudnak bújni a fogak között. Milyen az idő odakint? Kérdezte a bácsika immár Estella néni felé fordulva. Süt a nap, de kell még kabát, csalóka az idő. Ilyenkor lehet könnyen megfázni. Én még sapkát is teszek. A házas pár szépen elkészült, s kisvártatva Marci is megjelent az ajtóban. Kész vagyok! Megmosakodtam, fogatmostam, és még meg is fésülködtem, jelentette ki büszkén. Nagyon ügyes vagy, pedig a fésülködést nem is említettük. Na ezért jár egy piros pont. Add csak a füzetedet, mondta a nénike, és egy piros filctollat vett ki a kredenc fiókjából. Azt nem csak az ovó néni adhat? Kérdezte Marci. Nem, azt még én is adhatok. Ügyes voltál, megérdemled. Tessék! Estella néni hatalmas piros pontot rajzolt a kisfiú füzetébe. Köszönöm szépen, de szép! És most már indulhatunk a játszótérre? Érdeklődött óvatosan Marci. Igen! Most már indulhatunk a játszótérre, felelte nevetve Alfonz bácsi, s mindhárman vidám hangulatban léptek ki a ház ajtaján.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szerint dombok ölelésében, sűrű erdővédelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Palaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Ment, ment, mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény Cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan. Vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény Cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő Cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor Cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak Cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva Cseppecske még jobban elszomorodott, ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak Cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcsepptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatotta Cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balaton vizet csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Csibi Gergellyel, színésszel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Nos, hát itt vagyunk a Csukás meseórában, és te, mint színész, miért vagy vajon a vendégem? Mi kapcsolatod van neked a gyerekekhez?
1: Hát lejátszottam szerintem most már 800-900 gyerek előadást, de lehet, hogy már az ezret is elértem. Pár utcai dzsungelkönyve, és hát minden más. Ez is lehet az egyik oka, a másik talán a beugratós, de mégsem olyan beugratós kérdésre a válasz, pedig azért, mert több évvel foglalkozom hétvégente gyerekekkel, és színházat, színészetet tanítunk nekik, több kedves kollégámmal, illetve évek óta szervezek önfejlesztő lovastábort gyerekeknek.
0: Pontosan ez a három ok, ami miatt most itt vagy velem. Sikerült eltalálnod. Hát először is mesélj nekem a gyerekdarabokról, amikor gyerekközönségnek játszol, hiszen hát azt hiszem, ők talán a legőszintébb közönségek.
1: Legőszintébb, leghangosabb, leglelkesebb egyébként. Meg hát színház értelemben is leghasznosabbak, hiszen hogyha jó élményt kapnak, akkor lehet, hogy rajta maradnak azon, amit színháznak hívunk, és gimnázium, és aztán egyetem, és aztán majd felnőttként is talán visszajönnek a színházba, ami hát mondhatjuk elég fontos. Úgyhogy gyerekeknek játszani mindig egyrészt kihívás is, másrészt nagyon hálás is, de hát a mai napig meg tudja lepni a színészt, amikor azt figyeljük meg, hogy azzal játszanak, hogy ki az, aki utoljára még tud egyet tapsolni az adott dal után, vagy ki az, aki hangosabban tud nevetni, vagy egy jobban be tud mondani egy viccet egy üres pillanatban, de hát ez persze csak így a kis színes része, de egyébként nagyon ott vannak velünk, és hát szó szerint felrobban a ház, amikor mondjuk tényleg 1000 gyerekül a nézőtéren, és egyszer csak ott így kijövünk, taps, és így, mintha nem tudom milyen koncerten lennének, imádják, és ez persze minket is nagyon tölt. Meg amikor utána, az előadás után megvárnak a művészbejárónál, szeretnének találkozni, aláírást kérnek, fotót, tehát pedig csak egy egyszerű mezei kis előadásról van szó.
0: Te családodban volt, vagy van esetleg fiatal, vagy gyerkőc?
1: Vannak, és azt hiszem a családban már így az elmúlt 10 évben lassan mindenki látta, talán nem is egyszer a Pár utcait, meg a dzsungelt.
0: Na, ők mit szóltak hozzá?
1: Hát nagyon szeretik, persze, hát érthető, amikor egy családtag, és akkor őt a színpadon látják, és el se tudják képzelni, hogy akkor ez hogy is van, hogy akkor ott az előbb még Maugli, vagy Richter, vagy Csónakos, és akkor közben pedig ez az, akit gyerekkora óta ismer. De hát nyilván ez valahol természetes is, hogy akkor az embernek a családtagjai mind megnézik, persze főleg a gyerek előadásokat.
0: A háromból az egyik okot, amiért itt vagy kipipáltuk, úgyhogy a második kettővel folytatjuk majdnem sokára. A vendégem Csibi Gergely színész, itt a Csukás meseórában.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsok Laurával. A mai vendégem Csibi Gergely színész, akit köszöntök ismét a stúdióban.
1: Sziasztok!
0: Na hát folytassuk is azzal, hogy te hétvégente pár színésztársaddal színisulit tartasz gyerekeknek, fiataloknak, illetve nyáron táborokat is szerveztek, amik ráadásul lovas táborok, ahol ugyanúgy színjátszást oktattok, és még a zene is becsempésződik ezekbe a foglalkozásokba. Mesélj erről, hogy jött neked ez, hogy nem csak gyerek előadásokban veszel részt, hanem még tanítod is őket.
1: Még eléggé pályakezdő voltam. 2018-ban Vecsei Miklós kollégámmal, meg még pár másik kollégával elindult ez a Stalker Suli nevű kezdeményezés Miklósnak az ötlete alapján, és akkor ő engem ebbe így behívott, tartottam ott én is foglalkozásokat, aztán kicsit abba hagytuk, jött a Covid, akkor ez már nem indult újra, de nekem valahogy nagyon hiányzott az, hogy fiatalokkal foglalkozzak, és akkor Studio U néven elindítottuk ezt a hétvégi színiiskolánkat. Szántó Balázs, Király Dani, főleg olyan kollégáimmal, akikkel ugye hát régóta együtt dolgoztunk, nagyon hasonlókat gondolunk sok esetben a színházról, meg ugye egyáltalán a színészmesterségről is sokat dolgoztunk együtt, és elindítottuk ezt az iskolát, ahol nyilván elsősorban nem a színészképzés a mi célunk, hanem az, hogy a résztvevők kicsit többet megtanuljanak saját magukról, jobban kommunikáljanak, legyen egy olyan közösség, egy olyan közeg, ami annó nekünk is nagyon jó lett volna, hogyha ha lehetett volna járni egy ilyen iskolába, de próbálunk egy olyan helyet létrehozni, ahol tényleg hétvégente, ha eljön a fiatal, akkor ne is akarjon hazamenni, és biztos, hogy egész héten azt várja, hogy mikor lesz már megint vasárnap, hogy akkor újra találkozzon azokkal az emberekkel, találkozzon velünk is, kipróbálhassa, hogy milyen színpadon állni. Dolgozunk ilyenkor mi mindig egy vizsgaanyagon, amit aztán megmutatunk közönség előtt, lehet hívni a szülőket, barátokat, tesókat, és most már a harmadik évadot fogjuk, vagy harmadik tanévet fogjuk kezdeni, és azt hiszem, hogy ez egy bevált kis kezdeményezés, vagy hát már nem is kezdeményezés. Felnőtt csoportunk is van már, szóval növekszik ez az egész, és lehet majd velünk találkozni a pozsonyi pikniken is, mert ott leszünk, lehet csatlakozni, szeptemberben egy nagyon izgi kurzus hónappal kezdünk, tehát minden hétvégén lesznek új tanárok, workshopok, és utána októbertől pedig indul majd az a fajta találkozás hétvégéről hétvégére, amikor egész évben egy nagy vizsgán dolgozunk, amit aztán megmutatunk közönség előtt.
0: Mik a tapasztalataid, mit látsz a gyerekeken? Azon kívül, hogy várják az alkalmat, és nem is akarnak hazamenni így vasárnap, ezen kívül tényleg tudnak úgy csatlakozni egymáshoz, megkapcsolódni, és elhagyni mondjuk a mobiltelefonokat, és tényleg jelen lenni?
1: Azt hiszem, hogy igen, bár a mobiltelefon tényleg ragad a tenyerükhöz. Sokszor mondom is nekik, hogy ha nem tudnak megszabadulni tőle, akkor én örömmel segítek, és akkor mint ahogy az iskolában egy kedves kis dobozt kinevezünk, és akkor beletesszük, és majd 2 óra után kapják vissza. Ilyenkor mindig megilletődnek, és akkor kevésbé veszik elő. De azt látom rajtuk, hogy nagyon jól működik ez. És azért, mert azt csinálják, ami érdekli őket, nincsen nyomás, tehát mi nagyon máshogy közelítjük meg nyilván, mint ahogy az iskolában, hiszen ez egy választott dolog. Ha nem akar jönni, nem jön, ha nem csinálja, nem csinálja, ha van kedve, akkor nagyon jó, mi örülünk neki, de nincs, tehát levesszük azt a fajta kötelezőséget, ami egyébként a hétköznapokban valószínűleg nagyon rakódik rájuk, hogy ezt meg kell csinálni, ezzel végezni kell. Itt nincs kell, itt egy lehetőség van, és ez nagyon felszabadító nekik, és azt hiszem, hogy ezért lehet többek között meg, hogy mi milyen zseniális órákat tartunk, de ezt most hagyjuk. Na, de viccet félretéve ez lehet az a kulcs, amikor talán először életükben megérzik, hogy úgy vannak egy közösségben, hogy nincs semmi muszáj nincs benne. Mennyi van edzésre jár, az megint más. Ott mond valamit az edző, ott úgy máshogy kell ott lenni. Ott meg kell csinálni ezt az X fekvőt, ott akkor ott kell lenni. De nálunk ez teljesen más. És ez érződött is. Most Janet Teller a Semmi című regényét dolgoztuk föl az előző tanév végén, és elképesztő, amit csináltak, és olyan szintű jelenlétek, olyan szövegmennyiséget tanultak meg, olyan jól figyeltek egymásra, hogy tényleg nagyon jó pillanatok, nagyon erős pillanatok, nagyon jól használták az érzelmeiket, és tényleg szinte zavarba ejtő volt, és már ilyen katarzis élményt is tudtak így okozni az ott ülőknek. Úgyhogy nagyon büszke voltam rájuk, és ez nekünk is egy jó visszajelzés, hogy akkor működik az a forma, amit kitaláltunk nekik.
0: Csibi Gergely színész a vendégem ma reggel a Csukás meseórában, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Csibi Gergellyel színésszel. A hétvégi színi suliról, színi foglalkozásokról beszélgettünk, ami nem azt szolgálja, hogy valaki biztosan színész legyen idővel, hanem megismerje magát, jól érezze magát hétvégente. De van úgy, hogy valaki mégis színész lesz, mert annyira beleszeret ebbe a világba. Mit látsz rajtuk, hogy tudtok nekik segíteni?
1: Igen, és ha valaki mégis úgy gondolja, hogy akkor majd szeretne menni az egyetemre, vagy megpróbálná magát ezen a pályán. Nyilván mi akkor próbálunk segíteni, többen jöttek már oda, hogy nézzük meg a felvételi anyagukat, segítsünk összeállítani, vagy csak véleményezzük azokat, amiket ők kiválasztottak. És persze ez nekünk öröm, ha végül is valaki azt mondja, hogy jó, akkor színész lesz. De hát nyilván ilyen iskolából ezernyi van, és mi pont ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy van rá lehetőség, hogyha szeretnéd e felé terelni az életed, de elsősorban csak ismerd meg magad, hiszen a színészetnek is ez valahol mélyen az alapja, hogy te tudd, hogy ki vagy. És ha ez megvan, akkor utána könnyebb lesz. De nem csak ez, minden más, szerintem.
0: Egyetértek veled. Hol lehet, vagy mikor hozzátok jelentkezni?
1: Hát ugye nyilván minden ilyen közösségi médiás felületen ott vagyunk. Studio U, tehát az U betű, nem kell kírni U, mint te, hanem ezt ilyen U betűvel megoldottuk. Te Studio U, Studio U, Instagram, Facebook, hát mindenhol ott vagyunk. De a studio.u.rólad@gmail.com-on lehet küldeni nekünk jelentkezésre e-mailt, és akkor mi fogunk nagyon kedvesen válaszolni, és akkor minden infót leírunk. De ha megtalálkozni szeretnétek velünk, akkor pedig a pozsonyi pikniken, az Arcszintérnek a sátránál lehet minket majd megtalálni.
0: Sok lelkes, csillogó szemű jelentkezőt kívánok nektek.
1: Na, köszönjük szépen, és várjuk őket nagy szeretettel.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgethettünk ma reggel.
1: Köszönöm én is.
0: A vendégem Csibi Gergely színész volt ma reggel a Csukás Meseórában.

0: A Kávészünet zenekart hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Hogyha most keltél fel, akkor ezért dobj be egy kávét, hogyha pedig már régóta ébren vagy és esetleg dolgozol, akkor viszont tarts egy kávészünetet, én azt javaslom. Én pedig gondoskodom a legjobb magyar zenékről, hogy felpörgessük a reggeledet, ehhez pedig tudod, melyik dal fog nekünk segíteni a folytatásban? A hírek után ezt a dalt játszom neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal láma.

0: Gáborról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
1: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
0: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Fokozódik a hőség, Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakció. Kórházba került az Igali gyógyfürdő több vendége.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak napközben. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-esig lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszú állás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka András az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. 6 ember került kórházba az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több egyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
2: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ajaj, én úgy hallottam, hogy szükséged van egy kis segítségre az ébredéshez. Itt vagyok és segítek. A mikrofon mögött Korcsog Laura és a legjobb magyar zenék, amik nekem lesznek a segítségemre, hogy felpörgesselek téged. A kezdésben Lotfi Begi és Kollányi Zsuzsi közös dala.
4: Itt egy újabb óra.
2: Ki

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk. Ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel. Mosolyogva, üres zsebbe.

Micsoda zenék így vasárnap reggel, a fehér fényt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és garantálom, hogy a folytatásban is jobbnál jobb magyar zenéket játszunk majd neked, amire akár tudsz egy kicsit felpörögni, bulizni és indítani a reggelt. Nem tudom, hogy nálad mi a hatásos, hogy tudsz felébredni, mi a bevált módszer. Ha esetleg van ilyen, akkor kérlek írd meg nekem 0630303380, ide küldhetsz nekem SMS-t vagy Viber-t, de Messengeren és minden platformon is megtalálsz bennünket. Nekem nincsen jó bevált módszerem, talán a zene. Az, ami talán úgy felpörget, úgyhogy most közösen pörögjünk fel, hiszen valami van a levegőben. Ez következik itt a Fető.

0: Holnaptól ezt hallottad Filótól és Molnár Tamástól. Itt a Petőfi Minden Magyar. Ugyan még nem holnaptól, de majd októbertől, egészen pontosan október 9-től elkezdődik Filó turnéja, és októberben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 állomása is lesz különböző városokban. Érdemes megnézned a Facebook oldalát, ahol ezt már közzétette, de azt is írta, hogy lemezre is lehet számítani tőle, úgyhogy érdemes figyelni az aktualitásait. Most viszont egy újabb közreműködéssel megyünk tovább, ami az Iron Mafia és Betonhofi közös dalát eredményezte. Nesztek, ez szól most itt a Petőfin.
1: Szevasztok, én Kéri András, Kálambó vagyok, az

érdekel? Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És van, hogy bizonyos programok nem érdekelnek bennünket, viszont a most következő, amit most ajánlok neked, ez szerintem érdekes lesz számodra, ugyanis 160 éves a fővárosi állat és növénykert. Ebből az alkalomból ezen a hétvégén, vagyis tegnap és a mai napon várják az érdeklődőket rengeteg programmal. Az egész családnak vannak érdekes programok 10 és 18 óra között, például interaktív ismeretterjesztő állomások, természetvédelmi bemutatók, történelmi hangulatot idéző élményelemek, kézműves foglalkozások, játékos kvízek, és még sorolhatnám, de érdemes ide ellátogatnod, mint ahogyan a Sziget -1. napjára is, ami a Bródi Dalok napja. Szólj, hogyha indulunk, én is jövök veled. Szólj, ha indulunk, ezzel a dallal folytatjuk most itt a Petőfin.

0: reggelt, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha most csatlakoztál hozzám, akkor hidd el, nagyon jó helyen jársz. A legjobb magyar zenéket játszom neked nem sokára, most a legfrissebb hírek következnek, és utána betartom az ígéretem, egyszerre táncolunk és éneklünk is majd. A négy ütem szól majd a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: stúdióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez...

0: Fokozódik a hőség. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakció. Előterjesztés készül a planetárium jövőjéről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett, hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csodaszép reggelt neked, augusztus 9-e vasárnap reggel, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Délig utazunk együtt a legjobb magyar zenékkel, és most a négy ütem szól kezdésképpen, de nem a négy ütemű fekvőtámasz.
1: Itt egy újabb óra.

0: világ ellen.
1: A Zene benned, ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar. A Zene benne van három tehetséges fiatalban is, akiket úgy hívnak, hogy Ember Márk, Kirádi Marcell és Marics Peti. Az általuk alkotott trió a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben énekli a Hogyan tudnék élni nélküled című dalt, amit szerintem nem csak a film kedvelői szeretnek, hanem már szélesebb körben is népszerűvé vált, és egyértelműen felpesdített minden bulizni vágyót szerintem a nyár folyamán. A filmforgatás alatt is érezték már egyébként Kirádi Marcell elmondása szerint a srácok, hogy jó csapatot alkotnak hárman, de azt maguk sem gondolták, hogy a filmbéli zenekar végül a valóságban is összeáll, és így született a Nyomod a gázt című daluk, amihez egy igencsak vagány videóklip is készült. Ezt nézd meg, én viszont játszom neked a dalt, itt a Petőfin.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összezsodott az élet.
6: Ez a legújabb magyar zene.

szó sem volt. Ezt hallottad most a Zanzibártól, itt a Petőfin, minden magyar. Viszont a következő üzenetben, amit kaptam, abszolút szó van szerelemről. Mi az, hogy? Olvasom. Drága Manócska, hiszek benne nagyon, hogy az életben nem véletlenül lettél az életem része, és én sem a tiéd. Manócskám, nagyon-nagyon szeretlek, imádlak. Az életemnek te adsz értelmet. Érted, miattad érdemes csak élnem. Köszönök mindent, amit tőled kaptam, és kapok. Imádlak, szeretlek örökké, csak is a tiéd, a te mici mackód. Nagyon szép üzenet, remélem, hogy célba ért, és hallotta, akinek hallania kellett. Köszönöm szépen, hogy olvashattam. Köszi, ezzel a dallal megyünk most tovább, itt a Petőfin.

vagyok, ezt hallottad a Jazz Megasztol itt a Petőfin minden magyar. Hát persze, hogy jól vagy ma. Miért ne lennél jól? És most még jobban leszel, hiszen Nikoszt hallhatod most a folytatásban, aki egy énekes dalszerző és alternatív pop műfajában alkot. Sokáig csak feldolgozásokat készített, ezeket Instagramon és TikTokon láthattad, ahol a visszajelzések alapján úgy gondolta, hogy már van egy olyan közönsége, akinek már írhat dalokat. Ezért megjelentek a dalai. 2024. szeptemberében jelent meg az első Vége című dala, majd 2025. januárjában a Nem voltál, nyáron pedig az első pörgősebb popdala az Idegenek. Na hát, nem árulok el azzal nagy titkot, hogy most ez az Idegenek jön, és hát érdemes figyelni Nikosz oldalát a közösségi oldalakon, ugyanis már készülnek a következő dalok. Én már láttam a stúdiózásokról verk videókat, úgyhogy számíthatunk folytatásra. Most viszont az Idegenek szól neked. Itt a Petőfi.

30Y dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig egy olyan dalt fogok játszani neked, amit szerintem kívülről belülről fújsz, úgyhogy énekeld velem, velünk, vagyis a kis tehénnel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt. Merényletekkel indult az új kolumbiai elnök első hivatali napja.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M1-esen Hegyeshalom felé Óbaroknál a 42-es kilométernél egy műszaki hibás jármű vesztek el a belső sávban. 1-2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszú állás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tejintartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrösbe. A délnyugati Káli város közelében pedig gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Úgy örülök neki, hogy itt vagy velem augusztus 9-én vasárnap 10 óra után is. A mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Ebben az órában itt lesz velünk a Honey Beast és Dánielfi közös dala, a Random Trip is, de a kezdésben a Kistehéni a főszerep.
0: Itt egy újabb óra.

lennék. Bárcsak lennék, jaj, de jól sikerült ez a dal. A Honey Beast és Daniel Fi közös zenét hallottad most itt a Petőfin, Minden Magyar. És nem csak a dal sikerült jól, hanem a hozzákészült videóklip is, úgyhogy figyelmetbe ajánlom, nézd meg ezt is. Külföldön forgatták egyébként, úgyhogy nagyon látványos lett a klip is. És ha már itt tartunk, hogy Honey Beast, akkor ajánlok neked egy augusztus 21-i koncertet Balaton akaratján, a Peters Teraszon. De ha már a Balatonnál járunk, akkor érdemes augusztus 20-án egy nappal előtte leérkezni, és Balaton Boglárra látogatni, ugyanis nincsen Boglár Children nélkül, tehát a Children of Distance koncertjét is megnézheted 20-án, majd egy nappal rá, 21-én a Balatonnál a Honey Beast koncertjét. Most viszont emlékezz rám, ezzel hangolódunk a Children of Distance koncertre. Ez szól most itt a Petőfin.

Csillagtűz című dalt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. 2006-ban, jó pár évvel ezelőtt alakult az AVS zenekar, akik akkor még középiskolai barátok voltak, és úgy döntöttek, hogy zenekart alapítanak. Az országos, majd később a nemzetközi ismertséget a Viszlát Nyár című daluk hozta el számukra, amellyel 2018-ban Magyarországot képviselték az Eurovíziós Dalfesztiválon. És most pedig már ott tartunk, hogy 2006, ugye, kereken 20 évvel ezelőtt volt, ami azt jelenti, hogy idén jubileumi évet ünnepelnek, ráadásul egy országjáró turnéval, majd novemberben egy AVS 20 Madács című aréna koncerttel, mi pedig hangolódunk velük. Emlékszem, ez szól tőlük, itt a Petőfin.

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Hol a helyem? Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha azt kérdeznéd tőlem, hogy hol a helyed, akkor egyből rávágnám, hogy a mai napon a Szigeten, ugyanis ma van a fesztivál -1. napja, az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át, a legendás énekes és dalszerző mellett olyan, ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kondzs Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárlé vagy Tolcsvaj László. Úgyhogy nagyon-nagyon színes ez a paletta a mai napon, de a generációkon átévelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhoffi, Jude Law, Blaha Louisiana, Ivan and the Parazol, Lovasi András, vagy például a Bagosi Brothers Company. Úgyhogy én már nagyon várom, én ott leszek. Úgyhogy ha kérdezed, hogy hol a helyed, akkor szerintem ott. A mai napon, úgyhogy találkozzunk, hogyha van kedved részt venni ezen az eseményen. Így volt szép. Diaz Mentával megyünk tovább itt a Petőfin.

0: Igen, ez a Petőfi Rádió. A The Rowing Chess Club után a legfrissebb hírek következnek, utána pedig egyet megígérhetek neked, hogy én biztos, hogy nem fogok rád szólni, hogy hangosan énekelsz, sőt el is várom, hogy hangosan énekelj, ugyanis szólj rám, hangosan énekelek, ezzel a dallal kezdjük majd a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026.

0: legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a hőség, Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt. Emerült egy autó Tiszadobnál.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Növényzetgondozás miatt torlódik a forgalom az M5-ösön Budapest felé az Inárcsi pihenőhelynél. A belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 kilométeres. A munkálatok délutánig tartanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. Keddig maradnak a hőség miatt elrendelt intézkedések a Magyar Postánál. A nem klimatizált posták délben bezárnak, a kézbesítők pedig csak délelőtt dolgoznak. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. A vezetője ki tudott úszni a partra.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. 4-2-re nyert az Újpest Kisvárdán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A szombati játéknap első mérkőzésén a Vasas 5-0-ra győzte le a Zalaegerszeget hazai pályán. Az ETE Perezza piros lapját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. A labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulójában ma 15 óra 30 perctől Paks Kispest Honvéd FC, 17 óra 30 perctől pedig Debrecen Nyíregyháza mérkőzéseket játszanak, amelyeket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetít. 2-1-es vereséget szenvedett a Ferencváros labdarúgó csapata a Real Madridtól a Grupama arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A 41. percben Mario Rivas, majd a 49. Carlos Espi szerzett gólt. Ezt követően az 57. percben Kenan Kodró szépített. 31 év után játszott újra egymás ellen a Real Madrid és az FTC. Gulácsiék legyőzték Sallaiékat. Galatasaray Villarreal 1-2. A felkészülési mérkőzésen Isztambulban a törököknél Sallai Roland 84 percet játszott, a spanyol együttesben Gulácsi Péter végigvédte a második félidőt. Nem jutott 8 közé Arina Sabalenka a torontói keménypályás női tenisztornán. A világ első fehér orosz játékost az orosz Jekaterina Alekszandrova győzte le 7-6, 4-6, 6-4-re. Köszönöm a figyelmüket, Szőke Viktóriát hallották.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 11 óra múlt, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Pluhár Lacival, akivel pizzát készítünk és ötleteket, tippeket adunk neked. Az egyik ötletem, hogy sütés közben énekelj. Szólj rám, ha hangosan énekelek, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kész

0: a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és a mai vendégemmel Pluhár Lacival, aki abban segít nekünk, hogy hogyan készítsünk otthon egészséges és finom pizzát. Köszönöm, hogy ma is itt vagy velem.
1: Én is örök, köszönöm szépen, sziasztok!
0: Na hát az előbb elcsíptem egy olyan mondatodat még a beszélgetésünk előtt, hogy a pizza és az idő jó barátok. Ez mit jelent?
1: Így van, tehát nem létezik 3 órás pizza, tehát bármennyire egy szörnyű hangzik. Igen, tudom a receptet, mit kell csinálni, csak nagyon egészségtelen lesz, hogyha senkivel nem is osztom meg. Tehát a leggyengébb lisztnek is kell 6-8 óra, tényleg ilyen 9,5 grammos, 10 grammos fehérjéjű liszttel, már ha szobahőn van végig, akkor lehet egy egészséges tésztát csinálni, de az is inkább 8-10 óra amiatt kifermentálódik gyakorlatilag, úgyhogy egészséges legyen.
0: Tehát, hogyha holnap ebédre szeretnénk mondjuk egy pizzát, vagy mondjuk holnap után, akkor segíts nekünk, hogy kezdjük? Ugye, tegnap beszéltünk a jó lisztről. Tegyük fel, hogy beszereztünk jó vizet is hozzá, élesztőt is. Mit csináljunk most?
1: Hát a Pluhár László YouTube csatornáján meg kell nézni rengeteg dagasztós videót, hogy kell ezt a tésztát elkészíteni, mert általában azt szokták csinálni, hogy újra és újra megnézik, hogy mik a pontos, mert vágatlan videókat rakok fel egyedi módon, és akkor nagyon jól lehet látni. Az is nagyon szeretik, amit csinálok, mert nagyon jól másolható. Tehát én olyan kemencébe sütök, amit magadnak meg tudsz otthonra vásárolni, olyan dagasztóval dagasztok, amit otthonra meg tudsz magadnak vásárolni, olyan lisztet ajánlok, amit meg tudsz rendelni magadnak otthonra. Tehát minden másolható, tehát nem egy 6 milliós rakott kemencébe sütögetek, nem egy 4 millió forintos dagasztóba dagasztok, hanem minden nagyon egyszerűen másolható. Úgyhogy ez a titok. Mit kell csinálni? Gyakorlatilag meg kell csinálni az előtésztát, ugye egy fél kiló lisztből, 250 g vízből.
0: Még só nélkül.
1: Így van, nagyon fontos, és ezt össze kell keverni, egy órát szobahőn betenni a hűtőbe 24 órára, és akkor utána kidagasztani 68-70%-os hidróra. Ez azt jelenti, hogy egy kiló lisztbe beteszünk körülbelül 680 gram vizet, vagy milliliter vizet szép óvatosan, mert itt is fontos, hogy ez is egy olyan fogalom, hogy feletetni a tésztát nem ismerik, tehát a pizza szeretete megvan az országban, mint ahogy a világon szinte bárhol, de a szakmai rész, hogy hogyan kell egy jó pizzát fölépíteni, az bizony még gyerekcipőbe jár, de azért vagyok én itt például, hogy segítsek ebben.
0: Pontosan.
1: Beszéltünk például a sütésről egyébként, az is egy izgalmas rész, mert ugye az előző részt beszéltünk már egy picit a tésztavezetésről, hogy lehet ugye sütni beépített sütőben is pizzát, 6-8 perc alatt, ott is megsül ez a tésztavezetés, nagyon szép egészséges habos-babosra, csak kicsit kiszárad a tészta, ami a 2 perc után már nem sütjük, hanem szárítjuk a tésztát, és ugye a nápolyi pizza az jellegzetesen kívül röpog, belül puha. És ezért fontos, hogy 1.40 és 2 perc között süssünk gyakorlatilag egy ilyen. És az a jó hírem van, hogy hihetetlen technikai forradalom van egyébként a világban, közelhető a kínaiaknak is például, meg az olaszoknak, hogy most már gyártanak olyan kisméretű otthoni kemencéket, ami akkor egy mikrohullámos ütő, és 400 fok van benne, forgózsámolyjal, így van, forgózsámolyjal, állítható alsó hőmérséklettel. Azért izgalmas ez a dolog, mert nagyon sokan szeretnék jó pizzát, és ott bukják el, hogy sokkal jobb tésztájuk van, mint amit ki tudnak sütni belőle. Nem, tehát, hogy a jó tésztát nem tudják megtapasztalni, mert 6-8 percig sütik. Tudod? És úgy, hogy sületlen az alja, mert ugye egy beépített sütőben nem tudsz annyi hőt adni alulról, de hóka marad, nem lesz ropogós, hanem kiszáradt tésztát fogsz kapni. Viszont, hogyha van egy ilyen kemencéd, de Rotello például, ennek 400-410 fokon van, de akár 380-ra is tud állítani, 5 fokozatban, attól függ, hogy milyen hidrót használsz. Ha 65-ös hidród van, ugye annyi a teljes vízmennyisége olajjal együtt, ugye a lisztben, mert 10 g olajat az illik beletenni a dagasztás végén, jó minőségű olívaolajat, mert jó aromát ad neki, meg ízt. Úgyhogy meg egy kicsit hozzá a ropogósághoz is, és akkor például meg tud azt tenni, hogy 2 perc alatt kisütött, 2,5 perc alatt újra fölmelegszik, az alatt kinyújtasz még egyet, tehát akár 20 perc alatt 4-5 pizzát oda tudsz rakni az asztalra a családnak, frissen, ropogósan, mintha Nápolyban lennél. És egyébként egy ilyen kemencével már jobb minőséget tudsz bőven, mint amit hazarendelni, mert friss ropogós pizza van előtted, ugye? Egyébként ezek ilyen 2400 wattos, tehát 200 forintból ki tudsz sütni 6 pizzát áramdíjból.
0: Hát ez nagyon jól hangzik. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Pluhár Lacival, aki abban segít nekünk, hogy hogyan készítsünk otthon finom és egészséges pizzát. A folytatásban még trükköket mond majd, remélem, nekünk. Sok.

0: nélküled.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Ezen a hétvégén Pluhár Laci a vendégem, aki az otthoni pizza készítés rejtelmeibe avat be bennünket, hogy tudunk otthon finom és egészséges pizzát készíteni. Van olyan titok, amit még szerinted nem árultál el, és nem mindenki tud a pizza készítésről.
2: Az fontos, hogy a jó pizzának a titka sütés szempontjából a 150 fokos hőkülönbség. Az azt jelenti, hogy fölül 550 foknak kell lenni, ahol 400 foknak. Ha nincs meg ez a 150 fokos hőkülönbség, akkor nem tud egyszerűsítni a pizzát, mert jó pizza attól jó, hogy egyszerűsül a teteje, az oldala, meg az alja. És hogyha ezt nem tudod megcsinálni, akkor nem jó, mert fölül, mert megég, alul még sületlen, és ez rengeteg probléma számozik ebből, de ha jó a kemencéd, a konstrukciód, ugye amiket én vágatlan videóval tesztelek, azt érdemes végignézni, mert azt látod, hogy én onnantól kezdve, hogy hozzányúlok a tésztához, és ki van akkor a rácson, nincs benne vágás. És akkor látod, hogy valóban hogy dolgozik egy kemence. És akkor azt érdemes magadnak használni. Szóval a kemencét nagyon nehéz kihagyni. A következő, ugye visszatérve a dagasztásra, amit kérdeztél, hogy mi történik, ugye ezek az olcsóbb 30-40 ezer forintos ilyen robotgépek, amik ugye nem dagasztásra találtak ki, csak keverőgépeknek is hívják valójában, azokkal ilyen 3-4-500 gram lisztig lehet egyébként, 2-3 pizzákat meg lehet csinálni, bírják egy fél évig, nagyon nyekeregve, nagyon fájdalmasan, de már sokkal jobb állagot tudsz csinálni, mint a kézzel dagasztanál. Oké? Persze vannak kézzel dagasztó hívők, azokat nem akarom megbántani, mert csinálják csak kézzel, de egy jó dagasztás az 40 perc, és azon már vállak is kellenek, amúgy meg alkar, meg csukló, meg minden.
1: És szerinted vannak tévhitek?
2: Fú, rengeteg van.
1: Na mesélj! Sokat.
2: Hát nem tudom, vannak például olyanok, aki azt mondja, hogy egy perc alatt, nem egy perc alatt sütött ki, hanem nappai pizza, nem egy perc alatt sütött ki. Hát egy perc alatt csak ilyen pászkaszerű pizzákat lehet kisütni, mert ugye minden jobb az abroncs, annál nehezebben hagyja el a pára ugye a tésztát, és egy perc alatt nem képes elhagyni, és akkor ahogy már kiveted a sütőből, az szinte legumisodik, tehát vágod, már érzed, elveszette a ropogóságát, a könnyedségét, és akkor egy ilyen gumis tésztát teszel. Tehát egy nagyon vékony tésztás, pici abroncsút 500 fokon ki lehet sütni egy perc alatt, de az sem az igazi. Hozzá kell tegyem, hogy persze van a vékony tésztás, amit én is nagyon szeretek egyébként.
1: Ez annak a tonda van valamilyen megnevezése?
2: Tonda romána például, ez egy tipikus. Ez a nagyon klasszik nápolyi pizza, az meg picit vastagabb. Azt is egy perc 10-20 alatt ki lehet azért sütni, de nagyon lapos széle van. Meg. Általában ezek már szinte ilyen elkelt tésztákból vannak. Azért is, ha megnézed ezeket, nem hiszem, Dami kélébe, hát ott a kerek pizza nem létezik. Tehát még így néz ki, mint valami mozgássérült lenne. Tehát nincsen egy szép kerek formája, de az olaszok egy része le is nem foglalkozik vele, hogy most ez mennyire kerek. Szépen dobálják ki. Jó ízű a tészt egyébként, mert ugye nyilván, hogy miközben elkelezik, kifermentálódik részben, de egyébként az olaszok is állnak át a direkt tésztáról, a előtésztára, mert egy sokkal zamatosabb, egy jobban ízgazdagabb, és egy sokkal szebb formájú pizzát tudnak így elkészíteni amúgy. Vannak a direkt tészta hívők.
1: Nagyon nehezen.
2: Hát aki azt hiszi, hogy azt gondolja, hogy az az egyszerű, meg az a könnyű, ha minden alapanyagot azonnal összekever. És a sót is beleteszi sajnos egyből. És félre is, nincs a sóval semmi baj. Hát az legfontosabb egyik életelemünk. Hanem a megfelelő időbe kell beletenni, és hagyni kell az élesztőgombákat, hogy elvégezzék a munkát, ki kell engedni a kéziféket, mikor indulunk reggel a városba, és akkor kell behúzni, mikor megálltunk.
1: Igen, mert ezt tegnap említetted már, hogy a só ezt a hatását.
2: Így van, tehát hogy hamarabb el kell a tészta, mint hogy kifermentálódjon. Tehát nagyon nehéz a fermentációt ilyenkor elérni sóval, de só nélkül kezded el a tésztát készíteni, akkor bizony sokkal jobb tésztát. Nehéz ezt átlépni. Nekem is nehéz volt. Emlékszem, hogy az első 500 pizzám nekem is direkt tészta volt.
1: Az első 500?
2: Igen, az direkt tészta volt. Igen.
1: Mennyit kísérleteztél, még úgy megtaláltad?
2: Hát azért azt tudnod kell, ugye itt a Pizza Workshopon azt szoktam mondani, ugye mert tartok workshopokat, hogy a második vagy a harmadik dagasztásod workshop után olyan lesz, mint ami nekem 2 évenbe került, heti minimum 2-szeri dagasztás. Heti minimum 2-szeri dagasztás. Tehát itt ilyen, ha most ezt felszorzod, ugye 52 hét van, ugye ez még keressük föl 100-ra, ugye az 200 dagasztás. Tehát neked a harmadik dagasztásod olyan lesz, amihez nekem 200 dagasztás kellett.
1: Assza.
2: És ez az kellett, hogy belopjam magam egy minimum 50 olasz étterembe, mert ezek nem akarnak nekem semmit elárulni.
1: Remélem, hogy te viszont szeretnél nekünk elárulni még titkokat, ugyanis nem sokára folytatjuk a beszélgetést a vendégem Pluhár Laci, aki abban segít nekünk, hogy hogyan készítsünk otthon finom és egészséges

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A hétvégén a vendégem Pluhár Laci, akivel otthoni pizzát készítünk, ami ráadásul egészséges és finom is egyszerre. Nagyon sok mindent átbeszéltünk már, a jó liszt, a jó víz, a jó kemence, a jó sütési technika. Na de milyen titok van még? Annyira kíváncsi vagyok, mesélj még nekünk.
1: Nagyon fontos titkot árulok el, hogy miért jobb az otthoni pizza a pizzériánál. És a pizzériásnak, ugye, ha kidagaszt egy tésztát, neki egész nap működnie kell az a tésztának, déltől este 10-ig. Ugye mi meg mit csinálunk? Precíziós tésztavezetés, akkora temperáljuk ki a tésztát, amikor sütünk. Tehát mi eldöntjük, hogy kettőkor sütünk, akkor délbe kiveszik a tésztát a hűtőből, és szépen kifermentáljuk arra, megkeresztjük arra az időpontra. És hogy ez a titka, hogy miért jobb, az egy dolog, hogy még most kiszárad, meg gumis lesz, mire ki meg úszik mindenben, mikor kihozzák neked, mert ugye szörnyű dolgok vannak. Van persze kivétel, egyre több kivétel van, de nagyon lassú ez a folyamat. Azért azt tudni kell, hogy a pizza szakácsokhoz nem sok diplomás van, meg egyetemista. És ugye nekik az önképzés az nem annyira része az életüknek. És az, aki meg tanul tőlem, ugye az már önképzi magát. Tehát mi történik? Eljut fél éven belül oda, legrosszabb esetben, ha nem jön hozzám tanfolyamra a fél év alatt, vagy egy év alatt, hogy sokkal, már szerintem a harmadik pizzája jobb lesz, mint a pizzériában rendel. 100%-ig biztos vagyok benne.
0: Ha én most elkezdem beleásni magam a pizza készítésbe, szerinted, hogyha alázatos vagyok, és mindent betartok, amit mondasz, mennyi idő múlva lesz jó pizzám?
1: Félem, az első pizzád is nagyon jó lesz amúgy, biztos vagyok benne. De én azt gondolom, hogy egy ilyen 20-30 dagasztás kell ahhoz, de az nagyon nagy tudatosság kell, és ami nagyon fontos, hogy eleinte szerintem könnyű lesz a család torkán nyomni, hogy most heti kétszer dagasztasz, kis mennyiséggel, de gyakorolj. Tehát a gyakorlás a lelke, ugye a Buddha is azt mondta, hogy semmi különbség nincs köztünk, csak én többet gyakoroltam, mint te. És pont erről szól ez az egész történet, hogy ki mennyit gyakorolt, és akkor mennyire vagy ott fejbe. Tehát ha közben nézed a videóimat, próbáld fejben, mindig elszólok egy-egy mondatot, vagy egy-egy szót, ami helyre kerül neked a fejedbe, mert hallani valamit, látni valamit, meg megcsinálni, na az nagyon nem ugyanaz. És ezért jó a bizövősök nálam, mert ugye lejavítok minden mozdulatot, ugye hogy tartja a könyökét, a csuklóját, a nyújtás egy nagyon nehéz folyamat, a vetés megint egy nagyon nehéz folyamat, és akkor ezeket ugye egyesül ott állok mindenki, mert is mindent lejavítok. Tehát az kívülről látja valaki, úgyhogy ennyit számít az, hogy ha sokszor nézed, akkor azért átmegy, meg az a legjobb, ha valaki fogja magát, most már telefonokkal ingyen lehet fölvenni minden, nem kell a filmet beletenni. Vedd föl, amit csinálsz, és akkor úgy nézd meg az én nyújtásomat, meg a sajátodat. És akkor fogod látni, hogy miért nincs olyan szép abroncsod, vetésnél, hogy mi volt a probléma, miért nem lett olyan kerek, mert ugye Magyarországon a kerek pizzát szeretik, érted?
0: De érdemes?
1: Már mit?
0: Nekiállni és saját pizzát készíteni.
1: Hát én azt gondolom egyébként, hogy szóval minden családnak szerintem kellene, hogy valaki legalább egy valaki megtanulja jó pizza készítést, mert egyik legfontosabb kajánk szerintem. Tehát az bármikor szinte bárki elé oda rakhat. Szerintem olyan kapukat nyitott meg a pizza álmomba. Olyan emberek álltak velem szóba, akik szerintem soha egyébként nem álltak volna velem szóba. Ez most nem feltétlenül csak a milliárdosra gondolok, hanem olyanokat, igazán személyiség típusok, akik velem beszélgetnek, de akik senki mással. És meglátnak, akkor nagyon jó fejek, és nagyon kedvesek velem, úgyhogy nekem ez nekem egy, azt gondolom, hogy a jó pizza, az jó pizza kész. Ha megismerkedsz egy ilyen folyamata, hogy hogy fermentek, akkor jó lesz, jó kenyered is lesz. Ugye nekünk a workshopon ugyanabban a tésztában kenyeret is sütünk. Tehát akkor már van jó kenyered is, van jó zsömléd is, van jó kis ilyen pánét, kis kenyérkéd is. Tehát vagy ezt a részét... milyen fokacsást szerettem már, úristen. Elközelebb találkozom, hozok fokacsát. Fokacsa barézét. De imádom, úristen.
0: Kedvencem.
1: Ez a vastag tésztás, tudod, jó kis sajtok, oliva, bogyóval, paradicsommal, úristen, de jó.
0: Jó, nyilván nem ezért, de ezért is várlak vissza majd legközelebb is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én nagyon örülök, hogy így megismerkedtünk kicsit közelebbről, és hát és remélem, hogy a hallgatók is közelebb kerültek, hogy milyen egy jó pizza.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és én is remélem. A vendégem Pluhár Laci volt, akivel otthoni pizzát készítettünk, ami egészséges és finom is egyszerre. Could it be your pale hand waving towards me?

0: Viktor dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Remélem, hogy velem énekelted át a délelőttöt, és karaokeiztál egy jót, és jól indult a napod. Folytathatjuk ezt nem sokára a Szigeten, ugyanis én ott leszek a Bródi Dalok napján, úgyhogy ott is találkozhatunk. Gyere te is, nagyon-nagyon jó kis program, nagyon sok-sok előadó lesz, és hát nagyon színes a Bródi Dalok napja. Ott találkozunk, én elköszönök mára. Korcsok Laurát hallottad a Petőfi 56-tal. Érkezik hozzá Cikora Tomi, majd délután Kolos vár téged. Legyen csodaszép napod, jövő héten is találkozzunk. Addig is, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Fokozódik a hőség, indulhatnak a vasút és hév fejlesztések. 160 éves a fővárosi állat és növénykert.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-esen Hegyesalom felé a 79-es kilométernél felborult egy autó. A nézelődés miatt időszakos torlódás alakult ki. Budapest felé a 27-es kilométernél két autó összeütközött az átterelt sávban. Itt 1-2 kilométeres a dugó. Az M5-ösön Budapest felé az Inárcsi pihenőnél növényzetet gondoznak. A belső sávot mozgó tereléssel lezárták. A torlódás 3 kilométeres. A munkavégzés délutánig tarthat. Aki teheti, Örkény és Ócsa között az 5-ös főúton kerüljön. Aztán erős a forgalom az M7-esen a Balatontól Budapest felé, hosszabb menetidőre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza

0: többség bábja lesz. Megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már is rangsoroljuk a hét legkedveltebb, legtöbbet játszott magyar zenéit. Ez a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, és következik a mai etap, a Top 28. Kezdhetünk? Arthur Rambo, Utcasarki fény, ez a 28.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: A 28.

0: Petőfi 56.
1: A 26.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, de remélem, hogy egyszer a Carbon Fools is meglátogat majd minket. Az ő egyik újdonságokat játszom a folytatásban, két friss dalt is villantottak. Az egyik a How It Should Be, amely egy különleges stúdió eszköznek köszönheti a sajátos hangzását. A másik pedig a Johnny Lost, amelynek bár a cím eredete egy konkrét sztorihoz kötető, a dal nem Johnny Deppről szól, hanem inkább egy hangulat, egy pillanatnak a lenyomata, amely munka közben érte a Carbon Fools-t. Carbon Fools, Johnny Lost a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: A

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Amelyben a Kuplung zenekar hódít nálunk a folytatásban, ez a Nyomod a gázt. Bár a szabadtéri mozik még ezerrel pörgetik a Hogyan tudnék élni nélküledet, már megjelent az első hivatalos előzetese a Hogyan tudnék élni nélküled 2-nek. November 12-én érkezik majd a film a mozikba. Persze a Kuplung zenekar házatáján is zajlik az élet. Például néhány nappal ezelőtt új klipet, új dalt jelentettek meg. Nálunk ez a zene a slágerlistás. Kuplung, Nyomod a gázt.
1: A 20.
3: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
4: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
5: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
6: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összezodott az élet.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
2: Akár indie dance vagy tropical house számokat keresel a nyári estékre, a grill partikra, akkor itt van az én ajánlatom, egy újdonság ajánlat. Mira Monoka, Feel Alive, a dal, amely akár az előző Sunny Zap című zene folytatása is lehetne. Ráadásul ezt a számot egy francia producerrel közösen készítette. Mira Monoka, Feel Alive a Petőfi Rádió slágerlistáján.
1: A

0: hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Egy óra után pedig a legjobb 14 dallal folytatjuk. Például a Zaporozseccel, akiknek az augusztusi koncert helyszínek között ott van Tas, Pilisvörösvár, Vásárosnamény és Tiszaörs is. Novemberben pedig a Mezőmisivel közös koncertjük lesz majd a fővárosban az A38 hajón. Szóval ezt a dalt élőben is hallatjuk. Zaporozsec, Mezőmisi, köszi! Ez szól mindjárt a Petőfi Rádióban.
3: Ami még maradt, az elvihetett, más különben Isten veled.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a hőség, egyre nagyobb a forgalom az M7-esen, álhír miatt támadtak egy mentőautóra Erdélyben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-esen a határ felé Kápolnásnyéknél baleset történt. A 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a dugó. Aztán szintén az M7-esen a Balatontól Budapestig sűrű forgalomra, időszakos torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudó személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke közölte, olyan kereszténydemokrata gondolkodású, független, médiatapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak, akik megfelelnek a testületi tagság feltételeinek.

0: ügyfeleinek. A pályázatokat augusztus 25-ig lehet benyújtani. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy az 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Elhírek miatt támadtak meg egy mentőautót Erdélyben. Récekeresztúron helyiek kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak a járműre. A sofőr súlyosan megsérült. A rendőrség szerint a támadás a TikTokon terjedő szervkereskedőkről szóló, alaptalan rémhírekhez köthető. A hatóságok mindenkit hiteles, hivatalos források követésére kérnek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után kizárólag a legnagyobb Petőfi rádiós kedvencek szólnak. A hivatalos lágeristánkat hallod, ez a Petőfi 56, és következik a legjobb 14 dal. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A kezdésben a hangulatot a Zaporozsec és Mező Misi közös dala hozza. Ez a Köszi.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Halott pénz, gyerekek, ez a dal dobja fel most a hétvégénket a Petőfi Rádióban. És beszéljenek helyettem a kommentek. Valaki azt írja a YouTube-on, megcsináltátok a valaha volt legjobb és legfontosabb dalotokat, gratulálok. Egy másik komment szerint, nem igazán szoktam magyar előadókat hallgatni, ez viszont annyira kiemelkedő, fülbemászó dallamú, extra jó szövegű dal, hogy első alkalom után állíthatom, nálam kedvenc lesz, 10 per 10 a szövegre. A klip a neten, nálunk a dal, halott pénz, gyerekek, a Petőfi Rádióban.

0: hazai zenéivel.
1: Petőfi Rádió.
2: Amelyben a hétvége hangulatát most a Carson Coma és Dudlow közös dal adja. Szemüveg a Petőfi Rádióban. Egy szürreális, szerelmes dal. Hogy miért mondom ezt? Mert a dal vezérgondolatát az adja, hogy ha megfelelő partnerrel éled az életed, akkor minden, ami addig ködös volt, homályos, az egyszer csak kitisztul. Így pedig sokkal jobban rálátsz, mind a világra, mind pedig saját magadra. Ez pedig érdekes módon Dudlow -4 és feles rövidlátása is inspirálta. Szóval egy bizarr, mégis gyengéd vallomás arról, hogy milyen, amikor valakin keresztül megpróbáljuk értelmezni a világot, és közben újra megtaláljuk önmagunkat. Carson Coma, Dudlow szemüveg.

0: Petőfi 56.
1: A negyedik.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Lassúzunk Állai Szanders András aktuális újdonságával, Take Me Back Home. A zene, amely az otthonról szól. Arról az otthonról, amikor a lelked békében van. Amikor olyan emberekkel vagy körbevéve, ahol teljes a szeretet. Számára az otthon egy érzés, amit a családjában, a barátaiban és a zenében talál meg. Egyébként egy lelki mélyponton, egy fájdalmas időszakában írta ezt a számot, kiírta magából az érzéseket, hogy könnyebb legyen tovább lépni. Kállai Szanders András, Take Me Back Home, ezt hozom most a Petőfi Rádióban.
1: A harmadik

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Figyelem, a hét kedvencét játszom. Azt a dalt, amely ismét meghódítja a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáját. Következik a Liana zenekar aktuális újdonsága. Ez a Keleti nap.
1: Az első.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Kettő után sem maradunk zene nélkül. Kenész Kolos játssza a legnagyobb magyar kedvenceket itt a Petőfi Rádióban, aki számít rád és az üzenetekre, a közlekedési infokra is. 061-759-6060, ez a telefonszám. Én kellemes délutánt kívánok. Léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a hőség, egyre nagyobb a forgalom az M7-esen, álhír miatt támadtak egy mentőautóra Erdélyben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ösön Budapest felé az Inács pihenőhelynél a 35-ös és a 30-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Összeütközött két autó az M7-es határ felé vezető oldalán Kápolnás-Nyék térségében. A 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az ellenkező irányban a nézelődés és az erős forgalom hatására 3-5 kilométeres dugó alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Ismét több halottja és sebesültje van az éjszakai orosz támadásoknak. Dnipropetrovszk megyében 2 meghaltak és 11 megsérültek. Harkivban pedig egy férfi életét vesztette, egy nő súlyosan megsérült a dróncsapásokban. Odesszában 8 sérültről tudni, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky elmondta azt is, hogy a kikötő is megrongálódott Odesszában. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakpolgár. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államok sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat. Addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni egy határt, ami a ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek miatt támadtak meg egy mentőautót Erdélyben. Réce keresztúron helyiek kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak a járműre. A sofőr súlyosan megsérült. A rendőrség szerint a támadás a TikTokon terjedő szervkereskedőkről szóló alaptalan rémhírekhez köthető. A hatóságok mindenkit hiteles, hivatalos források követésére kérnek. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyolni.

0: Jól felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kettő után is itt vagyunk veled, kedv, remények, lillák, sziasztok nektek is, meg úgy mindenki másnak is. Csokonainál egy picit magasabbra tesszük a boldogságfaktort, jó, hiszen vasárnap van, min szomorkodnánk, főleg, hogyha tudod, hogy a kedvenceiddel fürdőzhetsz, itt a Kompakt Diszkó a hősökkel.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: pozitív energiákra nem lehet panaszod. Mira Monokát hallottad, köszi szépen, hogy velünk vagy, Kenész Kolost hallod, ez pedig a... És 14 óra 19 perckor már is pörgünk tovább. Örülök, hogy a vasárnap délutánodban is minket választottál. Tarts velünk, ugyanis elkísérünk téged a napsütésben, bármerre is vigyen az utad az országban. Nem sokára megosztjuk veled, hogy hol érdemes jobban figyelni az utakon, illetve arról is dumálunk, hogy hol van most a legmelegebb, ugyanis bizony az időkép hőtérképen ma is megmutatja nekünk, hogy hol sülnek meg az emberek. 35,4 fok van Kaposszerda helyen, ott van most a legszárítóbb időjárás, a legjobb idő pedig Kékestetőn 22 fokkal. Valljuk be, hogy ez a hétvége most kifejezetten kellemesen alakul egy időjárás szempontjából, lehet, hogy éppen te is valahol kültéren töltöd idődet. Adj tippet 06 30 30 33 80, és adj helyet magad mellett, ezt is mondhatnám, illetve mutassuk, hogy merre menjünk. Estelente ez már az Imago Mundi felvétele a folytatásban, ezzel kívánunk mindenkinek csodaszép vasárnapot, maradj velünk!
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

remélem, hogy te az vagy. Ezt a kérdést feszegette Soler. A Petőfi Rádiót hallgatod. 3:30 után. Ciao, szia! Örülök, hogy együtt vagyunk a vasárnap délutánodban is. 0630303380 ez az SMS számunk, ahol természetesen várjuk az átadandó pötyögéseket, hiszen a délután élő és interaktív, ez pedig ritka, azért halljuk be. Viszont a friss közlekedési infók ilyenkor is repülnek feléd. Például az M1-es autópályáról Budapest felé a 25-ös kilométernél az áterelt sávban 3 személyautó karambolozott. A helyszínelés idejére mindkét irányban egy sávot lezártak. A torlódás a főváros felé nagyjából 4-5 kilométeres, a határ felé pedig 3-4 kilométeres. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést. A Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt lassulásra számíts, hogyha arra felé haladnál, illetve az M5-ösön is számítani kell arra, hogy útmenti növényzetet gondoznak, mégpedig az Inárcsi pihenőhelynél. Ott óvatosan, aztán pedig azt írja még az útinform, hogy sűrű a forgalom, sokkal jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-esen, úgy tűnik, hogy vége a hétvégének arra felé is. Nálunk pedig még csak most kezdődik, ugyanis 3 után benépesül a stúdió, hogy kikkel, mondjuk majd nem sokára a fontosabbnál fontosabb információkat, addig viszont kapjuk fel együtt a szemüveget!

A végtelen tud ijesztő lenni, de nem ebben a formában. Ha Blaha Louisiana énekli Barbie-val az élen, akkor csak jó lehet. A sűrű végtelen című újdonság szólt a Petőfi Rádióban. Üdv neked a vasárnapodban. Augusztus 9-e van, képzeld el, ma ünnepel a Fővárosi Állat és Növénykert, szóval, hogyha ezen a hétvégén állatkertbe mennél, akkor kifejezetten ikonikussá válhat az élmény. Lehet, hogy extra programok is várnak téged arra felé. De önmagában egyébként az állatkerti látogatás mindig extra, főleg, hogyha esetleg még a gyerkőcöket is el tudjuk vinni. Az emődöket Isten éltesse, Anikó szállt be egyébként a köszöntések sorába. A lányát, Anikót szeretné felköszönteni, aki születésnapos, a következő felvétellel azt mondja, hogy pörgős legyen. Hát remélem, hogy erre pörögtök majd, hiszen az Animal Cannibals vár titeket. Ez a Budapest nyáron itt a

0: Az Animation System dal szólt nem sokára 3 óra, Kenész Kolos pedig továbbra is kísér az utaton, ráadásul nem hagyjuk a lába hangulattal. Egy országos dalpremiér csapunk, hogy melyik az a csapat, aki ellátogat hozzánk, nem sokára mondjuk a részleteket itt a Petőfin, ebből már leszületett, hogy többen vannak, meg az előadók is, akik elhódítanak téged zenéikkel. A Tankcsoda nem sokára érkezik hozzád, a legfontosabb Gábor Anikó által elmondott információkat követően pedig egy nagyon szuper és gyönyörű városba viszünk el téged, legalábbis virtuálisan biztosan. Hogy hova veszük a jegyet? Hát persze, hogy Sopron felé!
1: Sopron felől, ha érkezem, mindig néz rám édesen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a napos, száraz idő, újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, 160 éves a fővárosi állatkert.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az útmenti növényeket vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 35-ös és a 30-as kilométer között 3 kilométeres a dugó. Aki teheti, inkább az 5-ös főutat választa Örkény és az M0-ás között. Az M7-esen a főváros felé a Balatonról a Balatonfüred-Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Ismét több halottja és sebesültje van az éjszakai orosz támadásoknak. Dnyipropetrovszk megyében 2 meghaltak és 11 megsérültek, Harkivban pedig egy férfi életét vesztette, egy nő súlyosan megsérült a dróncsapásokban. Odesszában 8 sérültről tudni. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárolt Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke közölte, azért döntöttek a pályázat meghirdetése mellett, mert valódi átláthatóságot szeretnének. Jelentkezni augusztus 25-éig lehet. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat- és növénykert. Az ünnep alkalmából a látogatókat többek között arcfestéssel, tematikus állatkert történeti sétákkal és vezetett biodóm bemutatóval várják.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Gulácsiék legyőzték Sallaiékat. Galatasaray Villarreal 1-2. A felkészülési mérkőzésen Isztambulban a törököknél Sallairól a 84 percet játszott, a héten a spanyol együttesbe igazolt Gulácsi Péter pedig végigvédte a második fél időt. A labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában ma 15 óra 30 perctől Paks Kispest Honvéd FC, 17 óra 30 perctől pedig Debrecen Nyíregyháza mérkőzéseket játszanak, amelyeket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetít. 8. helyen végzett a magyar ifjúsági lánykézilabda válogatott a romániai U18-as világbajnokságon, ugyanis a helyosztón 30-27-re kikapott Kínától. Nem jutott a 8 közé Arina Sabalenka a torontói keménypályás női tenisztornán. A világ első fehér orosz játékost az orosz Jekaterina Alekszandrova győzte le 7-6, 4-6, 6-4 arányban. Ezek voltak a sporthírek 15 órakor, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos, száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nincs itt az ideje, hallottam már a szuszogásod a hírek alatt, ne is tagad. Gyere, pörög fel, hisz a rádióban elsőként mutatunk meg neked egy Balkán VIP tüzes új trekket. A srácok már szürcsölik a frissítőt a stúdióban, mindjárt facsizhatsz velük az éteren át, de előtte itt a Rudmovie-oznál.
1: Egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel.

0: valamit mondok.
1: És mi is mondunk valamit, még pedig azt, hogy benépesült a stúdió, ugyanis ahogy ígértem, itt van velünk Ábel és Marci a Balkán VIP-ból. Hello, srácok!
2: Sziasztok, hello, hello!
1: Üdv nektek! Nagyon-nagyon imádtátok a tankcsapdadalát is, azt vettem észre. Mi az, amit mondjuk is szívesen hallgattok, amikor szabadidőtökben vagytok?
3: Ezt a zenészet tud csak loopon hallgatni. Örök klasszikus. Egyébként próbálunk sok elől inspirálódni, figyeljük a szakmát is Magyarországon, és magyar playlisteket is hallgatunk, de külföldiből is rengeteg érdekes előadót próbálunk felfedezni állandóan.
1: Mondjuk ki most a legújabb?
3: Én mondanám egyébként még stabilan a Green Tea Penget, őt kevesen ismerik, ő ilyen neoszol, meg ilyen fúziós szájkedelik cuccokat csinál. Hangzásban az elég jó, mivel mi is magunknak csináljuk így a zenei alapokat, emiatt szeretünk így kihallani újdonságokat, meg egy Sad Night Dynamite nevű duó volt, brit duó, akiket mi nagyon kedveltünk.
1: Már csak a nevük miatt is.
3: Igen, ők ilyen Gorillaz, meg Tame Impala világ keverve. Például nagy inspók, Ábel.
2: Abszolút, abszolút. Ezekből az újakból is szoktunk inspirálódni. A Sad Night Dynamite sajnos feloszlott nemrég, pedig őket nagyon kedveltük. Egy Zepp nevű előadót tudok még kiajánlani külföldről, aki most egy EU turnén van, de egy nagyon friss arc, és ilyen elég zúzós bulikat csinál. Talán igen.
1: És ti is zúztok azért egész rendesen a nyárban, erről is beszélgettünk már, és talán az egyik ilyen legnagyobb dobás, bár helyetetek nem szeretném megválaszolni, de az mégiscsak a múlt havi Budapest Parkos Méringer telt házas buli előtti kis fellépésetek volt. Hogy éltétek meg, milyen volt utána másnap mondjuk így felébredni?
2: Nagyon-nagyon szürreális volt az a nap. Teljesen véletlenül egybeesett az én születésnapommal is.
1: Váva.
2: Úgyhogy az egy másik random történés volt ezen a napon, és az is egy plusz extra volt, hogy másnap a plázson felléphettünk, a Follow the Flow előtt nyitottunk, úgyhogy volt két nap egymás után, amilyen előzenekaros történet volt, úgyhogy hát erős élmény volt mindenképpen. Készültünk rá előtte, amennyire csak tudtunk. Így extrába elmentünk énektanárhoz, meg így rákészültünk, jártunk így edzeni, meg ilyesmi, egy kis bootcamp-el készültünk az előző időszakban.
1: Hát igen, ez fizikailag is azért egy nagy teljesítmény ilyenkor.
3: Igen, az például a styling szempontból rájöttem az első egy percben, hogy nem volt jó döntés 40 fokba egy csupa fekete szertbe felmenni nappali Budapest Park színpadra, de lehoztuk. Meg,
1: majd legközelebb így.
3: Ennyi, igen. De izgalmas volt, mert a közönség is nagyon, nekünk ez hálás volt, hogy zenélhettünk egy ekkora közönségnek, meg ugye, mivel van közös zenénk a Marcival, emiatt már ismertek minket, és tök jó volt arra kimenni, hogy már akkor telt ház volt igazából, amikor mi kezdtünk, akkor aztán már voltak legalább 10 000-en. Úgyhogy izgalmas volt az is, meg a plázs, például a plázson most voltam először, úgyhogy az is nagyon tetszett nekem. Úgyhogy szuper volt, igen, ez kettő ilyen highlight így a nyárból eddig.
1: És nem véletlenül beszélgetünk ma, ugyanis egy vadi új trackkel is készültetek, ez pedig nemrég jelent meg a héten, a Kaleidoszkóp. Ezt is nem sokára meghallgatjuk itt a Petőfi Rádióban, meg sztorizunk majd róla, de addig egy másik újdonság, mégpedig Fluor jó voltából, ez a

0: Pöröghettél Flóral, Sose Hollali, Szofiával itt a Petőfi Rádióban. Ez volt a keserű, és hát remélem, hogy ott a másik oldalon nem keserű a hangulat, főleg azért, mert nálunk is nagyon vidám, nagy a vidámság, ugyanis itt van velünk a Balkán VIP. Sziasztok, fiú!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok újra!
0: Ami egyébként így eszembe jutott így, hogy végignézem a pályafutásotokat, hogy egyébként először a kamera mögött jelentetek meg. Mennyire könnyű ilyenkor egy mondjuk egy videóklip forgatásnál átadni a gyeplőt, hiszen akkor a kamera előtt kell lennetek, nem tudtok egyszerre két helyen lenni.
2: Igen, hát ez egy érdekes folyamat volt. Ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk, hogy már a zenei pályánk előtt dolgoztunk stábokkal együtt, sok embert ismerünk a szakmából, úgyhogy így ilyenkor mindig van kihez nyúlni, meg van kit hívni, de hát így is ott vagyunk az ötletek szintjén, a szkriptírásnál, a tervezésnél, meg a forgatások szervezésénél mindig, hogy a kézben legyen a dolog, meg az utómunkát 100%-kal mi szoktuk megcsinálni. Nyilván vannak olyan pontok, ahol ki kell passzolni így másnak a melód, de abszolút szerencsések vagyunk a tímmel, meg a csapattal szerintem.
0: Akkor nincs baj az, hogy mindig ott vagytok a zsargunkban.
1: Hát, őket be kell hívni majd.
2: Igen.
0: Az egy következő beszélgetés témája lesz. Viszont most van egy nagyon szuper aktualitása, hogy már említettük a drága hallgatóknak, mégpedig a Kaleidoszkóp. Mit kell tudnunk erről a felvételről, mielőtt meghallgatjuk?
1: Még februárban kezdtük el csinálni. André Balázsra, a gitárosunkkal szoktunk egyre többet jammelni, mert amióta van bandánk, tudunk teljesen élő hangszerekkel is dolgozni, és főleg ilyen loopokat, vagy ilyen kis részleteket veszünk fel. És ez is egy ilyen gitár részlet volt, ami nagyon tetszett, és általában mi azt csináljuk, hogy rengeteg demót elkészítünk így instrumentális szinten, és akár hónapokkal később, ami így eszünkbe jut, vagy visszajön magától, azt érezzük, hogy oké, akkor ez intuitívan nagy valószínűséggel másnak is a fülébe tapadhat. Dallamtapadás kompatibilis.
0: Szoktátok akkor... így tesztelni valakiken, mondjuk így akár a szűkebb közegben?
1: Egyébként szoktuk a demókat magukat, persze. Úgyhogy akinek így adunk a szavára, akár barátként is, vagy aki tudjuk, hogy nem egy igen ember, hanem elmondja, hogy szerintem ez szörnyítés van. Neki megmutatjuk szívesen, és igazából ez volt, hogy az előző zenénk a Szabadabb után egyből erre rá is álltunk, és aztán így született meg. Ábrel általában úgy szoktunk írni, hogy egy ilyen adott rész a zenének, az instrumentális résznek megy ismétlődve akár órákon át, és mindketten csak kijegyzetelünk és írunk, és aztán mutatjuk meg először, hogy mit akarunk szövegileg mondjuk, és nagyon sokszor már így hasonló, így szinkronban vagyunk, hogy mi az, amire gondolunk szövegileg, és akkor itt is egy ilyen hasonló világ volt, és nehéz így a szerelmi témáról, vagy tematikáról úgy írni, hogy változatos legyen, úgyhogy ez mindig egy ilyen kihívás, mert ez egy örök téma, de szerintünk majd döntsük a hallgatók is, szerintünk ezt így sikerült megúrani egy ilyen érdekes szemszögből. A Kaleidoszkóp igazából itt azt akarja leírni metaforikusan, hogy egy ilyen olyan személy, aki mondjuk mindig változik, vagy mindig más mutat, és akkor erre a refrénre, erre a gondolatra építettük rá a verséket is.
0: Hát akkor megmutatjuk a drága hallgatóknak, és itt a Petőfi Rádióban 15 óra 20 perckor országos dalpremiér nálunk, mégpedig a Balkán VIP legújabb trekje, a Kaleidoszkóp. Írjátok, nem tudtam, ugye? Kaleidoszkóp. Igen. Néha sokszor neki kell futni. Drága hallgatók, írjátok meg, hogy tetszik 06 30 30 33 80.
3: Ez a legújabb magyar zene. Petőfi Rádió.

0: Balkán VIP-től a Petőfin. Gratulás, srácok! Nagyon jó lett. Milyen volt most meghallgatni a rádióban? Pont azt beszéltük, hogy így az utóbbi napokban már szinte nem hallottátok.
1: Igen, a készülés közben mindig folyamatosan együtt vagyunk a zenével, és hónapokig hallgatjuk repeat-en, és már idő után néha mi se tudjuk eldönteni, hogy objektíven mit hallunk igen. Egyáltalán. És akkor ilyenkor, amikor megtörténik egy zenének a kiadás, akkor egy picit mi is pihentetjük a fülünket, és akkor egy ideig nem halljuk a zenét, és akkor így jó volt most a stúdióban egy kicsit friss füllel újra meghallgatni a tracket.
0: És hát reméljük a hallgatóknak is tetszett. 06 30 30 33 80, várjuk a hozzászólásokat. Gabi azt írja, srácok, zseniális, köszi szépen, hogy elhoztátok.
2: Köszi, Gabi, köszönjük szépen.
0: Mit szólnátok hozzá, hogyha egy kicsit játszanánk, benne vagytok?
2: Persze.
0: Hát egy kis kihívással készültem, legalábbis egy-két olyan kérdés, amit nagyon rövid instant idő alatt kell majd megválaszolni.
1: Nézzük meg.
0: Biztosan ismeritek már ezt a kihívást, hogy 3 dolog, 5 másodperc.
2: Te ismered ezt a kihívást?
1: Én most találkozok vele először. Jó. Nézzük meg amúgy.
0: Oké, okay, próbáljuk meg, akkor egy kis drámai zene ide a háttérbe nekünk. Olyan, mindenképp. Olyan. Készüljünk fel, mély levegő. És akkor lesz egy szuper tiktakunk is. Marci, 3 dolog, amit egy backstage-ben csinálhatsz.
2: Tudsz inni, socsózni és boxgépet ütni.
0: Ja, okay. Okay. Jó, oké, okay. Szuper. Abel, 3 dolog, ami idegesít Marciban.
1: Hiperaktív néha.
2: Nehéz.
1: Fú, de nagyon nehéz amúgy a táncmozdulatai. És
0: oké, kettő.
1: Nem sikerült amúgy.
0: Ez azt jelenti, hogy nincs ilyen dolog. Ugye nincs sok ilyen dolog.
2: Ez a teszt volt, és azt én raktam be ezt a kérdést.
1: Tudtam, oké.
0: De azért nem hagyjuk ezt annyiban. Marci, 3 dolog, ami idegesít Ábelben.
2: Fú.
1: Na.
2: Nem kopaszodik, én már kopaszodok.
0: Jó, ez megfelel, igen. Kicsit irigykedsz is.
2: Hát persze. Esténként mindig rakok ilyen ritkítót a hajába, hogy szép lassan behozzam.
0: Még ki nem derülnek. Na. No, egy kis lazább kérdés. Ábel, mondj 3 állatot, aminek 4 lába van.
1: Asztal. 4 lába van asztal, de nem szék. Igen, amúgy szeretsz, muszáj volt. Tehát akkor az asztalnak. Helyes válasz az asztal.
0: Úgy, ha már válszik az asztal, akkor az azt jelzi, hogy megtakarítottak egy ideje.
1: Aj.
0: Jó, Marci is kap egy ilyet. Mondj 3 A betűs ételt.
2: Arabiáta.
1: Opa. Exotikus.
2: Articsóka.
0: Jó. Na még egyet szedjünk össze.
2: Fúj, nehéz irodásba. A betűs étel. Alma.
0: Tökéletes. Megvettük, okay. Megvettük. Jó. Ábel, 3 kifogás, amit késéskor mondhatsz.
1: Lerobbant a busz. Tudom.
0: Marcikám, mi jutott eszedbe ott a másik oldal?
2: Semmi, nagyon vicces ez a játék.
1: Nagyon-nagyon nehéz amúgy ilyen gyorsan reagálni ebben. Ez nagyon mókás.
0: Akkor nézzünk egy ilyet, hogy Marci, nevezd meg 3 előadót, lehet az hazai külföldi is, akivel szívesen dolgoznál.
2: Analóg Balaton, Déva, Janeszko.
0: Sikerült, jól van, ez még egy tapsot is megérte.
1: Oké, okay.
0: Ábel, 3 dolog, amit egy koncerten sosem tennél.
1: Hátraszaltó. Nem hájnék be a színpadon. Ez 2.
2: De dupla hátraszaltót sem csinálnál.
1: Azt lehet megpróbálnám.
0: Próbáltad már valaha? Vagy miért pont ez jutott eszedbe?
1: Hát azért egyszer nagyon csúnyát estem egy hátraszaltóból őszintén, és nem szívesen próbálnám meg újra.
0: De színpadon volt?
1: Nem színpadon.
0: Jó, okay.
1: Szerencsére nem.
0: Megnyugodtam. Na még az utcsó 2 kérdés. Marci, 3 dolog, ami nélkül nem indulsz ez otthonról.
2: Laptop, telefon, fülhallgató.
0: Jó, megvan. Szerintem ez egy alapszett így sokaknak. És akkor végül, de nem utolsó sorban, Ábel, 3 mondat, ami szex és dalkészítés közben is elhangozhat.
1: Adj rá hangerőt.
2: Vedd lavokát, vagy?
1: Ja. Igen.
0: Pompás, jó van, srácok, megugortuk a kihívást.
2: Köszönöm szépen.
0: Örülök neki, hogy benne voltatok. Hát lehet, hogy ezzel is egy picit jobban megismertünk benneteket, legalábbis bízom benne. Meg hát nagyon reméljük, hogy sok emberhez eljutott ez az új dal, tehát a Kaleidoszkóp, ami most már az összes platformon is ott van, ugye?
2: Így van, így van.
1: És mondtátok, hogy azért a nyár vége fele besűrűsödik, sőt, még tévében is lesztek. Meséljetek, mi most a következő időszak menetrendje?
2: Yes, következő héten megyünk Szigetre fellépni 2 napon is. 11-én Méringer-rel a közös zenénket adjuk elő, és aztán 12-én pedig 4-től 5-ig egy ilyen akusztik, chillesebb session fogunk mi csinálni. Utána megyünk még Pilisvörösvárra is a héten, tehát lesz még aztán jövő héten strand is, vagy jövő hét után, bocs, strand. Ugye lesz több fesztivál is, lakossági fellépések is, aztán meg jönnek a jó egyetemi gólya táborok, azok nagyon izgik, meg a klubos bulik, stb. Úgyhogy izgalmas lesz.
1: Várjuk, és az új dalokat is várjuk, van már gondolom a fiókban 1, 2, 3, 4.
3: Készülnek a demók folyamatosan, erről semmit nem merünk még előre beígérni, de végtelen sok minél készülünk zenei szinten is.
1: Na, nagyon várjuk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
1: További kellemes napot kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Köszi, sziasztok!
1: Mi pedig addig a Nyíriyes Rittel töltjük időnket, a folytatásban érkezik a Hadd menjen, neked is hadd jöjjön az üzenetet, hogyha bármi lenne, 06 30 30 30 380, itt számítunk a te figyelmedre is a vasárnap délutánodban.

Amerikába vittem minket a Heaven Street 7, akik egyébként tegnap a Budapest Parkban koncerteztek és hatalmas bulit csaptak. Ez pedig a Petőfi Rádió, és azzal a Balkán VIP-vel beszélgetünk, akik szintén hatalmas nagyot partizhattak a Budapest Parkban nemrégiben, és Gyula is beszállt hozzánk, továbbítottam a srácoknak az üzenetét, azt írta nekünk, hogy szerintem szuper a dal, köszi Gyula voltam. Hát remélem, hogy a következő is tetszik számotokra, hiszen nem sokára érkezik Tarány Tamás, de most Dessel, Youngfly-jal és Azariával töltheted a vasárnap délutánot következő percét. Nem mást hallgatunk, mint a Pannóniát, most a Petőfi.

0: törtem össze.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

0: kifejtés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő, holnap újra ülésezik a parlament, sok munkát ad a szárazság a tűzoltóknak.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es Kisújszállás felé vezető oldalán a ceglédi pihenőhelynél. A 69-es kilométernél a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Műszaki hibás kamiont mentenek az M6-oson a főváros felé Kulcs és Adony között. Az 58-as kilométernél egy sávon halad a forgalom. Busz és autó karambolozott az 1-es főúton Komárom belterületén, a 86-os kilométernél félpályán haladnak az autók. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés, a miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a változás érdekében arra kérte a civil szervezeteket, hogy jelezzék a problémáikat. Több száz köbméternyi trágya gyulladt meg Lajos Komáromnál egy istálló közelében, ahol 500-600 bálát is tárolnak. A tűzoltók elhúzódó munkára számítanak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Kuzi Blanka összetételő vegyes váltó az isztambuli öttusa Európa-bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó 3. fokára Nagy-Britannia állhatott fel. Közleményben reagált az elmúlt napokban érkező kritikákra a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke Gianni Infantino. Az UEFA, vagyis az Európai Szövetség többször is élesen támadta a nemzetközi szervezet terveit, most pedig arról számolt, hogy forrásaik szerint a FIFA vezetője kétes kapcsolatba került egy játékvezetővel. Infantino határozottan tagadta a vádakat, és úgy fogalmazott, ezzel a támadással a tekintélyt próbálják alásni. 8. helyen végzett a magyar ifjúsági leány kézilabda válogatott a romániai U18-as világbajnokságon, ugyanis a helyosztón 30-27-re kikapott Kínától. Nem jutott a 8 közé Aryna Szabalenka a torontói keménybe es női tenisztornán. A világ első fehér orosz játékost az orosz Jekaterina Alekszandrova győzte le 7-6, 4-6, 6-4-re. Az ukrán Elina Svitolina két játszmában 6-2-6-4 arányban búcsúztatta az amerikai Amanda Anisimovát, így bejutott a negyed döntőbe. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Vannak ritmusok, amelyeket a mellkasunkban érzünk, és egészen a szívünkig hatolnak. A következő órában is készülünk sok ilyennel, 4 perccel 4 után küldi a pacsit a műsorvezető Kenész Kolos, és nem sokára Rúzsa Magdival rádiózhatsz, de most az elefánt csapatát hívjuk. Jön a kár!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

Egy szuper energikus nyári dal Kis Kevintől és Marics Petitől, amely a Petőfi Rádióban debütált. Ez volt az Elszáll az idő, amit hallottál. 16 óra 21 perc van, szép délután a vasárnapban Kenész Kolos már itt és

irányítója, kinél van. Most arra nem is, hogy a számító, most arra nem is, csak inkább a számológépek lesz igazán szükség, ugyanis kiszámolták nekünk, hogy ha tartós kánikulában szinte folyamatosan megy nálad a légkondi, akkor egy korszerű inverteles split klíma 24 órás működése átlagosan 900 és 1700 forint körüli plusz költséget jelent. Te erre számoltál, erre tippeltél? Vagy nálad mizu, mi a matek? A fogyasztás természetesen függ a készüléktől, a lakás szigetelésétől, a kinti hőmérséklettől és attól is, hogy hány fokra állítod a klímát. A szakemberek szerint a leggazdaságosabb megoldás, ha nem akarunk jégcsarnokot csinálni a nappaliból, akkor az, hogy 24 és 26 fok közötti beállítást alkalmazunk, ez kevésbé terheli a villanyórát is. A hangerő emelése viszont maximum a szomszédot terheli. Csinyán bánj azért vele, de a kövidal is megérdemli a figyelmedet. Kristóf és sosehol közöse a válasz már is a Petőfi Rádióban. Ez a következő felvétel, amit hallgatunk, ha pedig neked is lenne üzeneted, amit átadnál, 0630303380 az elérhetőség, amin keresztül van lehetőség dumálni, de persze a Messengeren is jöhetnek az ingyenes üzik, meg a Viberen is megtalálod a Petőfi Rádiót, szóval hajrá, hajrá!

0: húzzon, amit egyszer lelöktem.
1: Na, Mézus Panom, bejelentkezel? 06 30 30 33 80. A legfrissebb közlekedési infok is ide jöhetnek. Például az M4-es autóútról, ahol a Kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenőhelynél személyautó találkozott a szalagkorláttal. A helyszínelés idejére a 69-es kilométernél, képzeld el, a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Aztán sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán. A 90-es jelű Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen Székesfehérvárig szakaszos torlódásra készülj. De ott van az 1-es főút is, Komárom Belszületén a 86-os kilométernél személyautó és autóbusz ütközött össze, félpályás lezárással lehet találkozni. A fővárosban pedig a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Óvatosan mindenhol, a rádióka pedig jó hangosan, hiszen van miért hangosítani. Nem sokára jön a 30Y, velük találkozott, de most egy új Honeybeat-t

0: A szélcsend ebben a meleg időben nem biztos, hogy hasznos, viszont dalban mindenképp jól esett a Soulwave jóvoltából. 5 óra van, Gábor Anikó már is, aztán pedig Azaria.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő. A köznevelésről is szó lesz a parlament holnapi ülésén. Írótábort rendeznek Tokajban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es Kisújszállás felé vezető oldalán a Ceglédi pihenőhelynél. A 69-es kilométernél a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Három autó karambolozott a 12-es főúton Bác és Verőce között, az utat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és államháztartási szabályok módosításáról. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti HÉV hálózatot is fejlesztenék. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a holnap kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A program szerdán dombor műavatással és díjátadó fogadással zárul.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Kuzi Blanka összetételű vegyesváltó az isztambuli ötös Európa-bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó harmadik fokára Nagy Britannia állhatott fel. Közleményben reagált az elmúlt napokban érkező kritikákra a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke Gianni Infantino. Az UEFA, vagyis az Európai Szövetség többször is élesen támadta a nemzetközi szervezet terveit, most pedig arról számolt, hogy forrásaik szerint a FIFA vezetője kétes kapcsolatba került egy játékvezetővel. Infantino határozottan tagadta a vádakat, és úgy fogalmazott, ezzel a támadással a tekintélyt próbálják aláásni. 8. helyen végzett a magyar ifjúsági lány kézilabda válogatott a romániai U18-as világbajnokságon, ugyanis a helyosztón 30-27-re kikapott Kínától. Nem jutott a 8 közé Aryna Szabalenka a torontói kemény pályás női tenisztornán. A világ első fehér orosz játékost az orosz Jekaterina Alekszandrova győzte le 7-6, 4-6, 6-4-re. Az ukrán Elina Svitolina két játszmában 6-2-6-4 arányban búcsúztatta az amerikai Amanda Anisimovát, így bejutott a negyed döntőbe. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19, napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Legyen a következő óra kicsit meglepetés, rengeteg szuper felvétel, kicsit olyan, mint amikor bedobod az érmét az automatába, és imádkozol, hogy sikerüljön leesnie annak a bizonyos terméknek, amit kinéztél. Hát Azaria beesett most a kis táskába. Itt van a Yesterday tőle, hadd szóljon!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Blanchon szerintem bármilyen messzire elmennénk, és mi is segítünk neked utazni. Például a 12-es úton Vác és Verőce között a 2-es kilométernél három személyautó között össze. Teljes útzár van érvényben, arrafelé mindenképp közlekedj óvatosan. A rádiókkal pedig addig is jó hangosan 06 30 30 33 80, de pedig jött egy üzenet, amit már is továbbítunk. Szia Kolos, ma van az én círmosom születésnapja. Kecskeméten voltunk szabadulóhoz szobázni, jöttünk, aztán ebédeltünk. Nagyon boldog születésnapot kívánok az én egyetlen colos tokomnak. Hazafelé titeket hallgatunk természetesen, ha beolvasod, köszönöm. Adritól érkezett a pötyögés. Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig, köszi, hogy minket hallgattok. Küldöm az Így volt szép című felvétel Diásztól és Mentától most a Petőfin.

0: holnap is Bércesi Robival és Meszkával. Ez volt a játszál. 3-4-60, és ma 853 éve kezdődött meg a pízai ferdetorony építése, csak hogy akkor még senki nem ferdetoronyként gondolt rá. A pízai katedrális szabadon álló harangtornyának szánták méghozzá egyenesre. Na de hol kezdődött a baj? Képzeld, az alapokat mindössze körülbelül 3 méternyi mélységben puha, egyenletlen talajra építették. Mire az építők eljutottak a harmadik emelet környékére, a torony már elkezdett dőlni. Aztán pedig jött, hogy Sanyi, tartsd már meg egy kicsit! A munkát végül több szakaszban csak nem 200 év alatt fejezték be amúgy a szakemberek, és később ők is látták, hogy ez már nem megy másképp. Megpróbáltak alkalmazkodni a dőléshez. Több alkalommal is felmerült a felújítások során, hogy a stabilitás közben kiegyenesítik, de az ikonikus dőlést inkább meghagyták. Hiszen valljuk be, hogyha megtörtént volna, már nem pízai ferdetorony lenne, hanem csak Píza tornya. Úgy pedig már nem is olyan izgalmas, ugye? De ez is azt mutatja, látod, hogy ha hibázunk, lehet, hogy még jobban is elsül a sztori, mint ahogy azt terveztük eredetileg. Lámas Viki pedig egy önálló estet szervezett, ami szintén jól sült el és járja vele az országot. A kövi dal pedig mindig ott van a záró akkordok között.
1: Sziasztok, Lámas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Skylex, vagy épp a The Weavers, viszont a Blaha Louisiana indítja a sort.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr

0: Tani Rolanddal. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfő személyéről. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Holnapig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálint hallják. 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában. A Bognár György vezette hazaja, Kiápa vezette kétszer is a mérkőzésen, a vendégfővárosiak mindkét esetben egyenlítettek, a végeredmény Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyes váltó az isztambuli 5-ös Európa-bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó 3. fokára Nagy-Britannia hatott fel. 6. lett a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott a belgrádi korosztályos Európa-bajnokságon, ugyanis a Hejoszton 35-31-re kikapott Izlandtól. A hölgyek romániai U18-as világbajnoksága is véget ért, a magyarok itt 8.-ként zártak, az utolsó mérkőzésen Kína győzött 30-27-re. Nem jutott a 8 közé Arina Sabalenka a torontói keménypályás női tenisztornán. A világ első fehér orosz játékost az orosz Jekaterina Alekszandrova győzte le 7-6-4-6-6-4-re. Az ukrán Elina Svitolina két játszmában 6-2-6-4 arányban búcsúztatta az amerikai Amanda Anisimovát, így bejutott a negyed döntőbe. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos, száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19, napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azután is belecsapunk a lecsóba, bár ezt is ezerféleképpen lehet, meg lecsót is ezerféleképpen lehet egyébként elkészíteni. Neked melyik a kedvenced? Hogyha már étkezésről beszélünk, jó étvágyat azoknak, akik a vacsorát fogyasztják, jövő héten pedig napfogyatkozás is lesz, ennek kapcsán is jönnek a részletek, és keressük, hogy hol van a nap.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

For You, Kálai Szanders András. Tőle pedig a You itt a Petőfi Rádióban 18:19-kor. Lehet, tegnap még DJ Otival veretted, de van ám program azon kívül is, amihez nem kell hangos zene, villogó fények, vagy éppen óriás kerék. Elég hozzá egy nagy puszta, egy pokróc, némi türelem, és az, hogy felnéz az égre. A következő napokban a Hortobágyon érdemes lesz sötétedés után is ébren maradni, mert odafenn valami különleges készül, mindjárt mondjuk, hogy miért érdemes arra elindulni. Addig viszont a nyári hangulat garantált a Petőfi Rádióban. The Bieber, Sun is Shining, ezzel folytatjuk.

0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

tartalmakért kövess Instán Kenész Kolos néven megtalálsz, oda mindenképp kerül ki majd videós tartalom. A jövő héten is izgalmas lehet, hogyha éppen nem a Sziget bérletedet maxolod ki, kettől a Hortobágy rád vár. Hullócsillagok éjszakája program sorozatot tartanak. A perszediák meteorra időszakában járunk, amelynek maximuma augusztus 12-e környékére esik, így derült égbolt mellett jó eséllyel több hullócsillagot is láthatsz egyetlen este alatt. És ha aggódsz a fényszennyezés miatt, tényleg nincs jobb hely a Hortobágynál a szemed elkápráztatására. Elég lekapcsolódni a hétköznapról és felnézni az égboltra. Lesznek csillagászati előadások, távcsöves bemutatók, lézeres csillagképtúrák és természetesen hullócsillagles. Nem csak a TikTok feed, az égbolt is rengeteg izgi képet tartogat számodra, meg a sztorik a Petőfi Rádióban. Nagy Bogival folytatjuk, aki Dessel kapaszkodott össze. Neked is elszáll minden gondod, hogyha ezt a dalt hallod. Ne jól leszek újra ez a felvétel címe, és mi is jól leszünk újra, hogyha halljuk az ő hangját Dessel együtt, tehát a Petőfin.

Akár miközben a csillagokat szemlézzük az égen, és hogyha már szóba került a csillaggázat, szerda este hazánkból is részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető, hogy honnan lehet majd leginkább látni? Sopronból csaknem 90%-os lesz a takarás mértéke a leghűségesebb városban. Ott 20 óra 11 perckor érkezik a jelenség, míg keleten már 20 perccel korábban érdemes szemlézni, szigorúan védőszemüvegben az eget. Mi pedig szemlézzük a te pötyögéseid, Vicán a Kőszegre is jár az üdvözlet, szia! Ő is becsatlakozott hozzánk, de van még itt üzenet. Sziasztok, a következő zenét feleségemnek, Erzsinek szeretném küldeni. 29 virágszál helyett ezzel a dallal szeretném megköszönni, hogy van nekem. Augusztus 9-e örökre egy ünnepnap lett nekem. Ez a nap volt 1997-ben, mikor megismerkedtem. Szeretlek, Laci. Sok boldogságot nektek a folytatásra is. Olyan ő, ez pedig már a Bagossi Brothers Company dala. Itt a Petőfin, csak nektek. Olyan ő, hogy megáll.

0: holnap küszöbén ez volt a Felödő Flow felvétele. Szakács Gergőinek köszönjük szépen, és az utakon pedig vigyázz, ha lenne infód, mindenképp küld 06 30 30 33 80. Gábor Anikó már is mondja a legfontosabbakat az ország közlekedésével kapcsolatosan. A fővárosból pedig annyit érdemes tudni, hogy a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot, arra felé óvatosan. És közben adj hangerőt a rádiónak, ugyanis a legfontosabb információk után a Carson Comeval rádiózhatsz. Jön a Kék Hullám Camping nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Eltévedt herceg vagyok.
4: Két színész legenda.
5: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
4: Rutkai Éva és Latinovit Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
6: Hogy megy a munka?
7: Kedélyes szakma.
8: Erre van ipar engedélyünk.
9: Ez nem magának való társaság.
4: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos, száraz idő, kedden szavaz a parlament a köztársasági elnök személyéről, rászorulóknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Három autó karambolozott a 12-es főúton Vác és Verőce között. Az utat lezárták, aki teheti, választom másik útvonalat. Jelzőlámpának ütközött egy autó a 47-es főúton Berettyóújfalu átkelési szakaszán. A 36-os kilométernél a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó az 51-es főúton Harta és Dunapataj között. A 101-es kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés

0: Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában. A Bognár György vezette hazai, a Kiába vezettek kétszer is a mérkőzésen, a vendégfővárosiak mindkét esetben egyenlítettek, a végeredmény Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyes váltó az isztambuli ötös Európa bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia hatott fel. Hatodik lett a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott a belgrádi korosztályos Európa bajnokságon, ugyanis a helyosztón 35-31-re kikapott Izlandtól. A hölgyek romániai U18-as világbajnoksága is véget ért, a magyarok itt 8-ként zártak, az utolsó mérkőzésen Kína győzött 30-27-re. Nem jutott a 8 közé Arina Szabalenka a torontói keménypályás női tenisztornán. A világ első fehér orosz játékost az orosz Jekaterina Alekszandrova győzte le 7-6-4-6-6-4-re. Az ukrán Elina Svitolina két játszmában 6-2-6-4 arányban búcsúztatta az amerikai Amanda Anisimovát, így bejutott a negyed döntőbe. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19, napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: De jó lenne, ha meg tudnánk állítani kicsit az időt, hiszen a vasárnap kezd kifolyni a kezeink közül, de se baj, fogjuk a kezed és melletted vagyunk. Ciao, szia, Kenész Kolozsvár 7 óra után 4 perccel is a Karszó Komás srácokkal, akik egy nagyon szuper kempingbe invitálnak minket. Szerintem érdemes elfogadni a meghívást.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Itt a Petőfi, nagyon kellemes estét neked a vasárnapodban. Tudom, hogy ilyenkor már lehet, hogy a következő heten gondolkozol. Pici nyugalom és lazasság a következő percekben, és ebben egy fiatal banda és egy fiatal előadó társ segít nekünk. A Valmar érkezik hozzánk Manuellel, és egyébként Valkusz Milánnal kapcsolatban mostanában felreppentek a hírek, hogy leváltotta Marics Petit. Hát nyilván csak a mindenféle kattintás adás címek írnak ilyeneket, ugyanis nyilván nem erről van szó, hanem egész egyszerűen csak valaki mással is készített dal, de ettől függetlenül a Valmar örök és elpusztíthatatlan. Ezt a következőkben is bizonyítják számodra, hiszen éget minket ez a bizonyos nap, és mindjárt mi is megszemlézzük, hogy a jövő héten mennyire éget majd meg minket a nap. Jó, maradj!

az Anna Barbies és a Gombóc itt a Petőfin. És a jövő héten is lehet kérni a gombóc fagyikat, ugyanis igazán kellemes lesz majd a hetünk, de képzeld el, csütörtökre jön a lehűlés, szóval csak a hétfő kedd lesz az, ami kicsit extrémebb 35-36 fokkal, aztán csütörtökön beáll majd nagyjából ez a 30 fokos maximum, és képzeld el, éjszaka 18 fok lesz, tehát lehet végre újra szellőztetni, jaj, de jó lesz nekünk, és csapadékra viszont sajnos a következő időszakban még nem kell számítanunk. Viszont a Petőfi Rádióban a kiváló előadók felvételeire igen, illetve nem sokára azt is eláruljuk neked, hogy milyen műsorokkal jelentkezik még a Petőfi a mai estében. Addig viszont Diaz és Ment a zenél, itt van a Nélküled.

0: Marics Peti és Márkus Luca zseniális duója. Ez volt az El kell, hogy engedjét a Petőfi Rádióban, és a mai délutánban megmutattuk neked a Balkán VIP legújabb felvételét. Extra tartalmakért keres Instagramon Kenész Kolos néven, megtalálsz, ott van minden részlet ennek kapcsán. Jelentkezik ma este 20 órától a Holnap után című magazin műsorunk rengeteg környezettudatossággal és fenntartatósággal kapcsolatos infóval, aztán 21 órától pedig Kulturfitness Szani Lolival, az első órában Lóban vagy Norbert érkezik a stúdióban, aki a fesztiválok változásáról mesél, ami az elmúlt években azért jelentős volt, aztán a második órában 22 órától Parti Andrással, négyszeres olimpikon kerékpár versenyzővel a kerékpározásról fog majd néhány szót ejteni. 23 órától pedig Tüzesen Sütlet című magazin műsorunk Fekete Laci műsorvezetésével a Murmur lemez kerül szóba, ugyanis a Flam Palermo 15 éves, ennek kapcsán sok-sok érdekes információ. Nálunk pedig rengeteg szuper dal még, például Betonhofi és Anubis 2 a Pont jó, ami reméljük, hogy pont illik ebbe a gyönyörű estében.
1: Persze, tessék-e, ha majd jön a duet, de most melóba vagy.

0: Hölgyeim és uraim, megtiszteltetés volt ma is önökkel játszani. Viccen kívül nagyon köszi neked a figyelmet, örültem, hogy itt tölthetjük együtt a vasárnapunkat is. Jövő héten pedig folyt köp, addig is vigyázz magadra és legyen csodaszép. Hát, ciao, ciao, Kenész Kolost hallottam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, száraz idő, hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, sűríti járatait a Sziget Fesztivál ideje alatt a BKK.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Három autó karambolozott a 12-es főúton Vác és Verőce között, az utat lezárták, aki teheti válaszon másik útvonalat. Összekoccant két autó a 49-es főúton Mátészalka belterületén, a 16-os kilométernél a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó az 51-es főúton Harta és Dunapataj között, a 101-es kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Autó és motoros ütközött össze a 71-es főúton Balatonszepeszt közelében, a 63-as kilométernél szintén félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja 2% alatti éves inflációs szint elérését.

0: Gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintó hallják. A Debrecen nyerte 1-0-ra a keleti rangadót hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában. A találkozó egyetlen gólját Dzsudzsák Balázs szerezte. A DVRC ezzel megszerezte az első győzelmét az idényben. A nap másik mérkőzésén 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd. A Bognár György vezette, a hazaiak hiába vezettek kétszer is a találkozón, a vendég fővárosiak mindkét esetben egyenlítettek, a végeredményt Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. 3 találkozót rendeztek a magyar másodosztályban, nagy meglepetéssel Soroksár hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Diósgyőrt, Csákvár Kozár Michelin 2-0 és Szentlőrinc Nagykanizsa 1-0. Hiába vezetett 2-0-ra, a Liverpool végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen az Anfield-en. Az angoloknál a kezdőcsapatban Szoboszlai Dominik is ott volt, a magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le, Kerkez Milos pedig az 59. percben lépett pályára. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyes vált az isztambuli 5-ös Európa bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó 3. fokára Nagy-Britannia hajtott fel. Ezek voltak a sportírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19, napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Az elmúlt hetekben többnyire a vízzel, illetve sokkal inkább annak hiányával foglalkoztunk itt a Holnap utánban, és ma ismét egy ilyen témával jövünk, mégpedig a Velencei tóról fogunk beszélgetni. A Velencei tó az elmúlt években gyakran került a hírekbe alacsony vízállása, az élővilág pusztulása, vagy épp a szárazra kerülő strandok miatt. Ma pedig megnézzük, hogy mi a jelenlegi helyzet és milyen kilátásaink vannak hazánk egyik kiemelt turisztikai célpontjánál. A vendégem pedig dr. Boromisza Zsombor, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszék egyetemi docense, tájépítész és nem mellesleg természetfotós, akinek mondhatni szakterülete a Velencei tó. Szervusz Zsombor, üdvözöllek!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat is.
2: És hát talán röviden kezdjük azzal, hogy neked mi a kapcsolódásod a Velencei tóhoz?
3: Talán a legfontosabb típusú érzelmi kapcsolódásom van elsődlegesen, hiszen már gyerekkorom óta, 0 éves korom óta ott nyaraltam, hosszú éveket töltöttem el ott, és később ez az érzelmi kötődés összekapcsolódott egy szakmai érdeklődéssel. Már a egyetemi diplomatervemet is a Velencei tóhoz kapcsolódóan kerestem és írtam meg, majd a doktori disszertációmat, és természetesen ez azóta is fennmaradt. Igaz, a szakmai fókusz az többször változott, érthetően az elmúlt években főleg vízmennyiségi kérdések irányába.
2: És hát, ha már ugye említed a vízmennyiséget, talán elsőként beszéljünk arról, hogy a jelenlegi helyzet az hogy néz ki, és akkor nyilván ennek kontextusában tudjuk majd elemezni az odavezető utat, illetve a megoldási lehetőségeket. Tehát a kérdés, mit kell jelenleg tudni a Velencei tó helyzetéről?
3: Ha valaki most elmegy a Velencei tóhoz, akkor azt fogja látni, hogy néhány partszakaszon nagyon kellemesen lehet strandolni, de kisebb vízben találja magát az ember, és lesznek olyan partszakaszok, ahol kiszáradt, nagyobb, kopár partfelületekkel fog találkozni. Azt gondolom, hogy ezek az első szubjektív, de meghatározó benyomásai az embereknek. Ehhez talán hozzá kapcsolható egyetlen egy tényszerű adat. Az Agárdi vízmérce szerint jelenleg 2026. július közepén a Velencei tó vízállása 35 cm. Kontextusba helyezve, a korábbi negatív, legalacsonyabb rekord 1934 óta mérik a Velencei tó vízszintjét, 53 cm volt, tehát már majdnem 20 cm-rel vagyunk a legutóbbi negatív rekord alatt, és még csak a nyár közepén tartunk.
2: Ez egy történelmi mélypont, akkor gondolom, és akkor van valami becslés arra vonatkozólag, hogy hol lehet ennek a vége, vagy ezt azért nem lehet megmondani?
3: Teljesen pontosan értelemszerűen nem tudjuk megmondani, mert nagyon erősen az időjárástól függ, amiben főleg a hőmérséklet, a szél és a csapadék mind meghatározó tényező lesz. De az biztos, hogy amikor egy meleg, ráadásul meleg, szeles napunk van, akkor akár egy centimétert is csökkenhet a tó vízszintje. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári hónapokban, június-július-augusztus, egy 6-8 centit szinte mindig csökkent a tó vízszintje, és az elmúlt években láttuk, hogy akár október elejéig nagyon kellemes 20-25 fok fölötti hőmérséklet tud lenni, tehát a legalacsonyabb vízállás potenciálisan akár szeptember végén is várható.
2: És egyébként, hogyha itt elérjük akár a nullát, ez azt jelenti, hogy kiszárad a tó?
3: Ez egy viszonyítási alap, amivel tendenciákat lehet nyomon követni. A Velencei tónál egy ilyen meghatározó van, ez az Agárdi vízmérce. Természetesen vannak a tónak mélyebb részei, Dinnyésen, illetve a Velencei evezős pályánál, ahol szinte biztos, hogy összefüggő nyílt víz fog maradni, de hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor várhatóan még kisebb tófelületet, még nagyobb kiszáradt partszakaszokat, és akár kicsit ilyen egymástól elváló részmedencéket, tehát ilyen megosztott nyílt vízfelületeket is fogunk látni, ilyen zátonyok, szigetek fognak megjelenni itt-ott a vízben.
2: És azokra a célokra, amelyekre jellemzően használjuk a tavat, ugye strandolást már említetted, de vízisportokat említhetnénk, horgászat, ezek a jelenlegi vízszint mellett még fenntarthatóan tudnak működni, vagy ezeket most már ezen a nyáron el kell felejtenünk?
3: Azt gondolom, hogy a strandolás az néhány partszakaszon azért, mert tartósan meg tud maradni. adni. Nyilván nem mindegy, hogy melyik partszakaszokról beszélünk. Például említettem, hogy az agárdi partszakaszon várhatóan azért még lehet élvezni, Velencén és Gártonyban is vannak még olyan partszakaszok, de egyre kompromisszumosabb lesz, több lesz a korlátozás. És ez jelentős részben nem csak a víz mennyiségével, hanem a minőségi kérdésekkel is erősen össze fog függni. Más használatok is megérezhetik ezt a hatást. Említetted a horgászatot, biztos vagyok benne, hogy szintén egy erős kárvallottja lehet, nem csak a vízmennyiség miatt, hanem akár a halállományra gyakorolt hatásokon keresztül. Biztos, hogy vannak olyan vízisportok, ahol például valami kis merülésű sporteszközökről van szó, nagyon népszerűek a szapok, biztos vagyok benne, hogy azt még hosszú távon lehet használni, vagy lehet látni, hogy akár a szörfösök is jelenleg is jól kihasználják és élvezik a tavat.
2: És ha már vízminőség, ugye hallani arról, hogy egyre savasabb a tó, vagy a sótartalma az növekszik, a algásodásokról is néha lehet híreket hallani, ezek mennyire befolyásolják a tó használatát? Tehát például strandolóként mennyire vagyok biztonságban, hogyha belemegyek ebbe a vízbe?
3: Biztos, hogy kompromisszumot jelenthetnek, és folyamatos odafigyelést igényelnek. Alapvetően a strandolásnak az egyik fő kritériuma az, hogy bakteriológiai szempontból megfelelő legyen a fürdővíz, amit használunk, és ahogy ez egyre kisebb, egyre intenzívebben felmelegszik, megváltoznak a benne lezajló biológiai folyamatok, kétségkívül ennek a kockázata meg fog nőni. Tehát várható, hogy akár ilyen szempontból is lesznek a nyár folyamán a későbbiekben további korlátozások. Jelenleg inkább azt látjuk még, hogy bizonyos strandokat, fizető strandokat ingyenesen használhatóvá tettek az önkormányzatok, ezzel is próbálva segíteni a helyi turizmust és a tó vonzerejének megőrzését.
2: Feltételezem, hogy most ők is nehéz helyzetben vannak, illetve érzékelik azt, hogy itt bizony egy komoly kihívással kell szembenézni.
3: Igen, és ez egyértelműen meg is jelenik a kommunikációban, és én teljesen megértem azt a közhangulatot, ami akár az önkormányzatok, akár a tóhoz kötődő vállalkozók, főleg ugye az üdülés turizmusban dolgozók részéről megjelenik, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt nem lehet elengedni, és fontos szempontként kell a jövőbeni döntések során is figyelembe venni, hogy mik lesznek ezek az irányok és döntések, ez persze egyértelműnek nem merném nevezni.
2: Az, hogy már a ilyen helyzet alakult ki a tavon, az egyébként mondjuk egy egyszeri, tehát a melegnek, a hőkupolának, ugye, ami itt volt például június folyamán, az aszályos nyárnak, illetve tavasznak köszönhető, vagy ez inkább egy évek óta húzódó folyamatnak az eredménye?
3: Az, hogy ezt a jelenséget most látjuk, megéljük, és ilyen figyelmet kapott, ez hozzátartozik, hogy a tónak a természetes tulajdonságai erre hajlamossá tették. Erről is érdemes lesz beszélni. A kérdésre a rövid válasz viszont valóban az, hogy egy olyan korszakot élünk meg, ahol az időjárás és az éghajlat erősen fokozza ennek a hatását. És itt elsősorban arra kell gondolni, hogy van egy évek óta tartó halmozott csapadékhiány, amihez hozzájátszanak azok a magas hőmérsékletek, a kánikula következtében kialakuló intenzív párolgás, ami értelemszerűen felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Ez ilyen szinten talán a 20. században nem volt jellemző, tehát kétségkívül valami pluszról, valami extráról kell beszélnünk, de ez nem vonja ki a képletből a tó természetes tulajdonságaiból adódó sérülékenységet vagy kockázatot.
2: De ahhoz, hogy megkapjuk a válaszokat azokra a kérdésekre, hogy hogyan tudunk változtatni a kialakult helyzeten, a Velencei tó múltjába is vissza kell tekintenünk, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni a szünet után, maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Boromisza Zsombor, és a Velencei tóról beszélgetünk. Ugye az első részben megnéztük azt, hogy hogyan jutottunk el a mostani helyzethez, ugye egy történelmi mélyponthoz a tó vízszintjét illetően. Most pedig megnézzük azt, hogy tulajdonképpen hogyan jutottunk el idáig, és talán kezdhetnénk azzal, hogy megnézzük a tó történetét, mondjuk addig a pontig, ameddig elkezdődtek a tó körüli fejlesztések.
3: Igen, én ezt nagyon fontosnak gondolom, mert a jelenlegi helyzet megértése és a változtatási, beavatkozási lehetőségek miatt is érdemes értenünk ezt a tavat. Ez a tó egy természetes tó, földtörténeti szempontból aránylag fiatalnak számít. Amit fontos tudni róla, hogy a vízgyűjtő területe, tehát az a környező táj, ahonnan összegyűjti a különböző vizeket, aránylag kicsi. Maga a tó is, tudjuk, Magyarországon nagy tónak számít, de még így is aránylag kicsi, ezzel a 24 négyzetkilométerrel, illetve sekély. Az átlag vízmélysége 1,5 méter. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész tó úgy viselkedik, mintha part lenne hidrobiológiai értelemben. És ami még nagyon fontos, hogy itt a hazai kontinentális klímán, ahol tudjuk, hogy néha esik, néha szárazság van, néha meleg van, néha hideg van, teljesen természetes, hogy ingadozik a vízszintje, változik a vízszintje. Ez a szabályozás előtt azt jelentette, hogy a akár 10-szeres méretkülönbségek is lehettek a tóban, és valóban ismerjük a történelmi feljegyzésekből is, hogy néha valamilyen szinten kiszáradt. Kétségkívül ezeknek a gyakorisága lehet, hogy nem volt olyan intenzív, mint amit jelenkorunkban az éghajlatváltozás következtében tapasztalunk. Tehát kicsi, ingadozó vízszintű tó, aminek a vízfelület nagy részét valamilyen mocsári növényzet nádas borította. Nagyjából így kell elképzelni a Velencei tó természetközeli karakterét, és az az érdekes, hogyha most ránézünk a tóra, majdnem, hogy elkezd jobban hasonlítani ehhez a természetes karakteréhez, így, hogy a vízszintje drasztikusan elkezdett lecsökkenni.
2: Mert hogy újra megjelent például az a növényzet, vagy az az állatvilág, erre gondolsz?
3: Így van, hiszen a beavatkozások következtében változott meg például a nádas borítás aránya, korábban a tó vízfeletének 2/3-át borított a nádas. Egy beavatkozás következménye is eredménye, hogy ez 1/3 körüli aránylag csökkent le, de ez már a 20. századnak az eredménye.
2: És hát mielőtt ezekre a fejlesztésekre rátérnénk, ha jól tudom, 1860-as évek környékén volt az utolsó kiszáradása a tónak. Ha azt az akkori kiszáradást összevetjük a mai kiszáradás közeli helyzettel, talán nem túlzok, hogyha ezt mondom, miben különbözik a két állapot a tónak?
3: Azért nehéz az összehasonlítást megtenni, mert azért olyan pontos információink nem állnak rendelkezésre, hogy az a kiszáradás az akár egy mostanihoz hasonló alacsony vízszintet jelentette, vagy még kisebb szinte a nyílt vízfeletek teljes eltűnését. Biztos, hogy jelentősen leapadt a Velencei tó vize. A különbség talán még, ha egy dolgot teltek hozzá, nem csak abban lehetett, hogy akkor még kisebb volt a víz, vagy esetleg több volt, hanem hogy volt-e mondjuk a használatnak, a hasznosításnak a alternatívája. Leginkább ez az, ami híressé vált, hogy huszárok gyakoroltak a Velencei tó medrében, illetve abban az időben akár valamilyen mezőgazdasági, leginkább legeltetés, hasznosítás is szóba jöhetett. Most látjuk, hogy sokkal nehezebben találjuk a helyünket, hiszen egy konkrét elképzelésünk van arról, hogy mire szeretnénk hasznosítani a tavat, de nem szeretnék ezzel még teljesen előre szaradni.
2: Viszont akkor ugye a szabályozások, hogyha már több ízben szóba került, mit kell tudni ezekről, miért indultak el, milyen célt szolgáltak, és miben változtatták meg a tó karakterét?
3: Azt gondolom, hogy általában, ahogy az ember hozzányúlt a természethez, az nagyon sokszor arról szólt, hogy valami konkrét használathoz szeretnénk igazítani a természeti adottságokat. Ez a vizekre nagyon igaz. Látjuk nagy folyóinknál is, hogy elsősorban mezőgazdasági célok, területnyerés, az áradások kiküszöbölése, területek beépítése voltak a prioritások. Hasonló tendenciákat látunk a Velencei tónál is, és először ahhoz nyúltak hozzá, hogy ne legyen túl sok víz, hiszen először a tónak a levezetése indult el, illetve egy jelentős változás szintén a 19. században, hogy megépült az a vasút, ami végig fut egészen a Balatonnak és a déli partján, és ez bizony azért különböző élőhelyeket elvágott egymástól. A Velencei tavat és a tótól délre lévő vizes élőhelyeket, amit ma részben Dinnyési Fertő néven ismerünk. Tehát elkezdtük szabályozni a tónak a vízszintjét, ha túl sok van, tudjunk megszabadulni tőle, ne önts el a környező településeket, illetve egy infrastruktúra elemet helyeztünk el a déli parton, ami nyilván valamennyire be is korlátozta azt, hogy ennek hogyan fog változni a természetes karaktere. Következő jelentős ciklusban viszont ugrunk a történelemben a 20. század közepére. 1960-as, 70-es évek. A tó karakterét alapvetően átalakító folyamatok. Létrejön egy Velencei Tavi Intéző Bizottság, és a cél, hogy üdülő tavat hozzanak létre, közel van a fővároshoz, és kedvező adottságokkal rendelkezik. Ennek érdekében először is nagy nyílt vízfelületeket hoznak létre. Kotrás történik, iszapot, nádas távolítanak el. Állandó partot alakítanak ki a partvonal jelentős részén. Még könnyebb, közelebb építeni a parthoz. Balatonról is jól ismerjük ezeket a beton partvédő műveket, kikötőket, csónakhajó kikötőket, illetve a strandokon is ezek vannak. És a harmadik lépés, hiszen már a vízszintet szabályoztuk, a partot szabályoztuk, semmi nem akadályozza meg a tó körbeépítését. A 70-es években még volt egy vízszintet érintő beavatkozás, mégpedig két víztározót hoztak létre, amik elvileg a tó vízpótlását szolgálták. Később bebizonyosodott, hogy ezek inkább éven belüli kisebb szélsőségek kompenzációjára alkalmasak, mondjuk egy jelenlegihez hasonló sok éves csapadék hiány megoldására már nem alkalmasak ezek a létesítmények. Röviden így foglalható össze ezekkel a lépésekkel a tószabályozás története.
2: De akkor, amit mondasz, abból az is következik, hogy tulajdonképpen a 20. században, vagy mondjuk az elmúlt bő 150 évben, ugye azt mondtuk, hogy 1860 óta igen, nem száradt ki a tó, nem kellett olyan szintű vízszint ingadozással, vagy ugye kiszáradás közeli állapotokkal szembenézni, mint amilyennel ma kell szembenéznünk.
3: Igen, valóban. Egyrészt az időjárási éghajlati körülmények az elmúlt 100 évben a mostanihoz hasonló extrém körülményeket nem hoztak létre, illetve azok a szabályozási rendszerek, amelyek vagy a levezetést, vagy valamilyen keretek között a pótlást tudták szolgálni, ezek ezt ki tudták kompenzálni. Nyilvánvaló alacsonyabb vízszintek azért az elmúlt néhány évtizedben is voltak, a 90-es évek elején is voltak, de nem a jelenlegihez hasonló mértékű szintű.
2: Ugye az egyértelmű, hogy ezek a szabályozások mit adtak az embernek, aki használta a tavat, de az élővilág szempontjából ezek a változások milyen hatásokkal jártak?
3: Az élővilág rendszerint sokkal jobban tud alkalmazkodni, mint az ember. És itt is azért lehet látni, hogy nagyon sok, mondjuk madárfaj kiválóan megtalálta az életfeltételeit ezek között a szabályozott keretek között is. Természetesen más, akár halfajoknak, vagy madárfajoknak, stb. Lesz optimális az a 200 évvel ezelőtti erősen ingadozó, néha kiszáradó Velencei tó, mint egy tartósan, magasan tartott vízszint. És ez összetett, ez sosem fekete-fehér, ez igaz az alacsony vízszintekre is, ezeknek a különböző típusú gyakoriságára, meg a magas vízszintekre is. Lehet példákat is mondani értelemszerűen. Az élővilághoz talán egy fontos tényező még, hiszen volt egy konkrét, célzott beavatkozás a tó élővilágában, nevezetesen 1974 óta kizárólag horgászati, tehát semmilyen halászati tevékenység nincs a Velencei tavon, és értelemszerűen főleg olyan halfajok telepítése történt, amelyek relevánsak, népszerűek célfajai a horgászatnak, és mivel szép nagy nyílt vízfelületeket hoztunk létre, lehetett olyan halfajokat telepíteni, amelyek jól érzik magukat ebben a magas, tartósan magas nyílt vízben.
2: Akkor most látjuk azt, hogy hogyan jutottunk el a mai állapotokig, a mai helyzetig, viszont akkor a folytatásban nézzük meg, hogy milyen más értelmezési keretekben tudunk gondolkozni a mostani helyzetről, mert hogy van olyan elképzelés, hogy nem feltétlenül vízhiányról beszélünk, hanem sokkal inkább egyfajta alkalmazkodási válságról, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez még mindig a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Boromica Zsombor, és a Velencei tóról beszélgetünk. Az adás első felében megnéztük azt, hogy mi a jelenlegi helyzet, és most már azt is tudjuk, hogy hogyan jutottunk el idáig, milyen fejlesztések valósultak meg a tó környékén az elmúlt 100-150 évben. Viszont most beszéljünk egy kicsit arról, hogy Zsombor, neked nemrég jelent meg egy cikked a Velencei tóról, a klímaváltozással, illetve fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó Másfél Fok portálon, és ebben azt írod, hogy nem vízhiány van, hanem sokkal inkább egyfajta alkalmazkodási válság. Ez mit jelent?
3: Vízhiány van, de azért is tartottam fontosnak ezt a címet, illetve ezt a megfogalmazást, mivel az értelmezés, ahogy te is fogalmaztál, nagyon fontos. Mit kell látni, és milyen következtetést kell levonni abból, hogy most ilyen kicsi a tónak a vízszintje. És valamennyire érintettük is, hogy azok a használatok, amelyek alapvetően a velencei-tavi turizmus húzó ágazatai, egy ilyen helyzetben elég korlátozottá válnak. Adott esetben nem lehet mindegyiket folytatni, és itt főleg a fürdőzés és a horgászat az, ami látjuk, hogy alacsony vízszintnél, illetve az ebből levezethető vízminőségi problémáknál erős kockázatot jelent, és fel kell tenni azt a kérdést, hogyha nagyobb gyakorisággal esetleg bekövetkeznének ilyen kisvizes időszakok, akkor hogyan kell kezelnünk a Velencei tó használatát, és vannak-e alternatíváink esetleg másfajta hasznosításra, amelyek sokkal jobban tolerálják, hogy néha kisvíz van, néha nagy víz van, tehát itt az alkalmazkodáson és a rugalmasságon van a hangsúly.
2: Ugye már említettük, hogy a 19. századi kiszáradás idején huszárok gyakorlatoztak a tómederben, de gondolom ez most nem opció, vagy reméljük nem opció.
3: Reméljük.
2: Hogyan néz neki ma egy ilyen rugalmas alkalmazkodás? Hogyan tudnánk használni a tavat, hogyha ilyen alacsony, illetve még alacsonyabb lesz a vízszintje?
3: Egyrészt lehet abban gondolkozni, hogy azért nagyon sok olyan példa van Európában, ahol a tó elsődlegesen egy látványelem, és nem feltétlenül csak arról szól a helyi gazdálkodás szolgáltató szektor, hogy a tavon megvalósuló tevékenységek szükségesek hozzá. Példákat fogok mondani, és nem biztos, hogy ezek a kizárólagos megoldások. Semmilyen szélsőséget nem is szeretnék sugallni. De az biztos, hogy például a Tisza-tavon folytatott ökoturisztikai tevékenység, ami a természeti értékek megfigyelésén és az erre épülő szolgáltatásokon alapszik, ez sokkal jobban működik akkor is, hogyha itt néha kis víz van. És itt akár eljuthatunk oda is, hogy az élővilág számára milyen hatást gyakorol ez a kis vízszint, mert azt látjuk, hogy egyértelműen nem lehetne azért azt mondani, hogy egy ökológiai katasztrófáról beszélünk. Vagy még egy példát mondva, szerencsére a Velencei tónál is azért a kerékpáros turizmus nagyon népszerű az elmúlt évtizedben, ez biztos, hogy jelenlegi formájában is tud működni, ahogy akár helyi döntéshozók is szoktak fogalmazni, ez a fürdőnadrágos turizmus lehet, hogy végiggondolandó, felülvizsgálandó.
2: Ez egyik oldalról érthető, viszont a másik oldalról felmerül az a kérdés, hogy mondjuk akinek nyaralója van a tóparton, vagy esetleg ott üzlete van, gazdasági tevékenységet folytat, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a fajta turisztikai használati módhoz, ami jelenleg meghatározó a tó partján vagy a tó körül. Ő nekik mit lehet mondani, vagy ők hogyan tudnak változtatni?
3: A felvázolt használati felülvizsgálat, az alkalmazkodó használat, ez biztos, hogy egy hosszú távú elképzelés. Viszont hosszú távon valami ilyenben látom a valós stratégiát. És akkor itt be lehet hozni azt, hogy de mit lehet, vagy mit kell csinálni rövid távon. Egyrészt lehetnek olyan vízmennyiségi, vízminőségi állapotok, ahol akár valamilyen halálománymentésre, vagy hasonló intézkedésre lehet szükség. Ez tényleg egy mondjuk oxigénhiány esetén. Erre már most elkezdett felkészülni az Országos Horgászszövetség, sőt már levegőztetős, most is van a tavon. Vízpótlás. Talán az egyik legizgalmasabb és legmegosztóbb kérdés, hiszen a közbeszédben leginkább erről van szó.
2: Ugye említetted az ökológiai katasztrófát, sokan beszélnek arról, hogy most már itt tartunk, te viszont ebben az említett cikkben ezt vitatod. Mi az okod erre, illetve mi az, ami azt mutatja, hogy esetleg itt más értelmezésnek is van helye?
3: Az élővilágra gyakorolt hatások mindig nagyon összetettek. Nem lehet azt mondani, hogy nettó pozitív vagy negatív. Még akár szélsőséges példát is mondhatnék, hogyha teljesen eltűnne a Velencei tóból a víz, akkor is lennének nyilván olyan madárfajok, olyan emlősfajok, amelyek a kiszáradt tómederben találnák meg pont azt a felszabaduló nist, azt az élőhelyet, ami számukra optimális. Biztos, hogyha itt alacsony lesz a vízszint, akkor halállománya, jelenlegi halállomány sérülni fog. Biztos, hogyha kiszáradnak a tó nyugati részén lévő nádasok, akkor az ott költő madárfajok jobban ki lesznek téve szárazföldi ragadozóknak, vagy akár a vaddisznót is beleérthetjük ebbe. Ugyanakkor azt is látni kell, ahogy te is mondtad, hogy számos növényzet elsősorban a vízminőség szempontjából, élőhelyi szempontból meghatározó nádas. Ebben a félig kiszáradt vagy nagyon alacsony vízben tud terjedni. Ugyanez igaz hinártársulásokra is. És lehet említeni példát állatvilágra. Most az ember kimegy a Velencei tó partjára, nem lehetetlen két fokozottan védett természetvédelmi szempontból fontos madárfajjal is találkozni, az egyik a gulipán, a másik a gólyatöcs, amelyek gázló madárként pont ebben a kis vízben találták meg az optimális életfeltételeiket. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés.
2: Tehát akkor inkább egyfajta átalakulásról beszélhetünk ökológiai értelemben, semmint arról, hogy itt egy katasztrófa helyzet állt elő.
3: Igen, így van. Mi megszoktunk egy állapotot, azt az átalakított állapotot, és azt tekintettük természetesnek, és azt az élővilágot is, ami ehhez alkalmazkodott. És ahogy mondtad, most átalakulás van, ráadásul a tónak a természetközeli eredeti karaktere irányába történik egy átalakulás, csak ez a mi szemünk számára szokatlan, hiszen lehet, hogy 200 éve nem láttunk ilyen jellegű élővilágot sem, mint ami most van.
2: És akkor elképzelhető, hogy ezt a fajta változást, ami a természetben lezajlik, ezt kell az emberek fejében is tulajdonképpen lemásolni, és ezt kell átkattintani a fejünkben, hogy egy picit másképp tekintsünk a tóra, és ezek között az újfajta körülmények között megtalálni azt a fajta, akár legyen ez kikapcsolódás, szórakozás, természetnek a megfigyelése, vagy akár gazdasági tevékenység, ami ugyanúgy végezhető, és ugyanúgy egyébként jól tudjuk magunkat érezni a tópartján.
3: Igen, talán egy olyan példát lehetne mondani, hogy ha egy barátunk vagy ismerősünk személyiségét figyelmen kívül hagyjuk, akkor egyrészt mi állandóan csalódni fogunk, ő meg frusztrált lesz, mert nem fogja azt hozni, amit úgymond mi elvárunk tőle. Lehet, hogy erős a hasonlat, de biztos, hogy egy csomó csalódástól és nagyon sok energiabefektetéstől megkíméljük magunkat, beleértve ebbe akár a helyi turizmusnak a problémáit, hogyha nem próbálunk bizonyos természeti realitásokat hosszú távon figyelembe venni.
2: Összegezve akkor talán mondhatjuk, hogy a beépítések, a fejlesztések, illetve az az elképzelés, hogy a Velencei tónak egy állandóan magas vízszintű tónak kell lennie, ez lehet a probléma gyökere. Vajon ezt ki lehet-e már mondani, illetve átkattant-e már az emberek, akár az érintettek, akár a döntéshozók fejében ez a kérdés?
3: Semmiképpen nem szeretném túl romantizálni ezt a jelenlegi helyzetet, hiszen ha eddig nem történtek meg olyan intézkedések, amelyek a tartósan magas vízszinthez kiépített, kialakított turizmus szerkezetváltására irányulnak, akkor most azt gondolom, hogy a döntéshozóknak valami rövid középtávú vízpótlásban gondolkozni kell. De hosszú távon biztos vagyok benne, hogy minden döntéshozónak, helyi vállalkozónak, helyi lakosnak az az érdeke, ha elkezd felkészülni arra az eshetőségre, ami egy valószínűnek tűnő eshetőség, hogy nem lesz garantálható a megszokott 70-es évektől kialakított tartósan magas vízszint, és bizony el kell kezdeni szép lassan, de egyértelműen egy olyan stratégiát kialakítani, hogy hogyan tudunk olyan használatot folytatni, hogyha itt ingadozó vízjárás van, és néha kis víz van.
2: Hát akkor ezzel fogunk tovább menni, és megnézzük a megoldási vagy alkalmazkodási lehetőségeket, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Boromissa Zsombor, és a Velencei tóról beszélgettünk. Az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni a tó múltjáról, illetve láttuk azt is, hogy jelenleg milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Most viszont térjünk rá a megoldási lehetőségekre, és elsősorban beszéljünk talán a legtöbbet emlegetett témáról, ez pedig a vízpótlás kérdése. És ugye ennek kapcsán lehet hallani a Duna vizének a felhasználásáról, tisztított szennyvízről, esetleg a korábban használt víztározóknak a helyreállításáról. Mit gondolsz ezekről, illetve melyiket tartod reálisnak?
3: Jelenleg van egy olyan halálomány és egy olyan kialakult turisztikai infrastruktúra, amelyhez rövid középtávon valamilyen vízpótlásban valószínű gondolkozni kell. Ma már ezeket nem engedhetjük meg hatásvizsgálatok, hatástanulmányok nélkül, hiszen én azt vallom, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségű vizet és milyen áron, és nem most a gazdasági értékében, hanem akár az ökológiai hatást tekintve. Ez akár a Velencei tóra gyakorolt hatás, akár az a hatás, ami a valahonnan elvettük irányából értelmezhető. Szinte évtizedek óta téma ez, úgyhogy már valóban nagyon sok alternatíva összegyűlt. Amiket említettél, valamilyen felszín alatti víz, karsztvíz, ennek lehetnek bizonyos jogi akadályai, illetve meg kell vizsgálni, hogy nem kockáztat-e esetleg valamilyen ivóvíz készleteket, amihez más érdekek kapcsolódnak értelemszerűen. Tározók. Hát ott van az a két zámoi pátka, amit kifejezetten azért csináltak a 70-es években, hogy pótolja Velencei tó vizét, most ezek teljesen szárazak, úgymond átfolyásos rendszerben működnek, tehát ami oda beérkezik, a Császárvíz nevű vízfolyásba, az átmegy rajtuk keresztül, ott nem fogják meg, egyenesen a Velencei tóba jut. Kétségkívül lehetőség van arra, hogy ezeknek az infrastruktúráját, kotrását, stb. Elvégezzék, bár én nem ezt tartanám a legoptimálisabbnak, hiszen azért, amikor víztározókat építünk, ott helyben egy elég jelentős párolgási veszteség történik. Ha már valahol párolognia kellene, az inkább a Velencei tóba legyen több víz, és ott párologjon. Ilyen szempontból sokkal optimálisabbnak tartják, hogy igen, a vízgyűjtőn tartsunk meg vizet, de nem feltétlenül nyílt vizes, szemnek szép víztározókba, hanem úgymond a talajba, tehát a mezőgazdaság, agrárium témakörére kezdünk el átevezni, hogy hogyan lehetne lassabban levezetni a vizeket és a talajban ennek a megtartását, megőrzését, beszivárgását erősíteni. Duna víz, ez biztos, hogy egy jelentős infrastruktúra beruházást igényel, tehát ennek költsége van, itt vizet kell A-ból B-be szállítani, és felmerülnek azok a kérdések, hogy mondjuk néhány évtized múlva ugyanúgy rendelkezésre állnak ezek. Számításba kell vennünk azt a fajta kiszolgáltatottságot, hogy alvízi országként nem tudjuk, hogy a Duna belvízi országai mit terveznek, ott hogyan változik az időjárás, az éghajlat, tehát nagyon sok ha van a történetben, amit szerintem felelősséggel senki nem tud kimondani. Kétségkívül a kockázatok, plusz tegyük hozzá, hogy akár a tisztított szennyvíznél minőségi kérdések, azok a gyógyszermaradványok, stb. Ez egyáltalán teljesen eltérő vízminőség milyen hatással van. A tisztított szennyvíznél még talán hozzájátszik a képlethez, hogy az van-e olyan mennyiség, ami indokoltá teszi, hogy ebben valóban olyan beruházásokat tegyünk, figyelembe véve, hogy milyen minőségi kockázatot vállalunk mellette. Tehát ezek nagyon összetett kérdések. Biztos vagyok benne, hogy ezekre készülnek hatástanulmányok a döntéshozók számára.
2: És ha jól veszem ki a szavaidból, arra sincsen semmilyen garancia, hogyha bármelyik meg is valósulna, az valódi hosszú távú választ nyújtana erre a kihívásra.
3: Hogyha tartósan ilyen trendek lesznek az éghajlatban, akkor itt olyan országos kérdések fognak fölmerülni, amik elkezdtek szerencsére felmerülni a közbeszédben, az agráriumban a döntéshozók részéről, amelyek alapvetően meg fogják kérdőjelezni azt a kérdést, vagy meg fogják kérdőjelezni azokat az alternatívákat, amik arról szólnak, hogy A-ból B-be vigyünk vizet, és csak azt a kérdést teszik fel, hogy honnan pótoljuk a vizet, sokkal inkább a víz megtartás és a használatban való alkalmazkodás és takarékosság irányába fognak vezetni.
2: A rajtad múlna, te milyen konkrét lépéseket tennél?
3: Ha rajtam múlna, akkor minél előbb elvégezném ezeket a hatástanulmányokat, hogy lássuk, hogy mondjuk egy 5-10 éves távlatban szóba jöhet-e ezek közül valamelyik műszaki megoldás. És biztos, hogy elkezdeném kidolgozni ezt a stratégiát, ami mondjuk egy 50 éves időtávlatban kezeli az alkalmazkodó, fenntartható, vízgyűjtő léptékű területhasználat és vízmegtartás stratégiáját, és talán még egy dolgot lehetne hozzátenni, a szemléletformálást. az oktatást, a megértés erősítését nem egy ilyen mellékes sidequestként képzelném el, hanem egy nulladik alapvető feltételként országos szinten az alkalmazkodásra fel kell készíteni a társadalmat.
2: Most ugye elsősorban azért nagyobb léptékű beavatkozásokról beszéltünk, de aki ott helyben él, vagy ott nyaral, van-e bármi olyan, amit ő is meg tud tenni?
3: Biztos vagyok benne, és ennek nem kell feltétlenül tó vagy tókörnyék specifikusnak lennie. Egész egyszerűen az ivóvízzel való takarékosság gazdálkodásra gondolok. Jelenleg nem nagyon érzékeljük ennek az értékét és szűkösségét, egész addig, amíg mondjuk nemrégiben Pest megyében is történtek ilyen ivóvíz korlátozások. És itt felmerülnek azok a hétköznap jól ismert dolgok, hogy mondjuk az autómosás, vagy ha kertünk van, akkor ne olyan kertet csináljunk, ami csak hatalmas mennyiségű öntöző vízzel fenntartható. És megint ehhez az előző témakörhöz kapcsolódva, azon mindenki nagyon sokat segít, ha elkezdi megismerni ezeket a várható éghajlati trendeket, vagy akár a jelen esetben a vizek működésének természeti törvényszerűségeit, és olyan stratégiákat, olyan döntéshozatalokat támogat, amelyek hosszú távon fenntarthatóak, és számukra is kiszámítható, fenntartható jövőt tudnak mondani.
2: Ha 10-15 év múlva újra leülünk beszélgetni a Velencei tóról, akkor mit gondolsz, hogy egy ökoturisztikai paradicsomról fogunk majd beszélni, vagy egy kiszáradt tómederről, amelynek a partját elhagyják az emberek?
3: Talán a kettő között érzem reálisnak, hiszen egy teljes ökoturisztikai berendezkedést ilyen időtávlatban lehet, hogy még nem lehet megugrani, de egy olyan tavat képzelek el, ahol kétségkívül több a vízhez kötődő növényzet, mocsári növényzet, sokkal több a nádas, hagyjuk, hogy nőjön, tud nőni, és lehet látni, hogy a partján sétáló emberek ezt már elkezdik elfogadni, és újra felfedezik maguknak. Már nem egy katasztrófa turizmus történik. Ez akár hozzá kapcsolható a part helyreállítás, part rehabilitáció témaköre. Biztos, hogy egy csomó betontól meg lehetne szabadulni, részben abból az okból is, hogy esztétikailag sokkal riasztóbb, amikor egy kiszáradt partszakaszon egy beton partvédőművet látunk. Ott egy enyhe lejtésű természetközeli part lenne, már is nem lenne ez ennyire riasztó látvány. Tehát egy természetközelibb és ezt élvező, sétáló, kerékpározó embereket már látok magam előtt.
2: Akkor alapvetően optimista vagy.
3: Muszáj annak lenni, ezért dolgozom, igen.
2: Nagyon szépen köszönöm dr. Boromisza Zsombornak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk. Addig is sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a napos, száraz idő. Hétfőn és kedden is ülésezik a parlament. Erdőtűz pusztít Kanadában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Három autó karambolozott a 12-es főúton Vác és Verőce között. Az utat lezárták, aki teheti válaszol másik útvonalat. Összekoccant két autó a 49-es főúton Mátészalka belterületén. A 16-os kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén, Brit Columbia tartomány.

0: kétszer is a találkozón. A vendég fővárosiak mindkét esetben egyenlítettek. A végeredmény Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. 3 találkozót rendeztek a magyar másodosztályban. Nagy meglepetésre a Soroksár hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Diósgyört, Csákvár Kozár Michelin 2-0 és Szent Lőrinc Nagykanizsa 1-0. Hiábozzetett 2-0-ra a Liverpool végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen az Anfield-en. Az angoloknál a kezdőcsapatban Szoboszlai Dominik is ott volt, a magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le, Kerkez Milos pedig az 59. percben lépett pályára. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyesvált az isztambuli Ötus Európa bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó 3. fokára Nagy-Britannia állhatott fel. Ezek voltak a sportírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Napos, száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19, napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Autó Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy bedörrent a nyár, nyugodtan fogalmazhatok így, mert ezek a hőhullámok, amik mostanában vannak is, kifejezetten ez az idei, ez effektíve hát csak erre ad lehetőséget, hogy így mondjam, hogy bedurrant a nyár, és elkezdődtek a fesztiválok, és hogyha valaki kompetens fesztivál ügyben Magyarországon, az nem más, mint Lóbenvej Norbi, aki már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Elég rég kezdődött, évtizedekkel ezelőtt. A rendszerváltás után egyszer csak fogtátok magatokat. Kéne itt csinálni valamit. Kevés nekünk a DJ-zés.
2: Így van, hát most a rendszerváltás szót ugye sokféleképpen szokás használni, ez az 1990-esről beszélünk. Ugye akkor mi 16-17 évesek voltunk, amikor érettségiztünk, gimiben jártunk Sopronban, és hát valóban az volt egy érezhető a levegőben. Egyrészt láttuk azt, hogy Budapesten mennyi minden történik a kulturális szcénában, Fekete Lyuk, Nap-Nap Fesztivál és így tovább. Illetve éreztük azt is, hogy abban a városban, ahol mi élünk, a kortársainknak szeretnénk valamit mutatni abból, ami nekünk szimpatikus a budapesti nagy pezsgésben. Ez volt a Volt Fesztiválnak tulajdonképpen az első gondolata, 1993-ban kezdtük el, és hát tényleg most már nagyon nehéz kimondani, hogy hány évtizede foglalkozunk ezzel, de azt kell, hogy mondjam, ugye sokszor fölmerül kérdésként, akár még baráti társaságban is, hogy nem lehet ezt megunni. Én azt nagyon szeretem, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a leginkább irigylésre méltó szakma az enyém, hiszen ebbe tulajdonképpen, ha az ember azt mondja, hogy fesztivállal foglalkozik, ezzel nem koncertszervezést értek, hanem mindenfélét, amihez éppen kedvünk van, kiállításoktól a sporton át, a színháztól a zenéig.
1: Az van ezzel, hogy megváltozott nyilván a fesztiváloknak a vonzás körzete, a kisugárzása, a fellépők is az elmúlt sok-sok évtizedben, de ez majd egy későbbi topik lesz. Maradjunk még annál, hogy a 90-es években ott elindult, akkor 93-ban valami Sopronban, de ez igazából csak egy kő volt, amit elindítottatok a hegy tetejéről, mert utána lavinaszerűen, talán fogalmazhatok így, ezt már másodjára használom most, mert hogy utána még egy fesztivál, tehát hogyha valakik, és akkor itt most direkt használom a többes számot, meghatározták a 90-es, 2000-es években Magyarország fesztivál térképét, azok ti voltatok.
2: Tény, hogy a 93-as indulás után, ha megpróbálom összeszámolni, hogy mi mindenhez volt közünk, ami emlékezetes tud lenni, amit azt hiszem, hogy az ország jelentős része, aki fesztiválokkal foglalkozik, talán ismert, Volt Fesztivál, mert a Balatonszand volt egy következő lépcső 2007-ben, amit elindítottunk, foglalkoztunk Budapest parádéval néhány éven keresztül, ami szintén a miénk volt, a Szigetbe egy idő után találkoztak az útjaink, és tulajdonostársak lettünk. Mi is aztán egy idő után valamikor 2013 táján kezdtünk el a Balatonnal úgy foglalkozni, hogy az egy fontos szívügyünké vált, abban az értelemben, hogy ugyan elindítottunk komolynak mondható fesztiválokat, és például a Strandfesztivál akkor indult, ami akkoriban még a Petőfi Rádióval közösen egyébként az volt az alapgondolat, hogy próbáljunk kifejezetten a magyaroknak egy olyan eseményt létrehozni, ami az ő pénztárcájukhoz illik, és egy olyan típusú program tud lenni, ahol nem kifejezetten, vagy nem kizárólag a klasszikus értelmet fesztiválozó célközönséget próbáljuk elérni, hanem családokat és sok mindenki más, aki a Balatonért rajong. De akkor született a Nagyobb Balaton nevű projektünknek a gondolata, aminek röviden az a lényege, hogy a Balatonnak a megítélése akkoriban meglehetősen kettősnek volt mondható. Sokan úgy gondoltak rá, mint egy ilyen elhanyagolt, kicsit rablógazdaságra épülő területre. Mi viszont láttuk azt, hogy mik azok az igazán nívós kulturális programok a Balatonon, amiket érdemes egy ernyő alá rendezni. A Jazz Picnic-től a Művészetek Völgyén át, a Strandfesztiváltól a Balatonszandig, a plázs, a kultkikötő, sorolhatnám. És az a mondásunk azóta is, hogy próbáljunk együtt gondolkodni, együtt fellépni, megmutatni a magyaroknak, hogy egészen a nyár elejétől, vagy inkább azt mondom, tavasz végétől, ősz kezdetéig mennyire komoly kínálat jellemző a Balatonra.
1: Sopronból indultál, vagy indultatok, aztán meghódítottátok Budapestet, aztán utána jött majd be a képbe a Balaton. És hogy ha Sopront és Budapestet veszem, akkor kicsivel távolabb van a Balaton. Neked nincs balatoni kötődésed, és mégis rátaláltatok. Nyilván van, mert voltál te is, nem tudom, úttörő táborban, vagy kisdobos táborban akárhol, de hogy mégis bejött a képbe.
2: Igen, érdekes, hogy azok közé, a gyerekek közé tartoztam, akiknek nem volt családi nyaralója, vagy bármi ilyesmi, hanem a szüleim, ahol dolgoztak, ahhoz kötődően egy vállalati üdülőben voltunk. Én nem minden évben, de többször egy-egy hétre Balaton szép lakon, és én arra tudok visszagondolni, hogy gyerekfejjel valamiért a legszebb napok ezekhez a pillanatokhoz, ezekhez a hetekhez kapcsolódnak. így marad bennem egy ilyen retro nosztalgia, amit én pozitív értelemben használok, mert hogy tényleg azt éreztem, hogy a számunkra, magyarok számára nyilván most már azért világot tudunk járni, nem nagy dolog eljutni egy tengerpartra, vagy bármi ilyesmi, de az, hogy van egy ilyen csodálatos tavunk, annak a környékén ennyi minden történik, arról azt gondoltuk már a 2000-es évek közepetáján is, hogy ezzel valamit idézőjelbe kezdenünk el. Tulajdonképpen a Balatonszand volt az első kavics, hogyha te képedet használjam, amit beledobtunk a Balatonba 2007-ben, akkor még egy kicsit az kérdéses volt, hogy a közönség számára, az akkori fiatalok számára mit mond a Balaton, de azzal, hogy elindítottunk egy ilyen egészen új profilúnak mondható fesztivált a Balatonszanddal, azzal sikerült azt elérnünk, hogy nagyon sokaknak felkerült a térképére a Balaton olyanoknak, akik nem feltétlenül ismerték, vagy jártak oda sokat.
1: Zeneileg, hogyha ezeket a fesztiválokat veszem, és ezek, persze mondhatjuk, hogy zenei fesztiválok, de nyilván a kultúra sokkal szélesebb rétegét nyújtják, mert hogy kiállítások vannak, gasztronómia van, stb. Szóval zeneileg azért külön műfajú fesztiválok ezek. Nyilván te is valamilyen zenében szocializálódtál, és gondolom, hogy kellett olyan fesztivált csinálod, vagy csináltál olyan fesztivált, ami nem biztos, hogy zeneileg te vagy.
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy ezzel azért abban az értelemben kicsit bajba vagyok, hogy nyilván butasság lenne azt mondani, hogy az ember olyan fesztivált szervezzel, amilyen saját maga, hiszen nem feltétlenül az lehet célra vezető. Ugyanakkor azt is érzem, hogy egyfajta szűrőként működünk. Tehát akkor, amikor egy programot összeállítunk, olyasmi biztosan nincs a fesztiválon, ami a mi értékeinktől nagyon távol áll, akár politikai, vallási, bármilyen értelemben. Olyan persze kerül be, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez nem feltétlenül az én műfajom, de látszik, hogy a közönség egy jelentős része szereti, és ez sokszor van lehetőségünk arra, hogy kísérletezzünk abban az értelemben, hogy valami nekünk nagyon bejön, és azt mondjuk, hogy próbáljuk meg, hogy mit szól-e hozzá a közönség. Ez a régi szép időkben, amikor mondjuk még megfizethetőek voltak a nemzetközi fellépők, igaz volt arra is, hogy mondjuk egy Kált nevű csapat, a Zoli, Fülöp Zoli barátomnak, nekem is nagy kedvencem, minden követ megmozgattunk annak érdekében, hogy elhozhassuk Sopronba, is meg is tudtuk tenni, de sokkal inkább azért a legtöbb esetben az motivált minket, hogy valami olyasmit mutassunk, amire fölkapja a fejét sok mindenki, akár az egész országnak az a része, aki kíváncsi az ilyen típusú programokra.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Kit

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lóbenvej Norbert kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Ezek a titulusok helytállók, Normi?
2: Igen, a galéria tulajdonos az mindig egy kicsit így lelkiismeret furdalással tölt el, mert igazából ez csak egy virtuális galéria, aminek én úgymond a tulajdonosa vagyok. Abban az értelemben használom ezt a, én nem is használom, mint galéria tulajdonos, de sokan így mutatnak be, mert hogy a képzőművészethez abban az értelemben kötődöm, hogy sok-sok olyan projektet viszek, ami tulajdonképpen egy galéria szokott, művészeket kérek fel, most a Sopron Fest kapcsán is neves művészekkel dolgozunk együtt, de valóságban létező galériám az nincs.
1: Virtuális.
2: Inkább azt mondanám, hogy gyűjtemény, meg ezzel való foglalatosság jellemző rám.
1: Majd a későbbiekben beszélünk arról, hogy kiket és hogyan kértél meg, vagy kérsz meg, hogy fessenek meg bizonyos számukra fontos dolgokat bizonyos városok, vagy fesztiválok, vagy érzések kapcsán, viszont még vissza a fesztiválokhoz. Hogy kezd el az ember fesztivált szervezni? Nyilván most már ez bejáratott neked, nektek pontosan tudjátok, hogy kihez kell nyúlni, mihez kell nyúlni, kit kell felhívni, kivel kell beszélni, milyen engedélyek kellenek, de hogy az elején leültetek, nem tudom, kis brancsban, kalákában, 12-en, 15-en, ez még legyen, azt ne hívjuk, a WC-ket oda kell tenni, kell még egy hotdogos, tehát hogy azért nagyon sok mindenre kell ám gondolni, hogy a végén a közönség egy ilyen pöppecül összepakott fesztivált kapjon.
2: Hát azt nem tudom, hogy van-e bármi relevanciája annak, hogy mi 20-30 évvel ezelőtt ezt hogyan kezdtük, mert hogy ez manapság már nem egy másolható minta. Nekünk arra azért volt lehetőségünk egy évtizedig körülbelül, hogy kísérletezgessünk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy hol vannak hibák, mi az, amit javítani lehet, vagy szükséges, és hát azt is hozzáteszem, hogy abban az értelemben úttörők voltunk, nem csak mi, hanem mindenki, aki a 90-es években ilyesmivel kezdett foglalkozni, hogy tulajdonképpen az az infrastruktúra, ami ma már könnyen elérhető mellékhelységektől, konténereken át a színpadtechnikáig bármi, akkoriban nagyon gyerekcipőben járt, tehát összesen lehet hasonlítani akár beléptetési rendszert, jegyértékesítés, sok minden mást azzal a világgal, ami manapság jelen van. De pont tegnap este voltam egy baráti társaságban, ahol nálam fiatalabbak is voltak, és azt próbáltuk boncolgatni, hogy vajon a mai mondjuk Z-generációnak könnyebb vagy nehezebb dolga van akkor, amikor azon töri a fejét, hogy valami olyasmi fába vágja a fejszéjét, mint amilyenben mi vágtuk akkoriban. És hát nagyon megosztó volt abban az értelemben a vélekedés, vagy a vélemények ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos értelemben könnyebb dolguk van az előbb felsoroltak miatt. Egészen más média piacra születtek a mai fiatalok abban az értelemben, hogy mondjuk nyilván Instagram, Facebook, social media, web, ilyenek nem is léteztek akkoriban, amikor mi ezekkel a kérdésekkel elkezdtünk foglalkozni, de abban az értelemben viszont jóval nehezebb helyzetben vannak, hogy egy óriási túlkínálat jellemző a kulturális téren, a vállalkozások terén, sok minden másban, ami miatt hát nehéz megmondani, hogyha valaki el akar indulni, akkor hogyan tegye, de azért látok magam körül olyan példákat, ahol tényleg 0 kilométeres fiatalok indítanak el fesztivál jellegű programokat, és hát ezek között van olyan, ami megáll a lábán. Úgy összességében a magyar fesztiválpiac nyilván hullámzó teljesítményt mutat, tehát hallunk mindig fesztiválokra, amelyek elmaradnak, megszűnnek. Nekünk is van olyan a portfóliunkban, ami évek óta veszteséggel működik, de összességében, ha ránézünk a térképre, akkor az eléggé örvendetes, hogy mi minden történik az országban.
1: Azért kérdeztem azt, hogy van erre bármilyen recept, hogy kell fesztivált szervezni, mert hogy ti a saját bőrötökön tapasztaltátok meg, nagy veszteségekkel, nagy nyereségekkel, csalódásokkal, örömökkel, stb. Aztán utána gombamód kezdtek el szaporodni a fesztiválok, és évről évre, a nyári meg a tavaszi őszi szezonban legalább 3-4 fesztivál, új fesztiválról hallunk, hogy olyan volt, hogy valaki, aki nem tudom, 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel később fesztivált szeretett volna szervezni, megkeresett benneteket, hogy segítenétek, hogy induljak el? Tanácsokat kértek tőletek?
2: Sokszor van ilyen, olyan jellegű is tényleg, hogy valaki elindít egy fesztivált, és előtte kikéri a véleményünket ilyen-olyan kérdésben. Van, hogy tudunk okosat mondani, van, hogy nem. Mert hogy azért azt gondolom, hogy ez egy örök kísérletezgetés, tehát azt is hozzátenném, hogy van az a mondás, nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy marketingben is, hogyha az ember tudna, hogy melyik az 50%, amit fölöslegesen költ el, akkor nyilván pénzügyileg jobban járna. Egy fesztiválra is igaz az, hogy sok-sok olyan eleme van, ami érezhetően direkt módon nem hozi egy bevételt. Nyilván a headlinerek és a komoly nevek, akik a plakáton legnagyobb betűvel szerepelnek, őtőlük ezt várjuk, de sok-sok olyan elemet iktatunk be egy fesztivál programjába, amiről azt gondoljuk, hogy a helyszínen, amikor a közönség jelen van, akkor egy olyan élményt, egy olyan érzetet tesz magáévá, amivel, hogyha hazamegy, akkor talán emlékezni fog rá, érezni fogja azt, hogy egy olyan helyen járt, ami valamiért sokat adott neki. Úgyhogy ez például egy olyan jellegű tanács, ami megfoghatatlan, mert hogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ízlése, értékrendszere szerint tud működni. De olyan is van egyébként gyakran, aminek kifejezetten örülök, hogy azok a hasonló ligában működő fesztiválok, mint a Strand és a Campus Scene és így tovább, mi egy elég gyakori egyeztető csapat vagyunk, nem abban az értelemben, hogy formálisan összeülünk, de ha fölmerül egy kérdés, például most éppen napokban küldtem egy körlevelet a kollégáknak, hogy jövőre 2027-ben ki milyen dátumban gondolkodik, és ez egy nagyon hatékonyan működő rendszer, hogy beírtuk egy közös naptárba, és akkor látjuk, hogyha van valamiféle ütközés, azt még időben lehet orvosolni.
1: Rengeteg fesztivál kötődik hozzátok az elmúlt évtizedekben, és a legnagyobb fellépőket hoztátok el Magyarországra. Van olyan fesztivál, ami akár fellépő miatt, akár szervezésügyileg, akár bevétel miatt, akármi miatt nagyon megmaradt benned, és azt mondod, hogy életem fesztiválja, szervezett fesztiválja volt. A Magyar Dalnapja az még hozzátok kötődik, nem a Robbie Williams az még hozzátok kötődik, vagy a Pink, tehát hogy azért lehet nagyokat említeni a ti múltatokban.
2: Abszolút, tehát amiket említettél, ezek közül mondjuk pont a Magyar Dalnapja olyan volt, akkor még szigetes voltam, tehát benne voltunk a szigetben, és ugye a Presser Pici bácsinak volt a, nem csak az ötlete, hanem abban a szerencsében volt részem, hogy az oldalán dolgozhattam végig azt a nyarat, abban az értelemben, hogy azok a sztárok, akiket akkor elhívtunk, pont a múltkor a YouTube-on végignéztem ezt a nagyon-nagyon hosszú koncertfolyamot. Sajnos nagyon sokan már nincsenek közöttünk azok közül, akik ott jelen voltak, de akik jelen voltak, a jelentős részüket a Pici bácsi szava, az ő személyes telefonálása volt a hívó szó, vagy a rábeszélő tényező arra, hogy ott tudjanak lenni, hiszen ez úgy nézett ki, hogy délután 4-től este 11-ig rengeteg produkció egy-két számmal szerepelt egymás után. Nagyon-nagyon imádtuk. Egyébként pedig, hogyha abban az értelemben eléggé el vagyok kényeztetve, vagy voltam, hogyha egy-egy produkciót kellene kiemelni, akkor nem tudnék. Sőt, inkább azt mondanám, hogy például a Volt Fesztivál esetében azok az nagyon emlékezetes produkciók, Linkin Park, Depeche Mode sorolhatnám, amelyek szerepeltek nálunk. Azt már most mai fejjel azt gondolom, hogy kicsit talán hiba is volt. Megálltak a lábukon, óriási hírnevet hozott a fesztiváloknak, és több tízezer turistát Sopronba, de egy idő után rájöttünk arra, hogy nem fenntartható ez a fajta gondolkodás, hogy stadionokat megtöltő sztárokat hozzunk egy vidéki városba, úgy, hogy ráadásul ez egy ötnapos fesztiválnak az első napja, amit ki kell ott alakítani infrastruktúrában arra, hogy 30-40 ezer ember jelen legyen, azt a következő napokon nincs mire használni, hiszen nincs értelme. Tehát ebben az értelemben egyik oldalról nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és boldogok voltunk, hogy ezek megvalósulhattak, de egy olyan spirálba tereltük bele magunkat, amit mai szemmel azt gondolom, hogy talán nem kellett volna, meg kellett volna maradnunk abban a méretben, ami fenntartható. Most a Sopron Fest esetében erre törekszünk.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztiválszervező. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a fesztiválok világában, illetve a nyár világában kalandozunk, a kettő szervesen kapcsolódik az elmúlt évtizedekben egymáshoz, és aki nagyon ért hozzá, még mindig itt ül velem szemben a stúdióban Lobenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kicsit menjünk rá arra, hogy mennyire változott meg a fesztiválok világa, van-e ezeknek még létjogosultsága? Annak idején még a 90-es években volt talán, amikor Janklovics Peti, nem tudom, talán a nyugati téri aluljáróban viszonylag szépen öltözve ment lefelé, és akkor Sziget ugyan már valami ilyesmi reklám volt, vagy ez 2000-ben volt már, nem tudom.
2: Hát az évet nem tudnám megmondani, de mindenki emlékszik rá, az egy fontos pillanat
1: nagyon
2: volt.
1: Megmaradt. Akkor még nagyon másképp gondoltunk a fesztiválokra, akkor az még egy ilyen tök új dolog volt, mindenki várta, mehetek ki a Szigetre, igaz, hogy 3 napon keresztül, 4 napon keresztül port fogok lélegezni, és utána majd fújom az orromból még egy héten keresztül, de hogy vártuk, hogy találkozzunk. Aztán utána megvolt a csúcspont, most pedig még mindig csúcspont van, vagy visszaesés van most a fesztiválok világában?
2: Hát az elmúlt néhány év az elgondolkodtatott mindenkit idehaza és külföldön is. Ugye mindent a Covid-hoz kötünk, nem is feltétlenül a járványnak az egyéb következményei okán, hanem azért, mert az a fajta mérföldkő, az a leállás, ahhoz lehet viszonyítani. Egyrészt pozitív dolgokat is abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon sok új produkció nőtt ki a földből, olyanok, akik korábban nem szerepeltek fesztiválokon, nem is nagyon léteztek, tínédzserek voltak még, és azóta meg a legnagyobb arénákat töltik meg, de az is igaz, hogy az a korszak, amit említettél, ez a 2000-es évekre volt leginkább jellemző, amikor az aranykorát érték a hazai fesztiválok. Azt nem mondanám, hogy kimentek a divatból a fesztiválok, mert azért a jelentősebbnek mondható fesztiválok zöme az mai napig működik, de egy olyan szintű visszaesésről az elmúlt néhány évben észre kellett vennünk, ami pont azt a veszélyt hordozza magában, hogy átfordul-e pozitívba egy fesztivál működése, avagy sem. És hát sok esetben ez a kínlódás, ez nagyon benne van a rendszerben. Rengeteg olyan tényező mondatja ezt velem, amit egész egyszerűen tudomásul kell venni. Egyrészt az a fajta drágulás, ami jellemző akár a művészeknek a jelenlétére, tehát egészen más árkategóriában dolgoznak a nemzetközi sztárok is, és a hazaiak esetében én ezt kicsit kettősen mondom, egyik oldalról tényleg örvendetesnek gondolom, hogy jóval komolyabb gázsíról lehet beszélni egy-egy fesztivál, vagy egy-egy zenekar esetében, és azt is lehet látni, hogy ennek egy részét el is költik, mert hogy egy óriási verseny van a zenekarok között, hogy amit megmutatnak a legnagyobb arénákban, azt egy fesztivál színpadra is próbálják felvinni, annak érdekében, hogy a közönség ő hozzájuk kössön pozitív emlékeket. Ez nagyon-nagyon helyes és örvendetes. A közönség továbbra is keresi a fesztiválokat, de egy minimális visszaesés jellemző rájuk, az árérzékenység is jellemző, és azt is látjuk, hogy az a fajta tortúra idézőjelben, amit mi nagyon szerettünk a fesztiválok esetében, a sátrazás, az odajutással kapcsolatos nehézségek, ezt a mai generáció már kevésbé viseli könnyen, kevésbé keresi ezt a fajta tortúrát, tehát a kempingezés műfaja az jelentősen visszaesett, illetve hát látszik, hogy olyan szintű kínálat van szerte az országban, elsősorban Budapesten, olyan szinten lehet szinte naponta megkapni a fesztiválozás élményét a legjobb minőségű budapesti koncerthelyszíneken, minifesztiválokon és egyebeken, ami miatt arra már jóval kevésbé lehet számítani, hogy mondjuk az ország túlsó részére ezrek, tízezrek zarándokoljanak el egy-egy fesztivál miatt. Ez, aki 2000-es években egészen máshogy volt, akkor volt egy Petőfi csarnok, ahol ha valaki egy lemezbemutató koncertet tartott évente egyszer, az esemény számba ment, de az akkori nagy zenekarok, a Kispálék, a Tankcsapda és így tovább, általában a fesztiválokat keresték arra az alkalomra, hogy a nagy produkciójukat bemutassák. Ez most egészen máshogy néz ki manapság.
1: Hát akkor még a 2000-es években beállt az M1-es, amikor kezdődött a Volt Fesztivál, és nem lehetett lejutni Sopronba, mert hogy mindenki elindult, hogy akkor ott leszünk, és akkor vitték a kis sátrukat. Manapság nem tudom, hogy a Sopron Fesztivál kapcsolatban van-e ilyen, erről majd a későbbiekben beszélünk. Viszont ami még bennem felmerült a fesztiválok látogatottsága szempontjából, mi, akik 40-45 fölött vagyunk, mi ebben nőttünk föl, jártunk, de hogy a fiatalok keresik még ugyanazt az élményt, mint amit mi kerestünk, akik, mint ahogy említetted, Instagram, Facebook, TikTok, stb. Generációk akarnak még ilyeneken részt venni?
2: Azt látom a korosztályom, szervezőtársaim gondolkodásában, és a sajátomon is ezt veszem észre, hogy tudatosan dolgozunk azon, hogy megmutassuk egy új generációnak is, hogy mi az, amiért egy egész generáció ilyen szinten beleszeretett a fesztiválozás élményébe. Az előbb elmondottak miatt elsősorban, amikor azt látjuk, hogy koncertekre bulizni, magyar zenekarokra sokkal nagyobb számban járnak járközönség, mint az előző évtizedekben ez jellemző volt, de azt szeretnénk megmutatni, hogy egy fesztivál másról, most nem feltétlenül akarom azt mondani, hogy többről, de mindenképpen kibondom, hogy többről szól, nem csak egy-egy koncertről, hanem arról, hogy rengeteg olyan plusz kreativitást talál az ember, olyan élményeket, amiket az együttlét okán lehet beszerezni, tulajdonképpen szinte csak egy fesztiválon. A magyar fesztiválpiac abban az értelemben nagyon-nagyon példamutató, ezt nem a saját lovunkat akarom dicsérni, hanem úgy általában a magyar kollégákat. Amióta a fesztiválok aranykorukat vagy virágkorukat érik, nagyon sokat dolgoznak azon a magyar fesztivál szervezők, hogy szélesebb közönségnek tudják megmutatni, hogy ez mennyire tartalmas nyaralás tud lenni egy-egy fesztivál, ami tényleg arról szól, hogy nem csak egy koncert folyam, hanem sok-sok olyan plusz, ami sok esetben külföldi fesztiválokon én hiányolok is.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre, a világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam éve, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajt

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lóbenvej Norbert, fesztivál szervező, kulturális szervező ül velem szemben a stúdióban, a Sopron Fest ötletgazdája, megalapítója. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Korábban Voltnak hívták, ez szerves jogutód, vagy tök új dolog?
2: Új is, meg nem is. Ugye néhány évvel ezelőtt, amikor egy nagy portfólió részeként a Volt Fesztivált is eladtuk egy amerikai partnernek, a Szigettel és Balaton Szandal együtt, ez az új tulajdonos úgy döntött, hogy megszüntet ebből a portfólióból néhány eseményt, így a Voltot is. Mi pedig azt gondoltuk a városvezetéssel, soproni rábeszélő barátokkal, sok mindenkivel együtt, hogy azért jó lenne valamit Sopronban, egy újabb ünnepet tető alá hozni, és abban az értelemben az a hiány, hogy megszűnt egy évtizedek óta létező brand, abban láttuk egy olyan pozitívumot is, hogy nem feltétlenül ugyanazt a világot kell megteremtenünk, ami a Voltra jellemző volt. Próbáljuk belecsempészni annak a szerethető elemeit, tehát például a fesztivál ugye úgy néz ki, hogy ezen a héten csütörtök, péntek, szombaton azon a helyszínen, ahol a Volt Fesztivál indult, mármint a Szabadtéri Fesztivál 2001-ben fönt a Lővér Kempingben, az erdő közepén zajlanak a koncertek. Ezt a világot nagyon jól próbáljuk visszahozni, főleg azt a korszakot, amikor igazán szerette a közönség a Voltot, amikor még azt mondták rá, hogy családias méretű és bejárhatóak bármilyen életkorban a koncerthelyszínek. De abban az értelemben próbáltunk valami újat kitalálni, hogy egy úgynevezett urbán tematikát tettünk magunkével a Sopron Fest esetében, ami annyit jelent, hogy már a fesztivál az említett Lővérekben zajló három nap előtt kb. Egy héttel elindul minden évben a városban, kb. 80 helyszínen több száz program, éttermekben, teraszokon, kávézókban, podcast beszélgetések, irodalmi programok, rengeteg kiállítás, jazzkoncertek, túrák, séták, kirándulások, amik egy része elsősorban a helyieknek szól, de sok esetben látjuk azt, hogy egy jó példát mondjak, tavalyi ötletünk volt a úgynevezett privát séták, amelynek az a lényege, hogy ismert soproniak, akiket akár országosan ismernek, akár a helyiek tartják egyfajta influencernek, hogyha mondhatom így, azt kérjük tőlük, hogy vezessenek túrákat, sétákat a városban, mutassák meg, hogy mi az, ami közel áll hozzájuk. És például Paul Michian Lord zenekarnak az énekese, ő soproni, az ő sétájára több százan regisztráltak, le kellett állítanunk az idejében ezt a regisztrációs folyamot, mert hogy a közönség számára annyira szívetmerengető, amikor egy helyi polgár megmutatja, hogy mit szeretett ő a városban.
1: Kik az idei húzó neve, headlinere?
2: Abban az értelemben, ugye visszatérve egy kicsit arra a kérdésre, amit föltettél korábban, hogy mennyire vagyunk benne mi magunk a saját ízlésünk egy-egy fesztivál esetében, ezt is belecsempésztük, tehát a régi időkből, a Kispáléktól a sok olyan produkcióig, akit a kezdeti években szerettünk, meghívtunk. Egy igazán erős névként a Prodigy-t 8 év után sikerült újra a magyar színpadra felállítani, ők lesznek szombaton a fő fellépőink, akiket azt remélem, és azt is látom, hogy hasonló tömegeket vonz, mint a korábbi években, amikor gyakran voltak vendégeink. De mondhatom azt, hogy az a fajta színes merítés, amit a fesztiválok esetében mi mindig is szerettünk, ahol a Halott Pénztől, az Azariánát, a Jude Law-tól, a Beethovenig, tulajdonképpen egy olyan egyveleget próbálunk összeállítani, amivel a legfiatalabbak és az én generációm is kifejezetten jól tudja magát érezni.
1: Említettem, hogy majd még visszatérünk egy kérdés erejéig a galériához, és akkor volt egy ilyen fél elszólásod, vagy fél mondatod az imént pár perccel ezelőtt, hogy akkor privát séták, és akkor lehet jelentkezni, megkéritek a helyieket. Te úgy is megkérsz képzőművészeket, hogy akkor mi az, hogy mi lenne, hogyha festene valamit, csinálna valamit adott téma, vagy adott város, vagy adott, nem tudom, koncert kapcsán. A galéria kávé így működik, ami egyébként mondjuk, hogy szervesen kapcsolódik a Sopron Fest.
2: Abban az értelemben mindenképp, hogy a fesztivál ideje, a Sopron Fest ideje alatt a létező galériák is kinyitnak, és extra programmal, nyitvatartással várják a közönséget, de mi magunk körülbelül egy tucatnyi új kiállítást indítunk el csak erre a néhány napra. Ebben helyi művészek is partnereink, például Üveges Eszter, Balog Eszter, aki egy híres soproni üveges, a Soproni Szent Mihály templomnak még a II. Világháborúban megsérült gyönyörű ablakait erre az alkalomra készült el azzal, hogy felújította az összeset, és most mutatta be először a nagy közönségnek. De ami a saját tevékenységünket illeti, az igazából két fontosabb területen érhető tetten idén. Egyrészt a Sopron Festnek minden évben van egy témája, tavaly a boldogságot jártuk körül, sok-sok művész beszélt arról, képzőművészek is és zenészek is, hogy számukra mik azok a pillanatok, ami a boldogságot jelenti. A Hűségvárosa kapcsolódás okán tavaly előtt a hűség volt, idén pedig a barátság évét hirdettük meg, és hát ehhez kötődően öt képzőművészt, köztük Bukta Imrét, Labrosz Danit, Osgyányi Sárát, többeket kértünk arra, hogy a boldogság, a barátság témáját mutassák meg saját műveiken. Ez a Liszt központ Munkácsi termében látható, ami pedig egy igazi izgalom, és azt kell, hogy mondjam, hogy emlékeim szerint talán a legizgalmasabb projektjeim egyike, hogyha fogalmazhatok így, az a SAT névre hallgató produkció. Ugyanis azt vettem észre, hogy amióta a mobiltelefonnal képesek vagyunk fényképezni, azóta mondjuk az Instagramon láthatóan igazán izgalmas alkotások születnek csak telefonnal. Van, hogy ezek értékelhetetlenek művészi szempontból, de minden fotó mögött van egy történet, amikor ez elkészült, abban a pillanatban tudtam meg valamit, vagy történt velem éppen valami. És hát tudjuk, hogy 6-7 milliárd fotó születik naponta egy-egy mobiltelefonos alkotásokról beszélünk. Szóval arra kértem föl közel 100 hazai művészt, nem fotográfusokat, bár az is van közöttük, hanem az élet számos területéről, Beethovenitól, Azarián át, Kapu Tibortól elkezdve, Grecsó Krisztiánig sorolhatnám, küldjenek olyan fotókat, amik valamiért nekik fontosak, és ezekből 200 olyan képet válogattunk ki, amelyeket be is kereteztünk különböző méretekben, és ezek láthatóak itt a Munkácsi teremben ugyancsak. Aminél azt hiszem, hogy csak hogy néhányat kiemeljek, például Kapu Tibor a NASA-tól kért engedélyt arra, hogy azt a fotót bemutathassa, amikor a nemzetközi űrállomáson ő az édesanyjával beszél, és közben egy selfie-t tudott készíteni, de ha szabad, akkor én is még a saját alkotásaim közül is egyet megemlítek, amikor a Volton 2017-ben a Linkin Park volt a vendégünk, akkor a koncert előtt egy perccel az énekes, aki néhány héttel később ugye meghalt, odaugrott hozzám, és a kamerámba kacsintott. Hát ez, azt gondolom, hogy ez egy sát pillanat, mert hogy megismételhetetlen. Egyébként az alapötlet az onnan jött túl azon, hogy tényleg látom, hogy Instagramon milyen izgalmas alkotások születnek. Az én szobám falán kint van egy nagyon-nagyon béna gicses kép egy nap felkeltéről, ami csak azért fontos számomra, mert aznap született meg az első fiam, és bármennyire egy béna kép, ezek a történetek fontosabbak.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Fesztivál szervezőként, te tudtál valahogy úgy bulizni a saját fesztiváljaid bármelyikén, hogy akkor elengedem magam, és akkor még veled is beszélgetek, még veled iszom egyet, aztán majd valamikor hajnal, nem tudom, 4 magasságában valaki hazavisz.
2: Hát sajnos igen, de hát nyilván ez egy más szitu. Én alapvetően gyerekkorom óta inkább házigazda szeretek lenni, mint vendég. Az meg egy nagyon jó helyzet, hogy a mi csapatunk iridésre méltóan jó társaság, ezért nagyon-nagyon szeretünk együtt lenni, és hát a felelősségből meg a feladatokból is a jelentős részét akkor, amikor elindul a fesztivál, már a kollégáim veszik át, úgyhogy van lehetőségem úgymond közönségként elvegyülni kicsit a fesztiválok forgatagában.
1: Mi volt a legfurcsább dolog, hogyha egyáltalán volt ilyen, amit egy riderben kaptál?
2: Ez most már kevésbé jellemző, de egy időben láttuk azt, hogy alűrök is születnek, tehát nem tudom, Korn zenekar volt, aki feketére festett öltözőket kért, és így tovább. Ami sokszor elmeséltünk már, mert hogy jót nevettünk, hogy a Mobi volt egyszer a Balatonszandon vendégünk, aki viccből beírta a Riderbe, hogy egy konditermet kér az öltözője mellé, és amikor meglátta, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt teljesítettük, akkor jót röhögött rajtunk.
1: Volt olyan az elmúlt évtizedekben, és akkor ez már az utolsó utáni kérdés a végére, számtalan nagy sztár létezik, és hát azért a legnagyobbakat sikerült valamelyik fesztiválotokra elhívni. De hogy volt olyan, akit nagyon szerettetek volna, és nem tudom, nemet mondott, mert akik mostanában vannak, nem tudom, hogy járnak egyáltalán fesztiválozni, a Bad Bunny például, vagy a Selena, nem Selena, a T betűs, nem
2: Taylor Swift.
1: A Taylor Swift. De hogy a régiek közül, nem tudom, a Snoop Dogot, vagy bárkit próbáltatok valahogy elhívni, és akkor azt mondta, hogy én nem foglalkozom ilyenekkel.
2: Hát a felsoroltak, a Snoop Dogg pont volt egy párszor már nálunk. Balatonszandon is volt, meg Szigeten is. Hát nagyon-nagyon hosszú a lista, hogy kik nem jönnek el. és ez a lista egyre inkább bővül, mert hogy akkor, amikor mondjuk a Sziget indult, akkor még ha hisszük, hanem a Green Day-ek, meg David Bowie-k, meg Foo Fighters-ek is szerepeltek a line-upban, megfizethető áron. Ma már, hát a felsoroltak közül ugye David Bowie kivételre többiek mind aktívak, de nem, jellemző, hogy fesztiválokon is jelen vannak, de most már sokkal inkább jellemző az, hogy stadion koncerteket adnak. Ráadásul sokszor úgy, mint a Coldplay-nél láttuk tavaly vagy tavaly előtt, hogy egy európai várost kinéznek maguknak, és akkor három napig ott vannak, inkább a rajongók utazzanak oda, mint hogy ők költöztessék városról városra ezt a hatalmas arzenált. Az pedig, hogy egy fesztivál keretei között megérje nekik, ahhoz az kell, hogy kifizesse a szervező azt a költséget, amit szinte lehetetlen ma már kigazdálkodni. Úgyhogy ebben az értelemben biztos, hogy egy nagy átalakulás előtt áll, vagy alatt van most a fesztiválpiac. Folyamatosan azon vakargatjuk a fejünket akkor, amikor a fesztiválok létéről van szó, hogy milyen irányba érdemes elmenni. Mi azt a döntést hoztuk egyébként például a Strandfesztivál esetében, hogy a külföldiek kell szemben sokkal inkább a magyar produkciókra építünk. Részint azért, mert valós érdeklődés jellemző a közönség részéről, részint azért, mert az igazán nagy neveket nem tudnánk megfizetni. Inkább az a döntés született, hogy van egy nulladik nap, amikor több nemzetközi produkció szerepel, a többi nap pedig szóljon a magyarokról.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Várunk titeket Sopronban a hétvégén.
3: Viharos szívvel, az ordugaró

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula, hétfőn és kedden is ülésezik a parlament, több ezer hektárnyi erdőt pusztított el a tűz Andalúziában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés, a miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hév hálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a reggeli kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén,

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness. És ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy berobbant a nyár, és előkerültek a legtöbb helyen a biciklik, a bringák, éppen ezért a bringázás világában fogunk kalandozni. Kivel mással, mint a négyszeres olimpikon hegyi kerékpár versenyzővel, vagy mountain bike versenyzővel, bármelyik hely is lehet. Parti Andrással köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszi a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Te melyiket használod, hegyi kerékpár vagy mountain bike? Mert korábban még a 90-es években hegyi kerékpárnak is mondták.
2: Hát egyébként mindkettőt most ezzel kapcsolatban nem vagyok olyan radikális, tehát igazából mindkét kifejezés érthető, mert szerintem a legtöbben tudják most már, hogy miről van szó. De egyébként országútidok is néha, meg úgy vegyes a felhozata, de egyébként valóban a monti volt mindig is a prioritás, és mondjuk az olimpiai részvételeim is mind montiba voltak.
1: És pont ez lett volna, amivel belecsapunk az egésznek a kellős közepébe, most kis szemantikai fejtegetés után, hogy alapvetően te egy montis arc vagy, most mégis országútival érkeztél, vegyíted a kettőt, néha grével is, vagy gravel is előfordul.
2: Abszolút, egyébként a montisok is nagyon sokat edzenek országúton, most egyébként kicsivel vagy többet is gurlok országúton, nem tudom miért, valahogy most jobban van
1: hangulatom. Alkatod is olyanná vált egyébként.
2: Egyébként igen, meg úgy a profi sporttól már visszavonultam, de azért hál' Isten egész sokat bringázok, meg edzek, azért összejön még most is ez a mondjuk olyan bő 20.000-21.000 kilométer per év, ami mondjuk nem olyan rossz, sokkal többet versenyzőként sem mentem, csak most az intenzitás hiányzik, tehát már nem mindig megyek nyélen, meg van, amikor edzést tartok, szóval nem mindig az a prioritás, hogy az én edzésem az első számú, de azért még úgy haladgatok, és most így néha országúti versenyeken is indulok. Meg a Montin ott, hogy mondjam, tehát a Monti az egy kicsivel nehezebb műsor, azzal azért lassabban tudsz haladni, nagyobb gumi, nagyobb gördülési ellenállás, és én ezt úgy szoktam, hogy jobban visszarúg a pedál, tehát hogyha mondjuk csinálok egy 30 másodperc maxot, akkor Montival lesz hosszabb időbe. Legalábbis érzésre, hogyha érted, mire gondolok. Tehát ott lassabban telik az idő, de egyébként mind a kettő nyilván ez nehéz, csak most valahogy picivel többet országútizok, de jönnek majd hamarosan, most lesz még az országos bajnokság Montiba meg Edassz, szóval ott valószínűleg még azért indulgatok így just for fun.
1: Versenyekről majd a későbbiekben beszélünk, mert nyilván nem csak voltak, hanem lesznek is versenyek az életedben, mint ahogy említetted is. Viszont mondtad, hogy ballonosabb gubi, nagyobb a tapadás, stb. Virsli gumival pedig, amivel most érkeztél, azért viszonylag könnyebb kicsúszni, elesni, ilyen hirtelen tetoválásokat szerezni, amiket most láttam, vagy láttam a lábadon egy.
2: Azt hiszem, értem a célzást. Szóval igen, hát pont két napja sikerült elvágódnom, és már vágtam a centét, mert évek óta nem estem el, pedig így a nagyszámok törvénye alapján, akárhogy is tud az ember, vagy nem tud bringázni, a nagyszámok törvénye alapján benne van egy-egy ilyen kicsúszás, és ez még a szerencsésebbik eset, amikor így, hát igazából benéztem valószínűleg egy kanyat, szoktam arra járni, kicsivel gyorsabban mentem, én szerintem volt is talán valami az aszfaltom, mert nagyon hirtelen ment ki alulam a bringa, tehát lehet, hogy voltam, hogy kifolyt olaj, és egyszer csak így a földön találtam magam, és szépen így egy olyan 35-tel kicsúsztam oldalra, és lehorroltam itt ott magam. Hát nyilván ez nagyon kellemetlen, tehát ez kicsit ilyen égéssérülésszerű. Ezen kívül viszont egy nagy bajom nincs. Az első éjszakám az nem volt olyan kellemes, mert nyilván ilyenkor, ugye, hogy arra az oldalra elfekszik az ember, akkor kicsit problémás. De egyébként most ez nem olyan vészes, tehát voltak ennél ezerszer vészesebb horzsolásaim is, ami már tényleg problémát okozott. Most ez így első este kicsit ilyen kellemetlen volt, de meg nem tudtam menni például tegnap szápozni, mert még nem gyógyult be annyira. Szóval azért nem kell annyira sajnálni, kellemetlen egy kicsit, igen, de előfordul.
1: Ilyenkor azt csinálod, mint a gyerkőcök, akik elesnek biciklivel, hogy felpattan, kicsit lesöpri a ruháját, aztán vissza a nyerekbe, és aztán indulás tovább. Tök mindegy, hogy mennyire vérzel.
2: Hát pontosan, tehát gyakorlatilag az volt, hogy elvágódtam, pont ki is csúsztam az útról ilyen poros részre, egy porfelhőt lehetett látni még, és akkor mögöttem egy autós meg is állt, és tök nagyon-nagyon rendes volt, és kérdezte, hogy van-e bármi gond, segíthet-e valami, mondta, hogy nincs semmi gond, megyek is tovább, de hogy látja, hogy tiszta por vagyok, ad nekem még ilyen nedves popsi törlőt, meg minden, szóval meg letörölgettem ott a sebeimet, hogyha már adott, és utána mentem tovább ugyanazon a vatton.
1: Ez is mennyit változott egyébként az elmúlt évtizedekben a 90-es, 2000-es évektől, mármint hogy a biztonsági felszerelések használata, hogyha az ember kerékpárral vagy biciklivel közlekedik. Akkor az, hogyha valakinek pukus is, aki volt, akkor néztünk rá nagy szemekkel, hogy ez valami fura madár lehet, mert nem használtunk ilyeneket. Most meg egyébként, hogyha elindulsz bármerre, akkor könyökvédő, térdvédő, pukus is, az a minimum, és ki mit használ még?
2: Hát igen, egyébként ez nagyon sokat változott, amikor én is kezdtem a pályafutásomat olyan 97 környékén, akkor még azért kicsit ilyen UFO-nak néztek, amikor bukó volt rajtad, és akkor bementél egy boltba, mit tudom venni, még egy csokit bringa közben, és akkor tényleg aztán furcsán néztek. Most meg már ez olyan szinten sima, hogy tényleg azért ez, hál' Isten, egyre inkább edukálódnak az emberek, mert én mondjuk térdvédő, könyökvédőt nem hordok, mert nyilván ilyen intenzitású bringázásnál nem is tudsz, mert egyszerűen ledörzsöli a bőrödet. Most 3 órán keresztül tekerek nyélen egy térdvédő, egy könyökvédőben. Valószínű, hogy ott a bőrömből is lejön egy kevés, vele dörzsöli, az biztos. De amúgy egyébként tényleg, tehát a bukósokat hál' Isten egyre többen viselnek, de viszont még mindig nem elegen szerintem. De mondom, tehát az irány az nagyon jó, hál' Isten ebből a szempontból is.
1: Nem csak ez változott egyébként, hogyha már a biciklizésről beszélünk, hanem maguk a biciklik is rengeteget változtak azért. Amivel te még a 90-es évek végén, a 2000-es években versenyeztél, vagy felültél rá, azok más anyagból voltak, más volt a súlyuk, máshogy néztek ki, stb. Most meg olyan iparág épült rá, hogy milliárdos.
2: Hát abszolút, tehát, hogy 1 millióféle szabvány van most már, illetve most már mindig jön valami új, amivel meg lehet újítani a piacot, és újabb eladásokat lehet nyilván generálni, de emellett tényleg vannak tök hasznos fejlesztések is, és valóban, tehát amikor még én kezdtem, főleg, hát én egyébként aránylag lentről indultam, tehát gyakorlatilag egy ilyen gazdaságos típusú bringával indultam az első versenyemen, ami a mai világban szerintem már így elég furcsán jönne le, illetve nem is nagyon lehetne szerintem teljesíteni szinte a mai pályákat, mert a pályák is hozzáváltoztak, mondjuk főleg így a cross country-t figyelembe véve, szóval egyébként valóban, tehát akkor még kiskerék méret volt, ez a 26 szólos, most meg már a 29-es van, sőt, most jön az újabb őrület, a 32-es.
1: Ezt én is hallottam, ez igaz?
2: Igaz, és pont most a hétvégén volt az első olyan világkupa, ahol már ezt tesztelték is cross countryba, ami, hát nem mondom, hogy ilyen tökéletesen sikerült a versenyzőknek, az egyik csapat próbálta ki ezt, de mindenképp egy érdekes történet, mert valamilyen szempontból hozhat előnyöket, de azért ez már az a méret, ami kérdőjeleket is vet fel, hogy lehet úgy felépíteni egy vállalat, hogy ne nőjön 2 méterre a tengelytáv, meg egy kisebb versenyzőnek ez hogy lehet optimális, szóval azért tényleg ez még egy ilyen nagy kérdőjel, hogy ez hova fog tudni kinőni. De egyébként mondjuk, amikor a 26-os után bejött a 29 szolos kerékméret, akkor azzal kapcsolatban is kicsit szkeptikusak voltunk az elején, és aztán egyszerűen átültem egy 29-esre, és még megvolt a 26-osom is, és soha többet nem ültem vissza. Tehát a fene se tudja.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, 4-szeres olimpikon mountain bike versenyző, sportember, vállalkozó. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a bringázás világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Parti András, négyszeres olimpikon mountain bike versenyző. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Szia.
2: Köszi a meghívást.
1: Az imént ott fejeztük be, hogy jönnek a 32 colos kerékméretek, vagy legalábbis próbálják már tesztelni, vagy már talán tesztelték is a legutóbbi világkupán, és említetted, hogy azért itt vannak kérdések ezzel kapcsolatban, mert túl nagy lenne a tengelytáv, vagy a kerekek közötti távolság, hát legfeljebb áthidaló elől 32-es, hát 29-es.
2: Egyébként lehet, itt lesz a pont. Meglátjuk. Ezt szabadalmaztatom, oké. Kimondtad, nincs a szabadalom. Nem tudom, egyébként ilyen próbálkozás még nem láttam, de a fene se tudja. Mondom, igazából ez egy ilyen nagyon kérdőjeles történet, mert ez már az a méret, amivel már a súly is eléggé megnő.
1: Illetve a bringa is nagyobb lesz.
2: Illetve a bringa is nagyobb lesz, és mondjuk egy kisebb versenyzőnél nyilván ez egyre kevésbé működhet, bár ahogy említettem, már a 29-esnél is ez volt, hogy még az elején ott nagyon azon ágáltak, hogy hát a kisebb versenyzőknek nem lesz jó, hogy majd az ilyen tényleg alacsonyabb versenyzőknek, azoknak volt egy ilyen köztes megoldás, hogy a 27B, ez a 27 aha, és fél colos, tehát az pont a kettő közötti, de aztán ez is úgy kihalt, hogy nem igaz, és már a legkisebb versenyzők is 29-es bringával mennek, és az az érdekes, hogy most már tényleg, hogyha meglátod ember egy 26-os bringát, akkor az bántja a szemét, mert annyira hozzászokott, hogy
1: ez?
2: Hát ez BMX, kicsi bicikli, de most ugyanez van a 32-es, ahogy ránézek, és így húha, az a kerékméret azért már nem vicces. De egyébként gravelből vannak most rá egész jó próbálkozások, ott szerintem egy ilyen nagyobb létjogosultsága lesz ennek a 32 szolnak.
1: Na, kicsit felülről nézzünk rá erre az egész iparágra, vagy sportágra, bármelyik helyes lehet a kettő közül, tehát hogy manapság mindenki biciklizik. Vagy legalábbis én látom, úgyhogy egyre többen ülnek fel, vagy ilyen, vagy olyan biciklire, ami egyébként egy 10 évvel ezelőtt még nem volt. Tehát, hogy a különböző közösségi médiás, videós, képes oldalakat is lassan leuralja az, hogy akkor én biciklizem, ennyit mentem, stb.
2: Abszolút egyébként ez az irány egyre erősebb, és egyébként én abból is látom, hogy tavaszonként, amikor elmegyek bringázni mondjuk Szentendre felé, itt a bringás úton, egy kellemes időjárásba hétvégén, akkor rájövök, hogy hát erre nem kellett volna jönnöm, mert tényleg annyian vannak, és ez egyébként egy pozitív kritika egyfelől, tehát hogy tényleg tök jó, hogy annyian bringáznak. És egyre komolyan veszik sportszerűen, de viszont mondjuk a munkába is azért már hál' Isten egyre többen járnak, és abból a szempontból is jó, hogy talán akik régebben csak autóból látták a bringásokat, és esetleg nem úgy kerülték ki, nem úgy viselkedtek a bringásokkal talán, hogy minden szempontból biztonságos legyen. Most ez is szerintem azért úgy picit talán változik emiatt, hogy talán látják a másik oldalról is a történetet, hogy azért a bringás az eléggé ki van téve, nincs körülötte egy kaszni. Ahogy említettük, egy bukó az általában manapság már összejön, van akinél van esetleg más védőfelszerelés is, de hogy azért mégiscsak egy szál kis ruhával vagyunk, és hogyha mondjuk megölök egy autó, akkor abból kellemetlen dolgok lehetnek. Szóval ebből a szempontból is szerencsés az, hogy hál' Istennél többen vannak, és kicsit talán pár éve hallottam ezt a kifejezést, hogy a bringa az új golf. Szóval van egy ilyen történet is. Így a
1: melyik kvázi... egyes-kettes vagy hármas?
2: Hát ezt most meg nem tudom mondani. Ebben vagyok szakértő.
1: Lényeg az, hogy azt említetted, hogy amikor elindulsz tavasszal, vagy egy ilyen kellemesebb időjárásban Szentendre felé, akkor milyen sokan vannak, vagy bérelt, vagy saját bringával, vagy gravellel, vagy elektromossal, tök mindegy. És nem csak ez, állítólag most már ilyen mondatokat is hallani, lehet, hogy csak legenda az egész, hogy most már a balatoni kör is annyira tele van, hogy ha szeretnél bringázni, akkor nem tudom, hajnalban menjem, akkor talán még fele annyian vannak.
2: Abszolút. Hál' Isten, egész sokat szoktam a Balaton, egész sok időt szoktam tölteni a Balaton környékén, és szoktam is arra, hát bringázni nyilván, hogyha már ott vagyok, de nyáron például meg nem fordul a fejembe Balaton partján biciklizek, tehát egyből a Balaton felvidék felé szoktam venni az irányt, mert egyszerűen annyian vannak, hogy amikor már szezon van, akkor szinte lehetetlen sportszerűen bringázni, mert aki ott kvázi megy, tök lassan, nyugiba szeretne bringázni, túrázik, csomagokkal, stb. Gyerekekkel, ők gyakorlatilag megijednek, hogyha oda bevágódok egy ilyen keskeny útra 35-40-nel, meg egyébként nyilván én sem fogom, tehát hogy nem tudok úgy közlekedni, ahogy szeretnék, mert főleg egy országútival egyszerűen nem nem optimális.
1: Kinépeléd valaki, húzol egy satúféket, hát, aztán utána nyakmerevítővel mehetsz az első kórházba.
2: Igen, és hát vagy mást is fellökök, tehát hogy egyébként tényleg ez nem egy optimális történet, és egyébként az a baj, hogy sok részen még nincs is felkészülve erre a bringás úthálózat. Vannak jó részek, de van sok rész, például az Füred és Tihany között, az például nem annyira optimális, hogy úgy mondjam, arra, hogy mondjuk ott nagy tömegek bringázzanak, mert tényleg olyan keskeny az út, meg olyan huplis, hogy elmegy egymás mellett két bringás, és koppan a kormány, hogy összeérnek, szóval de egyébként szezonon kívül, meg amikor még nincsen szezonok, amíg imádok tök jót is bringázni, csak ilyenkor nyáron már abszolút kerülöm a partvidéket.
1: Igen, meg olyankor, hogyha ilyen élmény bringázásról van szó, arra is figyelni kell, hogyha valaki a Balaton kört csinálja meg, vagy a Tisztató kört, stb., hogy akkor kocsmáról kocsmára mennek, és akkor nyilván te, hogyha kicsivel, nem tudom, többen 28-36-tal tolnád a virzsligumival, lehet, hogy ő egy kicsit, nem tudom, jobbra-balra kileng.
2: Hát igen, abszolút, tehát, hogy most nem lehet, amúgy se lehet elvárni, mert valaki jól is érezte már magát korábban, meg azt se lehet elvárni, hogy mindenki az szinten tudjon biciklizni, most tényleg, aki ott lemegy a családdal Balatonra, és csak akarnak egyet bringázni, vagy tényleg, vagy megcsinálják a Balaton kört akár több nap alatt. Most nem lehet összehasonlítani azzal a technikai szinttel, vagy technikai tudással, mint aki éves szinten tényleg 20 ezer kilométereket tölt a bringán, meg még ilyen. Tehát nyilván én sem ott fogok edzeni a Balaton partján, amikor vatra nyomom a pedált, és akkor minden egyes méternél nyomnom kell egy hatuféket, tehát az nem túl jó. És nem mellesleg egyébként a Balaton felvidék meg csodás, tehát ott meg még sokkal jobb bringázni, egyszerűen imádom azt a részt.
1: A Bubán mentél már egyébként, Andris?
2: Mentem.
1: Hát állítólag Biatorbágy magasságában van egy elég kellemes kis emelkedő, ahol elég sokan elvéreznek.
2: Igen, szoktam arra bringázni, főleg egyekig ott van egy köröm, az ott egész gyakori, az úgy könnyen elérhető, de egyébként a Balatonra is mentem lehet. Nem egészen a Bubán, de nagyjából. Vannak benne emelkedők, dimbi-dombi, de hát ilyenek arra terepviszonyok, tehát most igazából tudom, mert sokan mondták, hogy hát olyan dombos, hogy nem igaz. Most én nekem ez még nem tűnik fel, hogy dombos, mert ott úgy aránylag lendületből tudok még én közlekedni, de én tudom, hogy egy amatőrnek mondjuk ez sokkal nagyobb kihívást jelent, meg van benne egy-két ilyen megkérdőjelezhető élességű kanyar, ahol néha még van is egy kis murva az út szélére felhordva, szóval előfordulnak ilyesmik, szóval oda kell figyelni nagyon, de hát most ilyen terepviszonyok vannak, tehát az olyan dombosod út, most nem fognak csinálni egyenesen egy viaduktot, amin egy terepasztalszerűen tudunk lemenni a Balatonra. Lehetett volna picit kevésbé dombosra egy csinálni, de sokkal kevésbé szerintem nem.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző, mountain bike versenyző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Tudom, nem egyszer.

0: neked Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Ja, hello.
1: Beszéltünk 32 colos kerékméretről, meg gravelről, meg mountain bike-ról. Elég régóta ismerjük egymást, és beszélgettünk már mindenféle platformokon, de szerintem arról még nem beszéltünk, hogy te, aki egyébként a rántott húshajtású, meg a pizzahajtású biciklihez vagy szokva, az elektromos bringáról mit gondolsz, ami mostanság akkora divat, mint nem tudom, a susogós bemcsi a 90-es években?
2: Van létjogosultsága bizonyos keretek között szerintem. Aki esetleg tényleg nincs olyan erőlétben, vagy már kevésbé, régebb óta fiatal, vagy hogy mondjam, tehát ki lehet nyújtani vele a távokat, hogy ember észrevenni használja, és ezzel is tökre jól el lehet fáradni. Szóval abszolút is egyébként ennek a piaca most brutális módon nő, és szerintem most ez nagyon megy. Magyarországon szerintem kevésbé kisebb a létjogosultsága, mint mondjuk egy-egy külföldi helyen, mondjuk az Alpokban vagy Tenerifén, ott tényleg elképesztő módon ki tudja tolni a határokat, mert vannak olyan részek, ahol amúgy esélye nincs eljutni egy átlagbringásnak, vagy nem is egy átlagbringásnak, egy amatőrbringásnak, aki mondjuk tényleg nem szokott annyit gurulgászni. Nem tartok jó ötletnek, hogy mostanság egyre gyakrabban látok olyat, hogy már gyerekeknek vesznek e-bike-ot, és hát én ezt mondjuk inkább azt mondanám, hát kicsit radikális vagyok, én ezt tiltanám, tehát hogy no way, mert szerintem ennyi idősen, vagy gyerekkorban még 18 éves kor alatt, de hát szerintem, hogyha egészséges valaki, akkor 25-30 éves koráig nyugodtan hajtson saját erőből, amennyire csak lehet, főleg Magyarországon. Mondom, vannak olyan helyek, olyan terepviszonyok, ahol mondjuk tényleg ez ki tudja nyújtani a határokat, de itthon azért jó, vannak hegyeink, amik mondjuk elvileg még csak dombszinte. Szóval azért nem az a szint, ezt még azért meg lehet oldani a legtöbb helyen. Szerintem, hogyha valaki egészségügyileg megfelelő állapotban van, de mondjuk itt tényleg 18 éves kor alatt én biztos, hogy nem vennék senkinek ott, akkor oldja meg mindenki saját erőből, még pont az a lényeg, hogy evolúciósan mi úgy vagyunk kitalálva, hogy mozogni kell, mozgásban vagyunk, azért főleg gyerekkorban jobb, hogyha ezt saját erőből oldjuk meg, és nem most már hozzászokunk akkor a könnyebb úthoz, úgymond.
1: Másik topik. Szakkommentátor szoktál lenni a különböző versenyeken, és hát az elmúlt hetekben azért elég sok volt. Elég durvák, már ahogy én látom, és persze javíts ki, ha tévedek, azok a pályák, amiket mostanság építenek a különböző bajnokságokon, világkupákon, stb. És most akkor a cross countryról beszélek.
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy nem is most indult el ez a lavina, szerintem még akkor bőven benne voltam a sportban, szerintem egy 10 évvel ezelőtt, 10-11-2 évvel ezelőtt, ahogy bejött a 29-es kerék, vagy azelőtt egy picivel, ott akkor volt egy ilyen nagyobb váltás. Egyik fele az, hogy a verseny időből akkor lecsaptak, tehát egy fél órát körülbelül, inkább ilyen 2 óra körüli volt ez az olimpiai versenyszám. Lecsapták ezt a másfél óra környékére, és a pályák egyre rövidebbek és technikásabbak lettek, egyre több lett benne az ilyen ugrató, technikai elem. Ez elején, tehát ez abból a szempontból tűnik nekünk öregebb versenyzőknek, vagy rutinosabb versenyzőknek, már akkor is érdekes volt, mert amikor kezdtük, akkor még egy tök más 97-ben, meg 98 vagy 2000-es évek elején egy tök más feelingű történet volt ez a cross country, kicsit inkább arra hasonlított, mint egy maratonpálya, tehát úgy nem voltak ilyen szintű, ilyen szinten technikás elemek voltak, mert tényleg akkor is már technikás részek, de azért kevésbé volt durva, nyilván a kisebb kerékméret, még egyszerű bringák is voltak, tehát azokhoz volt jobban optimalizálva, de aztán utána egy kicsit ugye el is szabadult a pokol az én érzésem szerint legalábbis, tehát nekünk úgy kvázi ennek az evolúcióját le kellett követni, és így beletanulni ebbe, és ez nagyon furcsa volt, viszont egyébként manapság már, meg főleg ahogy mostanság nézzük a világkupákat, van egy fiatal generáció most már, akik már tényleg ebbe születtek bele, tehát gyerekkoruk óta ebben a rendszerben az ilyen nehéz pályákon versenyeznek, és olyan szinten ügyesen veszik ezeket az akadályokat, hogy elképesztő.
1: Hogyha már beszélünk a cross countryról, akkor beszéljünk a downhillről is, és hát nyilván ott csak le kell gurulni a hegyről és kész, azt meg lehet csinálni, hogyha az embernek van hozzá technikai tudása, meg kerékpárja, ami nem tudom, ilyen nagyon furcsa nekem, és persze örömmel nézem ezeket a videókat, de nekem az én gyomrom is összeszorul még látva ezeket, az egyik energiaital gyártó szokott olyan downhilleket vagy lecsúszásokat szervezni, hogy ott ember nem tud elmenni szerintem biciklivel, és mégis megcsinálják.
2: Igen, szerintem te erre a rampage-re gondolsz, az egy energiaital gyártó cég által szponzorált Rampage nevű történet, hát az mondjuk tényleg durva, tehát az én nem is, egyrészt nem is értek annyira, nem az én szakágam, de hogy én is, amikor így nézem, hogy úristen haver, hát ott, hogyha egy dolgot elmérnek, tényleg ilyen szakadékokat ugranak át, de egy brutális, hát ellentott két, a videóban is durván néz ki, és az életben az még négyszer durvább, azt úgy kell kezelni.
1: De embereket mi visz rá arra, hogy egy ilyen ellen induljanak, és
2: hát ez egy jó kérdés, tehát hogy nyilván én is, tehát hogy a cross country is azért egy nem egyszerű történet, meg másfél órán keresztül megyünk manapság már egy olyan pályán, aminek a lejtői pár évvel ezelőtt még downhillnek számítottak volna, hogyha úgy nézzük, csak rajtunk egy szábukó van, és azon kívül egy ilyen elasztik ruha. Szóval egyébként, hogy úgy nézzük, az is durva, de hogy egyébként tényleg itt már elmérsz egy ugratót, és az lehet, hogy az életedbe kerül, mert akkora szakadékok vannak. Ajá. Tehát azért nagyon durva. Nyilván ezek nagyon ügyes srácok, és ebbe szocializálódtak, de hogy azért ezt lekezelni. Hát nyilván most mi visz rá valakit arra, hogy különböző extrém dolgokat csináljon, bungee jumping, stb. Hát szerintem hasonló adrenalin.
1: Adrenalin, persze, igen. Egy kérdés még a versenyek világához, aztán majd foglalkozunk a te versenyeiddel. Ki most szerinted, és most elsősorban a férfiakra gondolok, a világ legjobb bicikli versenyzője? Pitcock, Van der Poel, stb.
2: Hát nyilván most Pogácsát lehetne első körbe itt említeni, mint 3 hetes menő, hogyha az országút is sokat nézzük, de aki mondjuk ilyen abszolút nekem az UFO kategória, az például említett Pitcock, mert ő Montiba is akármikor tud szinte verseny nyerni. Nyilván országúton, hogy ott van a Pogácsár, akkor azért kicsit nem a történet, de egyébként országúton is nagyon jó versenyző, szóval ő meg tudja ülni egy fenékkel ezt a két lovat legalább, sőt egyébként még cyclocrosshozni is szokott, bár most ez a cyclocross dolog vissza lett véve, azt hiszem az előző téren eléggé neki, vagy nem is cyclocrosshozott. Szóval egyébként ez a Pitcock, Pogácsár, Van der Poel 3-as egyébként abszolút kilóg, ők elég sok oldalú versenyzők is, tehát sokféle versenyt is tudnak nyerni, most nyilván a Vingegaard is fel lehet hozni, de ő inkább ilyen specialista 3 hetesekre, meg ő tényleg csak országúton versenyez.
1: Nőknél van ilyen?
2: Hát most szerintem egyértelműen így nincsen. Pauline Ferrand-Prévot volt tavaly, aki így elég durva volt a nőknél. Ugyebár ő olimpiai bajnok lett Montiba, még Párizsba, és tavaly átváltott országútra, és ott gyakorlatilag letarolta az egész szezont, az összes versenyt szinte megnyerte, ami így fontos volt, meg nagy.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, 4-szeres olimpikon kerékpárversenyző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Látni

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello, hello!
1: Beszéltünk eddig biciklikről, a kerékpársport fejlődéséről, meg hát különböző szakkommentátori feladatokról, amiket az elmúlt években végrehajtasz a különböző világkupák, világbajnokságok, Európa-bajnokságok, stb. Kapcsán. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy te ugye abba hagytad, de mégsem hagytad abba a sportot, tehát hogy még mindig indulsz versenyeken, de már nem úgy, mint korábban. Mi az, ami most előtted van még, André?
2: Hát így mindig így, ahogy alakult. Hál' Isten, tényleg nincsen rajtam semmilyen nyomás, sem akszom, hogy magamra rakok, és igyekszem ezt minimalizálni. Tehát nagyjából a versenyeket úgy szoktam tervezni, hogy mondjuk így, hát most van egy szabad hétvégén, akkor a vasárnapi edzés legyen egy verseny, de viccet félretéve tényleg egy kicsit így zajlik, bár most talán amiről megpróbálok egy picit úgy rákészülni minden évben, az még az országos bajnokság. Uh-huh. Így az olimpiai számba, ebbe cross country, mountain bike cross country, most Alsóörsön lesz július. Hát most nem biztos, hogy jó dátumot fogok mondani, 16-17, nem
1: július
2: tudom,
1: valahogy
2: július közepén egy szép vasárnapi napon. Erre úgy kicsit úgy rászoktam gyúrni mostanságban, pár évet kihagytam itt teljesen a cross countryból, és utána pár év után úgy voltam vele, hogy most már nem ciki, hogyha kikapok. és akkor még egyébként egész jól ment ahhoz képest. De nyilván azért most már hál' Isten itt is azért vannak fiatalok, meg hát ami egyébként a trükk és nehezítő tényező, hogy mondjuk én már Master 2-es kategória lennék, de én mindig kérvényezem, hogy még mindig elit licenszt váltsanak nekem a szövetségnél, tehát még mindig az elit kategória, mint a király kategóriával versenyzek, tehát a saját dolgomat nehezítem meg. De nyilván ez több szempont, tehát minden évben nem tudom, hogy következő már a Master licensz, amikor meg rá kéne nyomni, hogy most akkor mehet a Master, akkor így mindig nem sikerül, és mindig elitet váltok, nem tudom, hogy ez meddig fog kitartani, de egyébként nagyjából ezután, meg aztán a második felé, meg már itt tényleg adhok, ahogy éppen sikerül, indulok egy-egy versenyen.
1: Említetted azt, hogy a fiatalok egyre többen vannak. Mi a helyzet azzal, hogy akkor oktatod a kerékpározást? Ez van még az életedben?
2: Van. Most már kicsit átalakult ez, most már csak a 23. kerületben ott is lakom egyébként, és ott tartok heti kétszer edzéseket egy fiataloknak, de egyébként edzéstervet is írok egész sok versenyzőnek, akik között vannak fiatalabbak is, ilyen U19, U16-os korosztályban is vannak tehetséges srácok. És hát van olyan versenyző, akinek írom az edzéstervét, és néha elvereget, sőt most már egyre gyakrabban. szóval vissza kell majd fognom magam.
1: Mi az, amit ilyenkor meg lehet tanítani, mert mi annak idején, és szerintem te is annak idején a 90-es években magadnak tanultad meg azt, hogy akkor hogy kell egykerekezni, hogy kell ugratni, hogy kell nem tudom megemelni a biciklit, nem leesni, stb. Ezeket manapság meg lehet tanulni, vagy tanítani, hogy akkor nem tudom, itt ez a nem tudom félcső, és akkor tessék szépen megpróbálni először csak kis sebességgel, aztán nagy sebességgel átmenni rajta, vagy hogy történik ez?
2: Igen, hát picit gyorsítani lehet talán ezt a folyamatot, meg most már, ahogy beszéltük korábban, egyre technikásabbak a pályák, egyre nagyobb igény van arra, hogy már fiatalon, sőt, hát fiatalon kell megszerezni inkább a technikai tudást, nem annyira az erőnlétet, tehát egy nagyobb hangsúly van arra, hogy már minél fiatalabban, minél ügyesebbek legyenek technikailag a lányok vagy a srácok. És ezt, hogyha mondjuk, amit én tudok, egy picit át tudok adni belőle, akkor egy kicsit ezt a folyamatot lehet gyorsítani, és nem az lesz, hogy mondjuk tényleg 18 éves korukra tanulnak meg normálisan ugratni, mert akkor már manapság az már kicsit késő, tehát így felgyorsult a világ ebből a szempontból. Nyilván a mi időnkben még tényleg az volt, hogy kimentünk és ástuk az ugratókat, és csak egyre nagyobbat ástunk, és akkor egyre nagyobbat ugrattunk elvileg. Tehát úgy lassabb volt a folyamat. Most talán ezt lehet egy kicsit így gyorsítani, meg átadni, meg talán így nem is csak ez a lényeg, hanem úgy egy közösséget építeni, és úgy mondjuk megszerettetni velük a sportágat.
1: Az van, nem biztos, hogy csak én gondolom így, hanem hogy nagyon sokan vannak vele, úgyhogy ha néznek egy ilyen akármilyen cross country bajnokságot, hogy mondhatják nyugodtan a tévére, hát csak le kell menni azokon a kis gallyokat, tök egyszerű, megfogod a kormányt és leengeded a biciklit. Egyébként, hogyha benne vagy és csinálod, akkor tök nem ennyien egyszerű, hogy ott állna, ülne bárki a biciklin, akkor azt mondja, hogy ellen indulok rajta.
2: Igen, kívülről sok minden így néz ki, tehát kívülről, amikor így, mit tudom, van egy tök már BMX félcső verseny, és ott ugratnak ide, hát igazából ők lendületből tök szépen ilyen lazán csinálják meg mindent, de szerintem ott egy ember így lenézne, de még én is, és hát azt mondaná, hogy hát ez itt kizár dolog, hogy itt leguruljak egyáltalán, nem, hogy még ott ugrassak, tehát nyilván ezt így, amikor valaki ezt készségszinten csinálja, és ügyes benne, akkor azt egy tök könnyűnek tűnik, és kívülről úgy tűnik, mintha ez ilyen sima dolog lenne, holott meg az ember lehet, egy átlag ember az első kövönesnál a kormányos, szóval azért kell a tanulás meg a rutin.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, nem csak azzal foglalkozom, hogy kerékpárt oktatsz, pontosabban tanítod a gyerkőcöket, illetve a fiatalokat, meg nem csak versenyeken indulsz, hanem hogy egyéb dolgokba is beleástad magad, például pizzát készítesz.
2: Igen, hát hál' Isten egyre több dolog van így az életemben, már így, vagyis hát már nem biztos, hogy hál' Isten, mert már néha nem tudom megszámolni a kezeimben, meg nem is szokott eszembe jutni az összes projekt, amiken így dolgozok. Igen, de most ez a nápolyi pizzázás egyre jobban kinőtte magát, és valahogy hál' Isten az életem úgy alakul mindig, hogy a hobbiaimból élek. És ez is kicsit kezd a felé mocorogni, hogy a hobbim így kinőtte magát szinte, és így organikus módon úgy, hogy hát nyilván annyit kiszoktam rakni, hogy itt ott voltam pizzát sütni, de hogy ilyen kitelepüléseket, nápolyi pizzás kitelepüléseket szoktam csinálni, ez kitudódott még jó pár éve így a közösségi médiába, és akkor egyre több ilyen kerékpárhoz kötődő helyre hívtak, és most már így más helyekre már ilyen kisebb workshopot is tartok néha, meg ilyesmi, szóval így kicsit engem is meglep, tavaly erre elő is kellett készülnem, meg kellett építkeznem is, hogy legyen valami előkészítő dagasztóhelyiségem, ipari hűtő, meg minden ilyen felszerelés, meg hát folyamatosan fejlesztem a sztorit, és próbálok nyilván időt, energiát belefektetni, szóval...
1: Ez egy mobilis kemence, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy valahol van egy beépített nápolyi kemencét, hanem hogy viszed.
2: Nem, abszolút, tehát egy mobilis, berakom a kocsiba igazából. Most nem azt mondom, hogy könnyű, hogy belefeszülök, azért megemelem egyedül, de ez egy, van egy gázos, meg egy elektromos kemencém, és vannak most már erre tényleg nagyon jó opciók, és ezek is tudják ezt a 450 fokot, ami szükséges a nápolyi pizzához, sőt többet is egyébként, hogyha kell. És akkor ezekkel így kvázi ki tudok települni egész sok helyre.
1: Hogyha már a gasztróról beszélünk, kávé van még az életedben?
2: Hát ezt minden reggel kávézok. Egyébként igen. Hát van ez a kisebb kávés projektem is, van egy, de inkább ez az inkább ilyen hobbinak mondanám, de ugyanezzel így összeköttetésben van egy ilyen saját márkás energiaszelet történet, és abban is van kávé, tehát ott abból egy kávés, meg egy homoktövises opció van, és abba ez a, ami van a Koffein Party cím alatt futó kávé, abból a leőrölt kávét rakjuk tulajdonképpen ebbe az energiaszeletbe, az egy kicsivel talán stabilabb lábakon áll, hogy úgy mondjam, az a projekt. Ezen kívül most még pont benne vagyok a jövő tenerifei edzőtábor szervezésbe, azt már ilyenkor el kell kezdeni, így akárhogy is 40 fok van kint, most már jövő januárra is gondolni kell, hogy meg legyen a jó helyszín.
1: Ebben az évben, és akkor ez már a legeslegutolsó kérdés a végére, lesz még valami külföldi kiruccanás bringával?
2: Most szerintem egyelőre így nincs terben, most maradok itthon. Januártól a szokásos Parti Andris féle Gyere velem Tenerife projekt fog beindulni, akkor mindig két hónapot ki szoktam menni így Tenerifére, és akkor jönnek hozzánk kvázi edzőtábor, vagy bringás nyaralás jelleggel bringások, kevésbé bringások, hobbi bringások, ismerősök, akinek edzéstervet írok, vagy akik megkeresnek, szóval nagyjából ez lesz a következő. Most ilyen bringás külföldi kiruccanás nincsen, de lehet, hogy bringa nélküli lesz.
1: András, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm, köszi a lehetőséget. Gyermek.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness hétvége van, egészen pontosan vasárnap este, és ma is van, vagyis hogy lesz programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban, szia Laci már, amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat így hétvégén is. Egy igazi metal ikon életrajzát hoztam el, Roli.
0: Alice Cooper.
1: Majdnem. Ozzy Osbourne. A címe Utolsó kenet, és egy igazi, ízig-vérig metal életrajzi könyv. Ugye a hard rock és a heavy metal legendás alakjának végső számvetése kalandos életével és halhatatlan életművével. Hát Ozzy Osbourne szerintem, aki nem szereti a Black Sabbathot meg a metalt, annak sem kell bemutatni, ugye volt tévéműsora, mindenki ismeri, és hát ugye Ozzy a rá jellemző nyers őszintességgel és fekete humorral mesél 6 éven át húzódó. Ugye ő beteg is volt, erről a pokoljárásról beszél, és hát minden másról, amin végigment egész életében, őrült epizódok, több mint fél évszázados karrier, úgyhogy fontos állomások, nagyon fontos, úgyhogy ajánlanám mindenkinek Ozzy Osbourne könyvét, szerintem óriási.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.
2: Már messzire hordja a szél a talat, és 2 hete zúg az eső. Bár

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az idén 15 éves Fran Palermo és a srácok új Mörmör című lemeze. Vendégem Harry Gonzo és Tölli Máté. Tarts velünk ma este is!
0: Itt egy újabb óra

0: szörnyű.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az idén 15 éves Fran Palermo, valamint a Srácok Mörmör című lemeze. Vendégem Harry Gonzo és Tölli Máté. Uraim, köszöntelek titeket a stúdióban.
2: Szervusz.
3: Hello, sziasztok.
1: Először is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk, és még a nagy lemez előtt egy kicsit meséljetek a fesztivál szezonról. Hogy bírjátok, és milyen élmények vannak eddig?
2: Viszonylag kicsit kevesebb fesztivál van idén, legalábbis amin mi részt veszünk, mert egyrészt főleg a parkos lemezbemutatónkra fogunk készülni, és arra fókuszálunk, tehát alapból kicsit kevesebb terveztünk vállalni, meg hát amúgy egy kicsit kevesebb fesztivál is van, de a Művészettek Völgyét jártuk meg utoljára nemrég, és az mindig egy remek élmény. Azt gondolom, hogy 15 év alatt szerintem több mint 15-ször léptem ott fel, az biztos. Szóval így, a Sziget Fesztivál van hátra, és aztán rákanyarodunk a parkra, ami szeptemberben lesz.
1: Így van, arra még fogunk beszélni. Máté?
3: Igen, tehát most egy kicsit nyugisabb a nyár, a parkra készülünk. A Művészetek Földjén mindig öröm játszani. Nagyon lelkes és hálás a közönség, szeretjük. Tök jó oda visszatérni, és szerintem a mostani koncert is nagyon jó volt.
1: Na hát, és idén egyébként 15 éves a Fran Palermo. Ennek apropóján még az új lemez előtt egy picit menjünk vissza az időben. Meséljetek, hogy állt össze a csapat. Kicsit vezessük fel ezt.
2: 2011 nagyon vége fele, vagy 12 eleje, jelent meg az első szingülje a zenekarnak, amit még egy kicsit más társasággal kezdtem csinálni. Ez még a gimis felállás volt, ami aztán sokat változott, de az utóbbi időben, nem is tudom, már közel egy 8-10 éve van egy fixebb banda. Azután 2012 környékén, elején a japán nevű producer, a Heaven Street 7 és a Szürés Pulek egykori billentyűse és egy hangmérnök keresett meg engem, hogy szívesen segítene esetleg egy lemez vagy egy kis lemez elkészítésében. És hát az volt a következő lépés, és csapódtak hozzánk menedzserek, fokozatosan kezdtek összeállni számok. Egyszer csak bekerültünk a Petőfi Rádióba is, ekkor még kb. 16 évesek vagyunk.
1: Meg volt ott valami nagy színpad is talán. Én szerintem ott láttalak titeket először. Még ilyen akváriumklubos parti volt.
3: Na, az egy kicsit később volt. Szerintem az ilyen 15-16.
1: Lehetséges.
2: Igen, az jó a később. Igen, azután én egy időre, a gimi után Londonba költöztem, ott sokat írtam, inspirálódtam, sokat utcazenéltem, csavarogtam, ebből összeállt az első lemez, ami 2015-ben jelent meg. Nagyjából akkor volt ez a nagy színpados ügy, 2016-ban megjelent egy következő nagy lemez. Több kis lemezt készítettünk, az

0: Azután majd 2020-ban jutottunk el a legnagyobb lemezünkig, aminek egy részétől Londonban rögzítettük Liam Watson Grammy-díjas producer társaságában, és egy nagyon jó old school stúdióban. Majd ezt követte a pandémia, amely egy időre megállította a zenei part.
1: Hát igen.
0: Ugye, és én abban az időszakban létrehoztam egy másik formációt, egy magyar nyelvű projektet, a Hárigozra és a Papír sárkányokat, mert ki szerettem volna magamat próbálni magyar nyelvben, és egy kicsit klasszicizálóbb hangszereléssel. Ezzel eltelt annyi év, amennyi most van. Tehát 5-6 év, ez alatt én nagyon sok klippet rendeztem, és írtam két nagy lemezt Papír sárkányok formációval. Idén évelején kanyarodtam vissza a korábbi Fran Palermo demókra, amik nem voltak befejezve, és az volt ugye az indok, hogy a zenekar jubileumi 15. évén legyen valamilyen megjelenés, és, és akkor így gyorsan összeállt ez a Murmur nevű lemez, és hát itt tartunk most.
2: Itt vagyunk most. Még egy kicsit menjünk vissza, ugye 2020 Krokodil Juice Bar, és utána mondtad, hogy ugye nyilván Covid és egyéb okok miatt volt egy kis szünet. Egyébként nekem mondan, azt hiszem az Obsession a kedvencem, hát az a dal. Főleg a Bauxit bányás videó. Úristen, az nagyon jó. Na hát ugye cikkeket olvashattunk már erről, legalábbis én láttam többet is, hogy ugye volt itt 6 év szünet, és sokan tudják, hogy mi volt az ok, de ti elmondhatjátok-e, hogy miért vártatok ennyit ezzel az aktuális Murmur című lemezzel?
0: Nem szünet volt, tehát aktív volt a zenekar, csak...
2: Mármint, hogy úgy értem, igen, hogy album nem született.
0: Igen, igen. Megjártunk stúdiókat többször is, tehát hogy megpróbáltunk... csinálni dolgokat, viszont én amikor elkezdtem ezt a magyar nyelvi projektet, tehát megpróbáltam erre rákanyarodni. Az
2: papírsárkány?
0: Igen. Az annyira sok fókuszt igényelt, meg egy annyira másfajta munkafolyamat és másfajta inspirációk, hogy én azt kiszerettem volna várni, míg azokkal úgy végzek, és két lemez. Egy lemez volt kitűzve célnak, de pont belejöttem, és gyorsan lett belőle kettő, és aztán ezután pedig már nagyon indokolt volt, hogy Fran Palermóval történjem valami.
2: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az idén 15 éves Fran Palermo és a srácok új Mörmör című lemeze. Vendégem Heri Gonzó és Tölli Máté. És most itt a Mörmör, amiről a Gasoline Rainbow-t ugye azt már mi is játsszuk. Egy kicsit meséljetek a lemez munkálatairól, a koncepcióról. Ezt is olvashattuk, hogy többen a Juice Bar, hogy mondjam, következő fejezetének tartják, hogy építkezik tovább a történet. De mi volt a ti koncepciótok? Hogyan állt össze a lemez? Máté is újos csendben gondolkodik.
1: Meséltünk a korábbi stúdiózásukról. Például először lementünk Zala megyébe, ott a Zengőkertbe.
2: Ezt talán még 24 tavasszal.
1: Igen, ott eltöltöttünk közösen, ami egyébként luxus és ritka, hogy nagyon sokan össze tudunk állni több napra, és ez azt hiszem ott, ott már nyáron volt, nem? Vagy tavasszal.
2: Tavaszra emlékszem, igen.
1: Igen, ott eltöltöttünk egy kis időt együtt, és megpróbáltunk rákanyarodni arra, ami aztán később kezdett összeállni, de elkezdtünk kibontogatni demókat, amik nálam már megvoltak. Én idén január 1-én költöztem a Parkádámték környékére, egy lakásba, ahol kialakítottam egy kis stúdiószobát. Ott télen és tavasszal folytattam a már meglévő demo kidolgozását, aztán pedig fokozatosan írogattam hozzá dolgokat. Koncepció az ilyen nagyon kifejezetten nem volt. Az volt a cél, hogy jó legyen, és ezt mi azt hiszem, mert az, hogy most ez mi a koncepció, azt kb. Így utólag látom, hogy mi történt menet közben.
2: Nincs koncepció.
1: Fogalmam nem volt, hogy mit csinálok.
0: De elégedettek vagytok a végeredménnyel alkotóként?
2: Összességében igen, bár persze nyilván szerintem így alkotóként soha nem lehetünk elégedettek, tehát hogy mindig van egy olyan pillanat, hogy még ezt is milyen jó lett volna megcsinálni, meg azt is milyen jó lett volna megcsinálni, de hát mindig van egy leadási határidő, ahol be kell fejezni a munkát, de nem, tehát elégedettek vagyunk persze.
1: Persze meg szeptemberben szerintem ennek igazán vége. Kézben tartjuk a bakelit lemezt, kinyitjuk, megnézzük, hogy ez most megtörtént-e tényleg. És aztán ezt előadjuk díszes társasággal a parkban. És szerintem akkor ér véget, tehát amit akkor esik le. Akkor
2: hogy ez megtörtént.
1: Igen, és hát akkor látjuk igazán először a közönség reakcióját. Ennek van egy lefutási ideje.
0: Ja. Ugye a Mörmör a címadóddal, klip is készült már hozzá, Géci Dávid rendezésében. Meséljetek róla egy kicsit. Nekem a Fran Palermo klipek mindig nagyon tetszettek, és itt is átjön ez a kicsit mesebeli, sötét, de közben kedves, de mégsem az ilyen nagyon-nagyon jó. Nekem nagyon tetszik a hangulata, hogy hol forgott a díszletekről, jelmezek mindig nagyon tutik. Meséljetek róla egy kicsit.
1: Hát
0: Harry meg a gitárjai mindig nagyon tuti, úgyhogy az alapvető.
1: Több tervünk is volt, de hogy végül egy stúdióban forgott le. Igazából az volt így a kicsapongó időjárás miatt tavasszal a legbiztonságosabbnak tűnő ötlet. Ott tulajdonképpen egy ilyen image klipet próbáltunk meg összehozni, mert az hiány cikk a zenekarban. És hát erről én csináltam egy gyűjtést, inspirációkat, képeket, ezt én átbeszéltem, leadtam a Géci Dávidnak, aki körülbelül 10 éve kergett, hogy csináljon nekünk klipet ingyen. Persze ezt nem ingyen csinálta senki, de még óriási meló volt. Az egyik két kamerából az egyiknek a teljes anyaga el is veszett, úgyhogy voltak érdekességek, de hát aztán meg szerintem Fran Palermos dolgok láthatóak benne vannak benne. Van benne most bika, meg mint tudom
0: növények
1: én.
0: Növények talán.
1: Igen.
0: Azok igen, mindig vannak.
1: Szilvás Anna táncol benne például. Ilyet nem is csináltuk még, mármint hogy ilyen mozgásos klip, stb. Ugye ezt tudom mondani, hogy volt egy ilyen moodboard, egy kollázsbontás valami, és azt próbáltuk meg kibontani.
0: Na és ha már képi világ és kibontás, a lemezborítóról is beszéljünk. Nekem mindig nagyon tetszik, amikor zenekar kihoz valamit, és ugye oké, hogy megjelenik streamingem, tök jó, lehet hallgatni egyből, de hogy az artwork része, az mindig zseniális, és nálatok is ez a lemez. Honnan jött ez a koncepció, hogy van sok kis kocka, Harry arca elrejtve, nem tudom, komfortos volt ez, hogy rajta vagy a borítón, még hogyha egy kis mozaikban is, vagy ez miből építkezett?
1: Igen, ez most koncepció volt. Nagyon-nagyon sokáig nem volt semmi ötletem, és ez már rettentően nyomasztó volt. Én gyakori vendég vagyok a Lukács fürdőben, és ott a gőzben könyököltem egyedül, és egy picit, ott ilyen zöld mozaik csempék vannak, és egy picit visszatükröződik az arcom. Aztán felhívtam egy barátomat, Bajusz Adriánt, hogy tud-e segíteni egy ilyen mozaikos ügyben, hogy egy picit ilyen, mintha rá lenne festve, uh-huh, szerű formában megcsinálni minket. Martin Vanda fotói alapján, ő csinálta a fotókat a lemezhez, és összeültünk, és ezen elkezdtünk így dolgozni, és tehát igazából, ha úgy tetszik, akkor a Lukács fürdőnek a gőzkabinjában van született meg az ötlet, a csempéket bámulva, amiket évek óta nézek.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: Petőfi Rádió.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten, menj, Góri!
1: Helyes válasz, fiam.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, ez pedig a Tüzesen süt le, én Fekete Laci vagyok. Ma este fókuszban az idén 15 éves Fran Palermo, valamint a Srácok új Mörmör című lemeze. Vendégem ebben az órában Harry Gonzo és Tölli Máté. Visszatérve még az albumra és a dalokra, ugye több közreműködő is van. Hogyha én jól emlékszem, nem volt ez jellemző rátok korábban.
1: Nem, ez az első album, ahol ilyen közreműködések vannak. Én ennek tökre örültem, amikor elkezdtünk beszélni arról, hogy hogyan építsük fel az albumot, és tényleg az elején nulladik pontban felmerült, hogy tök jó lenne közreműködéseket is csinálni, akkor én ennek örültem, mert ez tényleg egy ilyen plusz színesítés, hogy így a zenekaron kívüli hang, meg hangszer akár megérkezik az albumra, ami egyébként, tehát hogy összességében magától a zenekartól meg nem állt távol, mert egy csomó koncerten egyébként vendégzenészekkel is fellépünk. Volt, hogy egy igen, teljes big band-el.
2: Főleg hangszeres.
1: Igen. Az ének az teljesen új. Az még koncertet szintén nézve is.
2: Hát annyira új volt számunkra, hogy eleinte nem is tudtuk komolyan venni, csak viccelődtünk vele, hogy kivel lenne abszolút szürreális, és robbanna óriásít, és akkor előkerült a Jabbernek a neve például.
0: Jézusom!
2: Meg nem tudom.
0: Az kéne nektek.
2: Meg...
1: Még, tehát még lehet következőre még
0: szerintem simán.
2: Hát ilyen mindenféle szürreális fitek, mert hogy ezek nagyon mennek, és hogy próbálkoztunk, hát már mit beszélgettünk arról, hogy legyen közönség, barát legyen elátható, mit tudom én, de hogy ilyen szupersztárokkal nem álltunk össze, Devát kivéve, akit régóta ismerünk, és akkor így a hozzánk közeli barátok, a Noémo a másik,
0: meg aki vendég
2: és muzika morália. Igen, ő pedig cimbalmon játszott az egyik dalban.
0: Meg utána kerestünk, ő egy folk énekesnő? Én bevallom, hogy neki nem volt ismerős a neve.
2: Igen, és nagyon jó. Jazzékiel,
0: az már megvan.
2: Egykori alapítója, Jakab Péter, ő vele csinálják.
0: És te őt már ismerted korábbról? Vagy a semmiből kerestétek
2: igen,
0: meg?
2: Igen, nagyon régi, az A38 hajón volt egyszer előzenekarunk, mert nekem nagyon tetszett, amit akkoriban szólóban játszott, cimbalmot ütögetett, tompított kis fura fakanászerű ütőkkel, és énekelt, és én azt hittem, hogy kínaiul énekel, de amúgy ez magyarul volt, és az itt megragadt, tetszett, szürreális volt, és eszembe jutott, amikor gyűjtögettem a feat opciókat.
0: A feat opciókat. Na hát ugye, most jön egy idegesítő kérdés, vagy hát papíron biztos, hogy az, ugye a lemez neve, ezt még nem fejtettük meg.
2: Én úgy szoktam mondani, hogy murmur, mert így becézem.
0: Tudtuk, murmur.
2: De hát igen, a murmur szól. Hát ahhoz, hogy a Fran Palermo féle angol száz dalszövegekre vissza tudja kanyarodni a hosszú magyaros dalszerzési időszakból. Nagyon-nagyon sokat olvastam angolul az elmúlt években. Virginia Woolfnak az Orlando című könyve egy kifejezetten nagy kedvencem, már nagyon nehezen olvasható, mert kicsit régi és a nyelvezet, stb. A második felvonásban van egy nagy bál a befagyott Temze folyón, ahol jégkorcsolyával ott így buliznak, vagy nem tudom. És hát az Orlando a főszereplő, ő beleszerette egy orosz lányba. Aha. Viszont hát őt így kibeszélik, vagy hogy így ilyen szájára veszi az angol nép. És tehát, hogy van egy ilyen morajlása. Aha. Murmur ugye ezt a morajlást jelenti. És hát az egyik sorban ez csak le volt így írva, hogy Murmur of Papin Jays. Papin Jays egyébként az ilyen pávák, pojácák, papagájok, tehát az ilyen a királyi udvarház, vagy nem tudom, hogy mondják ezeket.
0: Udvartartás, vagy
2: igen, csak egy már nem nagyon használt szó a Papin Jays, és ezt néztem, hogy ez nagyon szépen néz ki leírva, azt tudom, hogy senki nem fogja érteni, hogy mit jelent.
1: Hogy kell kimondani.
2: Azért vagyunk itt, hogy ezt elmondjuk. És azt gondoltam, hogy ha ezt a murmurt csak így ezt használjuk. Ez volt a projekt cím a legelején, aha, bennem. Aztán nem találtam ki mást. Úgyhogy így maradt. Szóval Virginia Woolf könyvéből az egyik szó random.
0: De akkor itt most hivatalosan szögezzük le, elfogadod, vagy elfogadjátok a murmurt is?
2: Persze.
0: Angolosan?
1: Ja, tehát papíron is
2: kell. Igen, de barátok közt murmur.
1: Igen, csak a kódnév murmur.
0: Barátok közt murmur. Már is innen folytatjuk a beszélgetést a srácokkal még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin. Szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen süt le. Ma este még pár percre fókuszban az idén 15 éves Fran Palermo és a srácok új Mörmör című lemeze. Vendégem Heri Gonzó és Tölli Máté. Na hát, egy kicsit még nézzünk bele a tervekbe, a nyárra, vagy akár ami utána jön. Fran Palermo fronton mi lesz, és akár papírsárkányokat is nyugodtan hozzá teheted. Kezdjük akkor a Fran Palermo-val. Nyilván jubileum, 15 év, lesz nagy koncert, de meséljetek.
1: Ja, tényleg nem is a Fran Palermo-val játszunk a Szigeten, hanem a papírsárkányokkal.
2: Igen, akartam mondani, hogy
1: megél leszek szólóba. Leszek szólóba. Az már majdnem Fran Palermo.
2: Igen. Egy heted.
0: A hangszerek számát.
2: Egy hetes Fran Palermo.
1: Igen. Meg elvileg fogok DJ-zni a VIP-be. Ezt na, nemrég hoppá. Tudtam meg. De szerencsére csak fél órát kell, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
0: Az menni fog.
1: Ez a jövő héten van, vagy mikor van ez?
0: A Sziget?
2: Jövő hét.
1: Aha, jövő hét, mert most vasárnap van. Ugye, és aztán nem tudom, fejből szerintem maximum szólóim lehetnek nekem itt-ott még, de azután egy több hetes felkészülési folyamat kezdődik meg. Amint nem 0-24-be hetekig, hanem hogy rákanyarodunk a parkos eseményre.
0: Aha.
1: Sok vendég lesz velünk, főleg barátok, tehát nem ilyen szuperszárokat hívunk be.
0: Bocsánat, jönnek a dalok közreműködői is majd?
1: Remélhetőleg igen. Tehát valószínűleg igen. Ezután jön ugye a park, és én azt tervezem, hogy azután zarándok útra megyek, egy kicsit kitisztítom a fejem kora ősszel a portugál El Camino-ra. Te meglátjuk, ez még nem biztos, hogy sikerült, de hogy ott kipihenem az elmúlt évek munkáit, mert most az utóbbi években minden évben írtam és adtam ki lemezt, és az erre most jó lenne egy kis pihi, azután pedig új fejezetek kezdődnek, valamint folytatódik a Fran Palermo-val a Murmurnak a játszása, a turnéztatása, stb.
0: Mivel egészítenéd ki, Máté?
2: Hát igen, szerintem zenekari szinten is most eléggé mindenki a parkra koncentrál, tehát nem tudom, holnap produkciós megbeszélés, meg ilyenek, tehát hogy kicsit nehéz most a szeptember 17-e után látni, de hát ahogy Mary mondta, utána meg megyünk tovább a Murmurral.
1: Igen, meg tervben van, hogy felvesszük a parkos koncertet, úgyhogy emiatt is sokat fogunk próbálni.
0: Hát meg akkor a vizualitás is nagyon fontos lesz. Egyébként csak egy zárójel, feleségem öccse, vagyis az én sógorom ezt végigjárta, és azt mondta, hogy nagyon fárasztó, de baromi szép, baromi jó. Uh-huh. Úgyhogy az jó lesz.
1: Igen, én is erre számítok. Én nagyon-nagyon szeretek sétálni, én itt a városban is szoktam néha egy nap 25 kilométert csak úgy csavarogni. Azt gondolom, hogy és egyébként már vagy 6 éve halogatom ezt a sétát, úgyhogy úgyhogy most talán megpróbálom.
0: Ezt a sétát. Hát, srácok, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Remélem, hogy találkozunk hamarosan bármelyik műsorunkban. Sok sikert, és még egyszer köszönöm.
1: Mi is nagyon köszönjük.
2: Köszönjük.
0: Az elmúlt egy órában Heri Gonzóval és Tölli Mátéval beszélgettem az idén 15 éves Fran Palermo-ról és a srácok új lemezéről, aminek Mörmör a címe. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Harry Gonzóval és Tölli Mátéval beszélgettem az idén 15 éves Fran Palermóról, valamint a srácok új lemezéről, aminek a címe Mörmör. A jövő héten ismét lesz majd Tüzesen süt le itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
1: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kert világában, illetve a kert gondozás és kert művelés világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szervusz, én is köszöntelek!
1: Na, kezdjük azzal, hogy kert. Még mielőtt arról beszélgetünk, hogy akkor mit terveztek és mit szerveztek a következő kertakadémiára, azért, hogyha a természetet vesszük, a kertet vesszük, ezek a bizonyos hőmérsékletek, amik az elmúlt időszakban voltak, ezek a 40 fok körüli hőmérsékletek nem biztos, hogy jót tesznek a kertben lévő növényzetnek.
2: Ez egyáltalán nem tesz jót, és egy kicsit előre is projektálja azt, hogy pont az ilyen rendezvényeknek van létjogosultsága, mert az elmúlt időszak, és itt most akár egy ilyen 40-50 évet is nézhetünk, arról szólt, hogy az ember a szemével vásárolt, hogy ami neki tetszik, az legyen jó a kertbe, és akkor az egy ilyen huszadrangú dolog volt, hogy valójában abba a kertbe az oda való-e. És nem is érdekelt senkit, az ökológia se nagyon, tisztelet a kivételnek, de talán most az elmúlt pár évnek ez a krízis időszaka az, ami megmutatta az emberek számára, hogyha nem foglalkozunk a környezetünkkel, és abban együtt a kertünkkel, akkor ez nem lesz egy működő rendszer, és igazából most ezt a paradigmaváltást éljük a kert kultúrában is.
1: Az, hogy paradigmaváltás, meg foglalkozni vele, mivel? Tehát, hogyha 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, nem tudom, pár napon keresztül, akkor kiég minden, nincs az a növény, ami ott utána meg tud élni.
2: De képzeld el, hogy van. Ha jól van elindítva... Pont igen, a katánkóró is ilyen, egyébként pont a vadvirágok ilyenek, tehát hogy ha elengedjük azokat, hogy most itt az elmúlt pár évben mindenki bugás hortenziát akart, mert bejött egy-két ilyen celebkertész témájába, hogy legyen mindenkinek tele hortenziával, és akkor mindenki hortenziát ültetett. És akkor most meg ilyenkor megmosolygom az interneten, amikor látom, hogy napernyővel védik, öntözgeti. Tehát hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, már pedig meg lehet találni, ami szép, tehát a mi esztétikai érzésünknek is jót tesz, de valójában abba a kertbe, abba a talajba, abba a helyi mikroklímába való, akkor onnantól kezdve el lehet ezt engedni, hogy egy kopársivatag lesz a kert, ha nem öntözzük.
1: A paradigmaváltás szót használtad pár perccel ezelőtt, és most a hortenziát is ráadásul még behoztad. Később majd beszélünk egyéb növényekről, amelyek nem feltétlenül csak a szépségük, hanem az ízük miatt is megteremnek a kertben. Na, de hogy a paradigmaváltás az azt jelenti, hogy mindaz, ami a, nem tudom, 90-es években, és akkor csak 30 évet megyek vissza az időben, divat volt, vagy tudott évről évre virágozni, vagy megteremni a kiskertekben, akkor azt mindet felejtsünk el, mert ezt a mikroklimát, ami 30 év alatt kialakult, vagy átfordult ennyire, azok már soha többet nem fognak teremni?
2: Nem azt mondom, hogy nem fognak teremni, de igen, át kell értékelni. És ebben nekünk is egyébként hatalmas felelősségünk van, mert tervezőként is azt látom, hogy nyilván az iskola nagyon, nem akarom bántani a kertészeti egyetemet, tök jó volt, nagyon-nagyon nagy tudásbázist adott nekünk, viszont azok a növény ismereti tudások, amikor azt mondták, hogy ez egy napfény szerető növény. Na most az a napfény szeretés, az már nem ez a napfény szeretés. Hát nyáron hányszor voltunk, hogy pucéron rohangáltunk a kertbe, és nem égtél le, nem? Most meg gyakorlatilag nem győzöl úgy beöltözni, hogy ne égjél szénné. Tehát már az a növényeknél is így van, hogy az a fajta UV-sugárzás, ami most van, és csak egy tényezőt nézünk, az teljesen más, mint akkor volt. Tehát át kell alakítani a növényekről alkotott képünket is ilyen értelemben, és ez nem egy lehetetlen dolog, tehát

0: ettől még lehet nekem hortenziám, ha a talaj megfelelő hozzá, és ha megteremtek neki egy olyan helyi mikroklímát a kerten belül, hogy az a növény jól érezze magát. Tehát nem lemondani kell, hanem átalakítani a szemléletet.
1: Azt említetted, hogy pár évtizeddel ezelőtt még milyen hiányos öltözékben rohangált az ember a kertben gyerekként. Igen, mert hogy nem égett le, és akkor most eszembe jutott egyébként, hogy ugye mondják, mindenhol is lehet hallani, meg olvasni, hogy kenjük magunkat, mert UV, A, B, C, akármilyen sugárzás. A növényeknek kellettől félniük, vagy ők azt megszűrik, tehát hogy nekik nincs ilyen, hogy akkor bármilyen károsodás éri őket ezekben az egyébként extrém hőmérsékletekben.
0: Képzeld el, nagyon érdekes dolgot vettem észre, megégett a napon a mogyoróbokrom önmagától.
1: De nem tudsz mit csinálni vele.
0: És nem tudok vele. Hát tudok, ha most biokészítményben például megjelentek olyan szilíciumtartalmú készítmények, amik be tudnak épülni a növényi szövetekbe, és egyfajta naptejként tudnak funkcionálni egyébként a növényi szövetbe. De hát nyilván nem az lenne a cél, hogy állandóan vegyünk valamit azért, hogy a növényeink jók legyenek. Tehát egy kicsit a paradigmaváltás itt is van, hogy eddig az volt a kertkultúrában, hogy vedd meg, és akkor ebbe a vegyszert, a tápanyagot, a műtrágyát, a mindent belesorolhatunk. Most meg inkább azt mondjuk, hogy olyan megoldásokat keresünk, hogy a növénynek is jó legyen, nekünk is jó legyen, pénztárca barát is legyen, egyfajta kerti, ökológiai fenntartható legyen a rendszer. De igen, a növények is most már meg tudnak égni.
1: De amit említettél, ezek a bizonyos szilícium tartalmú vegyületek, vagy valami ilyesmit mondtál, ez ilyen kémiai behatást feltételez, tehát hogy akkor, hogyha valaki a biokertet favorizálta eddig, akkor neki is elő kell venni a permetezőt, mert máshogy nem tudod kijuttatni.
0: Igen, ezek biokészítmények egyébként, bármilyen meglepő, teljesen bioengedélyes készítmények, nem ilyen hasraütéses biók, de permetezővel kell bizony kijuttatni.
1: Még egy dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy a növények is meg tudnak égni, számtalanszor halljuk az orvostól, amikor megérkezik a megfázás szezon, hogy immunrendszert meg kell erősíteni. Immunrendszere nem csak az embereknek van, a növényeknek is van immunrendszer.
0: Hát bizony, hogy van, és itt jön képbe az, amikor nem ismerjük a növénybiológiát, a talajunkat, a kertünknek a ökológiai szisztémáját, akkor nem tudjuk a növénynek az immunrendszerét sem felerősíteni. És ezért van az például, hogy itt a Kertakadémiánál is minden évben van minimum egy talajos előadás. Mert ugye az egész kertnek a működő szép rendszere a talajnál kezdődik. És hogyha a talajt tudom táplálni, mert eddig ugye nem ez volt a szokás, hanem mindent feltárcsáztunk, fölástunk, kiástunk, gyommentesítettünk, le is fújtuk gyomírtóval, ez gyakorlatilag az egész talaj állapotot is teljesen elkezdte tönkretenni. De most visszaépítjük a talajt, ezáltal a növényeket is segítjük, és jobb lesz az immunrendszerük, és innentől kezdve a kérdés arra, hogy a növény immunrendszerét hogy lehet növelni, az nem csak biokészítményekkel, hanem akár úgy, hogy a talajt rakjuk rendbe.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika okleveles kertészmérnök. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kulturfitness, és még mindig a kertek világában, illetve a kertművelés és kertgondozás világában kalandozunk. Toppor Erika okleveles kertészmérnökkel még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Az imént növényvédelemről beszéltünk, ezekben a bizonyos, hát 40 fok körüli hőmérsékletekben hogyan lehet óvni a növényeket, megbeszéltünk arról, hogy a növényeknek is van immunrendszere. Folytassuk azzal, és akkor most egy másik topikot hozzok be gyorsan. Nem sokára lesz Kertakadémia, erről is beszélünk majd. Na de hogy, ha már arról beszélünk, hogy kert, és hogy 2026, ugye ebben is, mint minden másban, étkezésben, divatban, stb. Vannak trendek. Most mi a trend egyébként, és mit jelent alapvetően az, hogy kert? A ház mögötti, nem tudom, 4x4-es kis zsebkendőnyi területet veszünk, vagy veszünk egy 3 hektáros területet. Mi az, hogy kert, és mi a divat?
3: A kert az bármikorra lehet. Például van egy ilyen trend, hogy mini kertek. Ugye, akinek ikerháza van, és tényleg ez a 3 méter x 3 méteres kert, az nagyjából egy virágágyás. Na most azt is lehet okosan csinálni, és azt is el lehet rontani műfűvel. Mert ez is sajnos még mindig a divatban benne van, hogy a fenntartható, mint szó, az egy ilyen marketing fogás lett most már, pedig valójában a fenntartható az egy nagyon fontos szavunk lenne a valóságban. Az nem a műfűről, nem a robotfűnyíróról, nem a vegyszerekről szól, meg a okos otthon, okos kertről, hanem az arról szól, hogy rendszert építünk, egy működő, önmagunk nélkül, wifi nélkül működő rendszert építünk, és ezt létre lehet hozni bizony ilyen picike kertbe is. Nem mondom, hogy könnyebb egyébként 3 hektáros kertet művelni. Tehát nekem több hektáros kertem van. Aki volt is már kertlátogatáson, az gyakorlatilag tudja is, hogy az mit jelent, amikor azt mondom, hogy arra van a kerítés vége, és akkor 200 métert kell gyalogolni, és akkor amikor legyalogolja és visszajön, az már ugye 400 méter, akkor mondja, hogy ő ezt így nem gondolta végig. Hát mondom, én tudom, de nem akartalak ebben megzavarni. Egy ekkora rendszert ugyanúgy nehéz létrehozni. A kicsit meg még nehezebb, de nekünk tervező mérnököknek pont ez a feladatunk egyébként, hogy ezt helyrehozzuk, és a fenntarthatóságot minden egyes lépésébe bele lehet építeni, mert ez sokkal több, ez egy életközösség gyakorlatilag.
2: Ezt a 200 métert említetted, hogy lesétálni, és hát ugye a divatról, hogyha beszélünk, én most csodálkoztam rá a minap, és nyilván aki kerttel foglalkozik, meg van, aki pontosan tudja, hogy nem tudom mióta működnek ezek, de hogyha valakinek kertes háza lesz, vagy kertje lesz, akkor pár évvel ezelőtt még az volt, hogy akkor kölcsön kérem a fűnyírót, és megyek, most megnéztem nagy szemekkel, hogy igazából csak kikerülni a kertbe, megveszi, és mondod a divatot, meg a wifit, ezt az izét, amit ki kell tenni a kertbe, és magától már a füvet is lenyírja. Tehát, hogy igazából nem is kell hozzányúlni a kerthez, hogyha az ember nem akar paradicsompalántákat nevelni, hanem a technológia az megold mindent.
3: Alapvetően igen, viszont azt érdemes tudni, hogy ha már itt robotfűnyírót említettél, hogy például a robotfűnyírő tönkreteszi a talajéletet. Ha tönkreteszi a talajéletet, visszacsatolnék az előző blokknak a beszélgetésére, akkor a növényeim jól fogják magukat ugye érezni?
2: Hát nem.
3: Mert ugye egy folyamatos cicergésben van, ahogy ott föl alá, tehát például vakond ellen nagyon sokan javasolják a robotfűnyírót. De ha a vakond nem szeret ott lenni, a földi giliszta szeret, az összes többi talajlakó élő lény szeret, hát ugyanúgy nyilván nem szeret, és akkor elindul nem azonnal, hanem elindul később egy ugyanilyen körforgás, növényvédelmi probléma, tápanyag hiány, nem fejlődik, miért nem fejlődik, mert az alapot tettem tönkre.
2: És hogyha a divathoz visszatérünk, ugye az imént arról beszéltünk, hogy mi a divat kertnagyságban, vagy mi jelenti azt, hogy kert. Hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami a kertben van, akkor most 2026-ban mi a divat? Egy évvel ezelőtt ugye a magas ágyások jöttek be nagyon a divatban. Most növényeket, nem tudom, paprika, paradicsom, palántákat, vagy nem tudom, fákat teszünk ki a kertbe, vagy tesznek ki a kertbe. Most mi van divatban?
3: Most a fákat. Ha ebből a listából kell választani, most mindenképpen ez a fenntartható kert irányvonal egyébként. Hála az égnek a trend, ami egyfajta ilyen természetes kert összkép. Nagyon divatosak lettek a vadvirágok dísznövény alkalmazása, elképesztő felületeket lehet vele szépen borítani kert szinten is, és pont egy kicsit összefügg a fenntarthatósággal, mert hát nyilván az áróparton senki nem fogja locsolgatni az utcán. Tehát egy vadvirágos, jól felépített kert, az ugyanúgy szép és öntözésmentes tud lenni, és nem kell ezért magunkat úgymond megerőszakolni, hogy akkor az esztétikából visszaveszünk, mert elképesztő jó dolgokat lehet csinálni, de a fenntartható kert és a természetes klímaálló kert most az egy ilyen nagyon nagy divattrend lett.
2: Ha fa, akkor milyen fa? Örökzöld, nyírfa, nyárfa, vagy megyfa, barackfa?
3: Tervezőként azt látom, hogy volt egy 10 év nagyjából, amikor gyümölcsfát nem kért senki, mert szemetel, meg baj van vele. Mert ugye nagypapánál látták, hogy mindig ment a mindenféle vegyi anyaggal, tényleg már így, amit össze lehetett csencselni gazdaboltokból, és mindent vitt vegyi anyagok, tehát ilyen 14-20 napos várakozási időkről beszélünk, mint vegyi anyag, és nem akartak vele foglalkozni. Aztán jött egy időszak, amikor hirtelen mindenki gyorsan növő növényeket akart, na most az is azért csengett le, mert bejöttek ugye a viharos évek. Aha. És most inkább nőjön lassan, de legyen nagyon erős időszak van, ha fák esetéről beszélünk, viszont visszakúsztak a gyümölcsfák. Tehát egyre több olyan kertet tervezek, ahol azt mondták, hogy kötelező 3 fát betenni, mert ugye építési engedélyhez, vagy használatba vételi engedélyhez kell, de mehetnek gyümölcsfák végre.
2: És az a tisztában vannak egyébként, hogyha egy facsemetét betesz valaki, akkor várni kell egy 3-4-5 évet, mire abból legalább egy barack vagy egy körtele?
3: Nem.
2: Nem mondod?
3: Nem, de én ebből ezt el szoktam mondani, mert ez azért is fontos, mert ha már például ideje korán rajta hagyják a termést, akkor nem tud a törzs megerősödni, nem tud maga a fa megerősödni, mert ugye az energiát a szaporodásba teszi bele, és tudjuk jól, hogy ahol a fókusz, ott az energia elve alapján, akkor a fa nem fog növekedni. Tehát az első pár évben például ilyen 4-5 évben simán le is szedetem a gyümölcsöket. Ennek nem annyira szokta körülni.
2: Pedig hát ezt így kell.
3: Hát ezt hivatalosan így kéne, igen.
2: Említetted, hogy sokan nem kértek gyümölcsfát, mert hogy emlékeztek még rá, hogy akkor a nagyszülőknél mi volt, stb. Stb. Akkor te is így nőttél föl, hogy láttad a nagyszülőknél, hogy akkor még ott mindenféle permetezés volt, meg te is szedted a lehullott gyümölcsöket?
3: Persze, mert a nagypapám az én egyébként sokan nem tudják, de én a nagypapám véget lettem egyébként kertészmérnök, ő asztalos volt, de ilyen kertőrült volt, és nekünk már a 16. kerületben a Sashalmon nőttem föl, ott a Havashalom utca tanácspark, akkor még tanácsparknak hívták, most már nem így hívják, részen, és szőlőskerte királynőjéből volt itt ilyen 6 sor a kertbe, gyümölcsfák tengere volt, tehát ott gyakorlatilag volt olyan, hogy 100-200 tő paradicsomunk volt, tehát a szezonban nekem már 4 évesen volt veteményes kertem, 3 darab mezei katánggal, amit az árokpartról loptam be, meg 2 darab paradicsommal, meg én szedhettem a sóskát, tehát én voltam a sóska felelős, én ebben nőttem bele. De a nagypapám azt tényleg tolta neki ezerrel ezeket a vegyszereket, viszont én úgy gondolom, hogy egészségügyi oka is van, hogy én teljesen leálltam róla sok-sok-sok évvel ezelőtt, tehát egy nagyjából 20 évvel ezelőtt leálltam, és az a mai napig is elvem, hogy én nem használok a kertbe vegyszereket, és nem használok műtrágyát, nem vagyok hajlandó egyszerűen.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnökül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer.
2: Köszöntelek én is.
1: Beszéltünk gyümölcsfákról, beszéltünk paradicsom, paprika palántákról, stb. Kertdivatról. Egy dologra szeretnék még rákérdezni, a kertben található növények közül, nem tudom, hogy ezt valaki önszántából kéri, vagy rá kell beszélni, pöszméte bokrokat, vagy egres bokrokat. Szoktak kérni, hogy akkor de jó lenne, ha lenne a sarokban egy ilyen 5-6 darab.
2: Képzeld el, ez egy nagyon érdekes dolog, nem? És mindig azt mondják, hogy olyan rész is legyen, ami ehető, és amikor így bedobom, akkor így mondják, hogy de jó, hát az tényleg milyen régen volt már. És az az érdekes az egressel, hogy a ribizli, az például már ezt a klímát nem bírja. A málna nem bírja. És amikor mondom nekik, hogy tövis nélküli szeder, egres, akkor mindig jön egy ilyen megvilágosodás, és akkor döbbennek rá, hogy tele vagyunk elfelejtett zöldségekkel, meg gyümölcsökkel egyébként.
1: Egyébként te nem csak azzal foglalkozol, kis kitekintés, aztán majd megyünk a Kertakadémiára rá, aminek a következő alkalma augusztus 8-án lesz, szóval nem csak azzal foglalkozol, hogy kerteket építesz, meg a saját kertedben a kis növényeidet gondozod, meg mindenféle tanácsokat adsz, meg könyveket írsz, hanem hogy mindenféle termékek is készülnek a kezeid által, ha minden jól nő.
2: Alapvetően igen, tehát ugye nekünk van egy több hektáros gazdaságunk egyébként, egy ilyen családi gazdaság formájában, tehát mi árutermelésre is termesztünk, az egy teljesen más szemlélet az a helyzet, mert, és ezt veteményes tervezésnél is el szoktam mondani, hogy ott ipari fajtákkal dolgozunk, és az ipari fajtánál nem tudod, fizikailag nem tudod kikerülni a műtrágyát, nem tudod kikerülni a vegyszereket. Most nyilván lehet ezt is ésszel, ezt hívják ugye integrált növényvédelmi technológiáknak, be lehet vonzani a fóliaházaknál bionövényvédelmet, tehát ragadozó atkát például, de nem tudod 100%-ban kikerülni a vegyszer vagy a műtrágya használatot. Ez egy nagyon nagy problémája egy ennek a szegmensnek.
1: Hogyha már termékek, mik azok, amik egyébként, vagy amikre ti ráfeküdtetek?
2: Hát a férjem az a csili termesztésben van, ugye nagyon otthon, meg a fűszerpaprika termesztésben, de alapvetően, mivel szószok és kéztermékgyártás van, mi olyan alapanyagot termesztünk, ami ezekbe felhasználható, lecsó alapanyagok, zakuszkák. Úgyhogy van nekünk, tavaly volt rengeteg mézdínje például, mert ugye új alternatívákkal is kísérletezni kell, de most is van olyan ház, ahol uborka, meg cékla van párosítva például. Tehát, hogy elég vegyes szortimenttel kell dolgozni.
1: Az imént egy csomó mindent mondtam rólad, hogy mivel foglalkozol kertépítéssel, meg a saját növényekkel, meg mindenféle akadémiákat szervezel, meg mindenféle könyveket írsz. Emellé a jóga hogy fér be, Erika?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy életmód inkább, vagy ez egy ilyen gondolkodásmód, mert én magam gyógyítására kezdtem el még az egyetem végén jóga oktatónak tanulni. Aztán onnan tovább mentem meditációs és mentálhigiéniás trénerre, és azt látom, hogy terápiás szinten a kert és a jóga, vagy az a fajta életmód, ami ezt a csendet magával hozza, az szinte elválaszthatatlan. És nagyon régóta vágyom már egy olyan beszélgetésre egyébként, hogy így kikerüljön az emberek fejébe, hogy valójában mit tud például a kert, miért tud gyógyítani egy kert. És az nem csak azért, mert mezitláb sétálhatsz a fűbe, hát ha belelépsz egy méhecskébe, hanem annak egy teljesen más agyi folyamata van például a kertészkedésnek. Tehát olyan neuronhálózatok alakulnak ki az agyba. Vagy például ott van a gondoskodás a világról, a természetről, a növényedről, a kisállatodról, hogy ezzel például pszichoterápiákat is tartanak. Tehát erre voltak nagyon komoly, még az OPNI idejében olyan kutatások, hogy jobban gyógyultak a betegek, gyakorlatilag a mentálisan sérült betegek, hogyha ha kiengedik őket a természetbe. Tehát, hogy ez a jóga, meg maga a kert, az egy ilyen nálam legalábbis az egy ilyen teljesen egybevaló kapocs.
1: És arról nem is beszélve, hogyha valaki itt megtapasztalja azt, mert eddig nem tudom, az élet más területén máshogy gondolkodott, vagy máshogy viselkedett. Ha itt megtapasztalja azt, hogy milyen a gondoskodás, vagy milyen az odafigyelés, akkor egyébként azt át tudja ültetni, vagy lehet, hogy nem is kell átültetni, mert átragad az élet más területére.
2: Ez az egyik, a másik meg az, hogy megtanít egy úgynevezett, ezt a mentálhigiéniások tudják, vagy a meditációs oktatók tudják, van egy ilyen fogalom, hogy egyhegyű figyelem. Az egyhegyű figyelem az az, hogyha ide kiülnél mondjuk, nem tudom, a Jászai Mari térre, a lépcsőre, és úgy néznéd az embereket, ahogy sétálnak, hogy nem formálsz róla véleményt, hanem csak vagy. Egyfajta olyan létezés, amivel az elme nem csak pihenni tud, de például rengeteg megoldást vagy felismerést tud hozni. Mondok erre egy példát, ha az ember nem tudja az elméjét lecsendesíteni, és kimegy mondjuk egy ültetvényre, mert kihívják szaktanácsadóként, hogy az ültetvény beteg. Nem tudjuk, mi a baj vele. Oké. És kimész, és azt egyfajta olyan szemlélődéssel töltött, hogy nem azonnal a szakkönyv, meg a okostelefon, meg minden, hogy mit mutat az applikáció, meg látok-e a növényen valamit, hanem az indul el, hogy kezdje beszélgetni. Mondjuk így, hogy mentálisan a növényekkel, akkor sokkal nagyobb felismeréseket lehet tenni, sokkal hamarabb lehet mondjuk megoldani egy növényvédelmi problémát, mert most ez így nagyon furán fog hangzani, de érzed a növényt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kertépítő, szaktanácsadó, icipizi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnök és jogaoktató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntelek.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Voltak benne, azt mondja, hogy ökológiai lábnyom csökkentés, meg volt fenntartható kert, meg mindenféle kémiai anyagoknak a kijuttatása, stb. Az imént említett topikok közül szinte mindegyik ott lesz majd a következő kertakadémián.
2: Igen, amúgy is a kertakadémiának az a logikája, hogy hát, hogyha valaki végignézi a műsort, akkor tele vagyunk ilyen doktorokkal. Tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy mindenki szinte doktor, de őket én azért szeretem, mert tudományos alapokat nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudnak, és nagy tisztelője is vagyok mindegyikőjüknek, viszont le tudják fordítani embernyelvre. És ez a legfontosabb a mai világban, hogy úgy közvetítsünk tudást, hogy az egy valódi mély tudás, viszont értsék, és holisztikusan értsék, egybeértsék az emberek, és például lesz növényzene.
1: Erre külön rá akartam kérdezni. Láttam, végigbogaráztam, augusztus 8-án lesz egyébként, és lesz egy olyan program, hogy növényzene. Mi az, hogy növényzene, Erika?
2: Ha valaki bogarászott így már a YouTube-on, vagy bármilyen ilyen videó megosztón, akkor biztos találkozott már ilyenekkel, hogy ráraktak mindenféle ilyen érzékelőt egy növényre, és akkor az hangokat ad ki, ha megvágom, ha rákiabálok, ha stb. Ugye azt kell tudni, hogy a növényeknek a sejtek között ugye az áramlás, növényi nedvek áramlása ugye egy adott frekvencián történik, tehát ez hercegben mérhető számítástechnikai eszközökkel, vagy hát ilyen mérőműszerekkel. Na most, mivel ezek hercek, és a hang is herc, ez átfordítható hangá. És ebben az az izgalmas, hogy ennek van tudományos alapja, tehát a Mia előtt, Koritár Mia lesz ennek a szakértője, előtte nem véletlenül van Parádi Istvánnak az előadása a mikoriza gombákról, a talaj életről és a talajban lévő gomba növény kapcsolatok és kommunikációkról, mert ők például ráadásul együtt is dolgoznak ebbe kutatóként. Tehát, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog. És az az érdekes ebbe, hogy nekem is van ilyen gépem, kicsit ilyen flúgos nőnek nézhetnek, ahogy én így ülök, és várom, hogy beszéljen hozzám egy moha. Elképesztő jó dolog, mert én például azt a részét kutatom, amikor növényvédelmi előrejelzésre lehet ezt használni. Minden növénynek megvan a saját dallamvilága. Most ezt ne úgy képzeld el, mint Mozartot, vagy Vivaldi 4 évszak tél, és akkor jön a hegedű szólam, ez egy teljesen más, majd itt adáson kívül megmutatom, ha érdekel. De van egy dallamív, van egy hangzásvilág, és ha például a növény elkezd száradni, akkor nem ad zenét. Uh-huh. Magyarán mit tudsz belőle, nincsen netkeringés. És még lehet, hogy a tüneteket nem mutatja, de már a növény szárad. Ha például nagyon megtámadja a levéltetű kolónia, akkor ugyanaz a növény más zenét fog adni. És hogyha ezeknek megvan a dallam mintázata, akkor alapvetően nem is kell, hogy feltétlenül lássál melyik valamit, már a növény már pontosan tudja, hogy azt le kell reagálni, és meg lehet így oldani növényvédelmi problémát akár.
1: De érdekes ez. Na, augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, ez egy előadás sorozat, beülnek a kedves érdeklődők és szakértőknek szól, vagy bárki mehet, vagy esetleg lehet kérdezni, és akkor ilyen, nem tudom, diskurzus alakul ki az előadókkal.
2: Ez hobbi kertészeknek van kitalálva, és kiskertgazdaságoknak, méghozzá pont azzal a céllal, hogy elkezdjenek úgy kertészkedni, hogy értsék, hogy mit csinálnak. És az előadások szünete direkt úgy van mindig kialakítva, hogy van idő egyébként kérdezni az adott előadóktól. Ez azt szokta jelenteni, hogy Sipos gazda gyakorlatilag ilyen nőhegyekben így egy kupacban a terem csücskébe van betömörülve, és akkor már én így kopogok és csengetek, hogy fajtatnánk. Én ilyen kis szigorú tanítónéniként nyomom ott. De én is például előadok idén. Én meg csak azért adok elő, mert én azért nem szoktam, mert főszervezőként nekem van kis millió más dolgom aznap, viszont annyira sokan kérték az én területemről is, hogy legyen növénytársítás előadás, az egy nagyon érdekes téma lesz, hogy kifejezetten a kezdőkertészeknek fog szólni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Erika. Szóval augusztus 8-án Kertakadémia következő alkalommal. Viszont azt említetted, hogy neked millió egy dolgod van. Igen, ezen kívül is, mert hogyha minden jól megy, akkor már be is fejezted azt a bizonyos elég terjedelmes írományt, ami hamarosan napvilágot lát?
2: Össze fog megjelenni, ha minden jól megy, talán a születésnapom környékén, tehát itt mondanám a hallgatóknak, hogy szeretem a tiramisút, szeptember 21. Nem, viccet félretéve nem akkor fog, hanem ilyen szeptember vége, október elején a Book kiadónak a gondozásába fog igen megjelenni egy olyan nagy könyvem, így a 40. Kertészeti szakkönyvem után egy nagy könyvként, ami egybefoglalja a fenntartható kertészkedésnek a apró csinyát-binyát, és az egész kertről úgy írok benne, hogy az elejétől a végéig érthető lesz, egy ilyen nagyon szép nagy szál lesz a komposztálástól a víz megtartáson át a gyepgazdálkodásig, nagyon sok témát ölel fel, és egy kicsit ez így megint az első blokk paradigmát váltunk.
1: Szóval augusztus 8-án tehát Kertakadémia, jön nem sokára az új könyved, és akkor az utolsó kérdések egyike a végére. Kertakadémia lesz még ebben az évben, vagy augusztus 8-a is kész?
2: Ez csak augusztus 8-a is kész, azért mert utána ráadásul az én kertem lesz látogatható, erre az egy napra szoktam minden évben megnyitni, illetve ez egy akkora nagy rendezvény, oké, hogy csak 250-en férnek be a terembe, de ez nagyon sok szervezést igényel, és nyilván a kertbarátkörök ezen kívül is kérnek előadásokat, de azok nem ilyen léptékűek, hogy egész nap tanulásról szól, mert itt egész nap tanulni fogunk.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy pár évtizeddel ezelőtt hogyan működtek a kertek, vagy gyerekként mit csináltunk ott, vagy említettél te is ilyeneket, meg hogy a nagypapák mit csináltak a kertben annak idején. És csináltak ilyet is a kertben, én emlékszem ilyenre, néztem nagy szemekkel, hogy ezt hogy meg miért, meg mi történik majd utána egy-két év múlva azokkal a bizonyos gyümölcsfákkal. Mert az, hogy permetezni kell, vagy metszeni kell, vagy kellett, az egy dolog, de hogy beoltani egy gyümölcsfát. Ilyen létezik még manapság?
2: Még létezik, képzeld el, és én is szoktam egyébként ezzel játszani. A nagypapámnak is volt egy olyan almafája, hogy vagy 15 különböző alma volt ráoltva, és ugye az egész szezont így ki lehetett húzni, mert mindig másik ág rész volt termőben. Lehet egyébként, és lehet meg érdemes is oltogatni, tehát ezt érdemes megtanulni, mert zsebimporttal így bármikor lehet szaporítóanyagot is gyűjteni. És nagyon jó fajtákat lehet egyébként akkor hazavinni belőle.
1: Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már neki is ugrunk egy újabb hétnek, augusztus 10-e van, hétfő. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort halló, tarts ki az éjszakai műszakban, vagy ha éppen álmatlanul forgolódsz, hozom.